cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió! A te hangod!
1: Szabi! És itt a rádió?

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tussi, MDMA, Dug.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Pannon reggeli. Pannon reggeli, FM 91,5 MHz.
1: Jó reggel, sziasztok! Olyan hétfő érzésem van, pedig miért? Már csütörtök van, hál' Isten, a magasságos jó Istennek.
2: Még egy nap és hétvége.
1: Egy nap és hétvége. És nem is tudom most hirtelen, jövő héten van, nincs is reggeli.
2: Nincs.
1: Nyári szünetem
2: nincs,
1: vagyunk. Ja, jó, ja, még jobb.
2: A hallgatóknak nem biztos,
1: nagyon imádom a hallgatóinkat, de elég volt. Nem belőlük, hanem így a reggeliből. A fél ötös szép kelésekből. Én ma szó szerint becsúsztam a stúdióba. Úgy elvágódtam, hogy lehet, hogy eltörte, lehet, hogy eltörte a felkarom, majd ez kiderül.
2: Bízunk benne, hogy nem.
1: Úgyhogy igen, életemben nagyon kevésszer estem el, vagyis hát nyilván estem sokat gyerekkoromban, meg varták az államot, meg mindenféle dolog történt, de törésem eddig még nem volt. És felnőttként annyira kellemetlen, amikor az ember elesik egyébként, volt egy pár évvel ezelőtt a hát itt a kis korzón, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, Majomplacnál. Toltam a biciklimet, mentem az automatához pénzt felvenni, nagy örömmel felvettem a pénzt, visszaültem a bicajra, elkezdtem tekerni, és nem tudom, valami történt a biciklimet. Nem esett le a lánc, hanem nem tudom, én furán kezdett el viselkedni. És én úgy, ahogy voltam, átestem a biciklin, levágódtam róla. Persze jó, hogy ott egy kávézó, amit tele volt, dugig volt emberekkel, mindenki engem nézett, fölálltam, tiszta vér voltam mindenfelé, a kis fekete harisnyám, az még úgy szétszaggatva, hogy katasztrofálisan néztem ki, végtelenül kellemetlenül éreztem magamat, és akkor bementem ott valami közeli kis boltba, a Galéria Hotellel szemben van egy ilyen kis, hát egy ilyen trafikszerű sarkon, valami, vagy nem is trafik kis üzlet, de ilyen kis pici, bementem, kérdeztem, van hullahopp, mondták, van, és mondtam, hogy én ezt nagyon szeretném itt valahol áthúzni, valami, van valami hely, ahol én így elmehetik, és megsajnált a nő, mondta, persze, menjük oda hátra. Hazatekertem, de annyira végtelenül kellemetlen, amikor felnőttként elvágódsz, most is a nagy Viktor sietett a segítségemre, feküdtem
2: a hős
1: folyosón a vizes padlón, így hason csúszva, amíg így közelítettem a stúdió felé, úgyhogy jaj, nagyon vicces egyébként.
2: Hát az annyira nem biztos, hogy a fájdalom az...
1: Igen.
2: Nekem egyszer volt egy ilyenem, amikor meglett a nagy bicikli, ugye hát gyerekként mindig kis biciklink volt, hogy úgy tituláltuk, hogy úgy neveztük, hogy a kis bicikli. Na aztán, amikor meglett az első nagy biciklim, a nagy kerekű bicikli, és nem tudom, hogy se, behúztam az első féket, ami annyira jó fogott, hogy így átpördültem a biciklin, és az első az volt, hogy nem is az, hogy fáj, és hogy teljesen szétvertem magamat, hanem látott valaki. És tét előttem, hogy úristen, ugye, és mikor megláttam, hogy nincs senki, ugye kezdtem sírni, és itt tisztára levárva az arcom, a kezem, mondom, jó, és akkor szépen toltam haza a kis biciklimet, nem messze a házunktól egyébként, de, és érdekes, hogy tényleg azóta így felnőttként annyira banális, annyira hülyeségekkel verem össze magamat. Tehát, hogy neki megyek így random az ajtónak.
1: Ajtófélfának,
2: neki megyek
1: persze,
2: a szekrénynek konyhapultnak, és
1: igen.
2: Így csodálkozok azon, hogy tele vagyok kék-zöld foltokkal, és azt hiszik, hogy már megvertek, holott nem, csak egyszerűen annyira hülye vagyok, hogy mindenek neki megyek.
1: Igen, én is neki szoktam. Nekem gyerekkoromban volt ez, hogy mondta anyukám, hogy másnak a bicaját ne hajtsad, nem tudod, hogy milyen, hogy fog a fék, nem ismered a biciklit, hát most a Lajkornet meg persze, hogy felült a Stepanovics Miki sárga bicikliére, és megindultam ilyen lejtős részen, lejtő tetejéről én így elkezdtem tekerni azt a bicajt, és az begyorsult, mint az őrült, és neki mentem a szomszéd kerítésének, úgyhogy én ráestem a bicikli vázára állal.
2: Jó.
1: És az igen. Felálltam, és mentem be a házunk felé, a szüleimnek megmutatni, hogy mi lett a végeredménye annak, hogy nagyon szót fogadtam, és nem ültem más biciklire. És az államnál egy ilyen gusztustalan, hatalmas nagy bőr, meg ilyen félig ilyen húsdarab, az így fityegett, olyan volt, mintha lenne egy ilyen kacsacsőr itt az államon. És csupa egyatta vér volt az egész ruhám, így a fölsőmnek az eleje. és emlékszem, soha nem felejtem el anyukámat, amikor így meglátott, és lefagyott, mert ő igazából nem látta az államat, hogy azzal történt, hanem csak azt mondta, hogy csupa vér vagyok. Szegény azt hitt, hogy elütött az autó, és akkor mentünk, az varni kellett persze, meg mit tudom én, és akkor be volt tapasztva. Pont az Ovit fejeztem. Pont az Ovis ilyen végzős fotókon van egy ilyen hatalmas nagy fehér ilyen géz, meg ilyen tapaszt, le van tapasztva, az egész állam gyönyörűen nézek ki azokon a képeken. És akkor pár évvel később, nem tudom, ilyen másodikos, vagy harmadikos általánosul is voltam, mentünk hazafelé, és ilyen köves út van a járda egy részén, én kövekkel van, ugye, nem is tudom, tehát nem aszfalt van, hanem ugye kövek. Nagy, nagy kődarabok. És akkor ott is, hát hülyeskedtünk, idétlenkedtünk, és én gondoltam, hogy bemutatom az osztálytársaimnak, hogy szerintem, hogy járnak a pingvinek. És elkezdtem így tipegni, mint a pingvinek, megbotlottam az egyik kőben, és ugyanúgy az államat itt bevertem, ez megint fölrepett. Úgyhogy meg egyszer volt, hogy betört a fejem, amikor a pincéből rohantam fölfelé, az is nagyon jó ötlet volt, mert metszőollóval a kezemben rohantam föl a lépcsőn, nem tudom, 6 évesen, nem tudom, hogy miért. Igen, és elvágultam be a beton lépcsőbe, bevertem a fejemet, hát ott egy hajszálon múlott, hogy a metszőoló nem szúrta ki a szememet, úgyhogy érdekes volt.
2: Rám is mondták, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván rossz gyerek voltam, de ennyire lehet, hogy nem vertem magam a hatszon.
1: Hát én egyébként nem voltam rossz gyerek otthon, a nagymamám még nem nagyon rossz voltam ott, ott volt, begyújtottam a konyhafüggönyt, meg a nappali szőnyeget is egyszer fölgyújtottam, szóval hogy ott tényleg a nagymamám még nem nagyon elengedtem magamat mindig. Akkor egyszer megszöktem, egy nagyobb lány így ott jött át oda a ház elé, és akkor mondta, hogy Annett, nem akarsz velem eljönni, a fehér galambazi kocsma volt, és az ő barátja ott volt pincél, és így mondtam, de! Akkor is kb. 6 éves voltam, vagy 5. Fogtam magamat, elmentem vele a falu másik végébe, senkinek nem szóltam, hogy én hova mentem. Anyukámink mentek, értem a nagyszüleimhez, kérdezi, hol az Annett? Ha itt van valahol, tűvétettek, értem mindent. Én meg a fehér galamba kólázgattam, úgyhogy...
2: Ja. Nekem is voltak ilyen éjszakai kiszökéseim, de hát akkor már elméletileg eszemnek kellett volna lenni, hát nem volt.
1: Na, és hogy volt ablakon? Kimászások,
2: kivágtam a szúnyoghálót.
1: És lebuktál?
2: Persze. Igen.
1: És soha nem szöktem ki éjszaka különben.
2: Volt, úgyhogy szépen körbevágtam a szúnyoghálót, az alját persze, akkor kicsit kinyomtam, volt egy ilyen kis székünk, azt leraktam oda ki az ablakon túlra, az utcára, és akkor Edina kimászott. És akkor el voltam. És akkor nagy lánykodtam, és akkor aztán hajnalban megjöttem vissza, csak egyszer arra kaptam magam, hogy telefon, hoppá, apu hív, huha, itt már bajok vannak. Hát ezek kérdezik, hogy egyébként hol vagyok. És ha van ajtó, akkor miért nem azt használom? Hát, ez így sikerült. Hát szerintem másodperceken belül otthon voltam.
1: Elhiszem.
2: Csak az a baj, hogy az ablakon kellett visszamászni. És ott már várt a szép kis társaság. Hát igen.
1: Ez milyen jó, az olyan, mint ilyen tini filmekben, vagy sorozatokban.
2: Az én életemről lehetne filmet csinálni, az biztos.
1: Elhiszem. Az, kinézem belőled. Az
2: érdekes filmforgatás lenne szerintem.
1: Jaj.
2: Lenne egy ilyen, nem tudom, 10 éves, nem tudom hány rész. Lenne.
1: Érdekes ez egyébként, hogy ki hogy viselkedik, meg ugye hát a kamaszkor az még mindig hordozza magába azt, hogy lehet, hogy a gyerek az tök jó viselkedett élete első 13-4 évében, aztán jön a kamaszkor is teljesen megőrül. Úgyhogy én is fel vagyok készülve mindenre egyébként.
2: Én pont ezen gondolkodtam, hogy úristen, nekem egyszer lesz gyerekem, én úgy rácseszek. Úristen, tehát olyan hát rossz olyan lesz, mint amilyen én voltam, akkor én már levágatom kopaszra a hajamat, hogy ne is fújjon magától. Feliratom az összes nyugtatót, ami létezik az országban, meg a világon. Nagyon rossz.
1: Ez ilyen durva dolog egyébként, amikor majd így el kell, hogy kezdjenek a gyerekek szórakozni, járni. És tudom én ezt, ugye, amikor én voltam ilyen korú, akkor ugye engem a szüleim egyébként szigorúan fogtak ilyen dolgok a kapcsolatban, meg ugye gomboson, mi 6-an voltunk az osztályban, ott megbeszélték a szülők, hogy 8. előtt nem is engednek bennünket diszkóba például, ugye a igen, többi generáció 5. korában simán elkezdett kijárni egyébként. De azért úgy nyilván csinál az ember hülyeségeket, és akkor tudod, mindig az volt, hogy akárhova mentem, mindig megvártak a szüleim ébren, mindig idegeskedtek, jaj, hogy megyek haza, amíg Gomboson laktunk, akkor ott ilyen főút mellett van a házunk, ott kellett elmenni, tudod, millió kamion éjszaka is, meg volt is, hogy ott beszólogattak a kamionosok, és akkor nyilván aggódtak, és azt soha nem értettem, hogy most ugyan miért kell ébren maradni, meg hagyjanak már engem békén. Most, ha belegondolok abba, hogy majd egyszer csak az én gyerekeim is elkezdenek kijárni a városba, vagy nem, egyáltalán nem is tudom, hogy hova fognak majd járni.
2: Igen. Az egy dolog, hogy mit mondanak.
1: Én megőrülök, én már most mondtam nekik, hogy anyátok, mondom, ott lesz, mondom, nem fogok bemenni a diszkóba, vagy a nem is tudom, hogy mibe, a klubba, de mondom, én ott leszek a kocsiba, és mondom, onnan fogok mindent nézni. Van-e valamilyen gyanús személy, aki bement utánatok, ki jön ki, ki mikor jön ki, mondom, engem nem fog érdekelni az, hogyha ti ott most bulisztok, vagy nyilván normál keretek között, de hogy én ott fogok ülni az autóba, ilyen SOS üzemmódban, az biztos. Úgyhogy már várom ezt, hogy lehessen, ne csak fél ötkor lehessen kelni, hanem ébren lehessek majd, nem tudom, ilyen kettőig, háromig.
2: Hát igen. Ó, nálunk ezt a puhányszor csinálta. Ugye általában ő jött értünk, ha mentünk bulizni. Nálunk is mindig meg volt beszélve, hogy kinek a szülei visznek, kié hoznak. És hát elég sokszor jött apu, és hát ugye ő is éjszakázott, mezőgazdaság, minden. Volt, hogy hajnali 2-3-kor hazaért, és akkor épp, hogy leült, és hívtam, hogy jössz, értünk. De jó, azt most húztam fel a pizsomámat.
1: Igen, nagyon jó lehet.
2: Hát igen, úgyhogy jött, értünk, aztán aludt egy 2 óra hosszát, kellett is mert vissza dolgozni. Tehát hogy így belegondoltam, hogy én meg ott jó kibulizgattam magamat.
1: Hát igen, de ez még mindig jobb, amikor a szülő hurciba a gyereket, mint az, hogy tudod, beszáll valaki autójába, aki mondjuk ott bulizik, persze, ittak. Ja, nagyon érdekes, mi tegnap reggel hajnalba értünk haza.
2: És tényleg, hát te kirándultatok.
1: Hát kirándultunk, de képzeld, ez nagyon érdekes volt. Leparkolunk a ház elé, barátaink kocsiával, tehát ők vezettek, és jöttünk haza Pestről a reptéről, reggel 4:30 van. Leparkolunk a ház elé, és én pakolom ki a koffereket, és látom, hogy áll mellettünk egy rendőrautó. És én még így ott kérdezem, hogy mondom, mi ez a rendőrautó, hogy kerül ide, tudod, fáradt vagyok, azt se tudom, hol vagyok. És kiszáll a rendőr, és mondja, hogy ó, hát hol voltunk mi, honnan érkezünk haza, hát mondjuk neki, hogy hol voltunk. Azt mondja, ja, hát ők látták, kiszúrták, hogy a sofőr nagyon csinos, komám, ilyen ingben volt, és gondolták, hogy valami proszlaván voltunk, és hogy biztos részegek vagyunk reggel 4:30-kor, biztos reggel 4:30-kor nagyon gyakran szoktunk részegek lenni nyilvánvalóan. És akkor mondta, hogy jaj, hát akkor elnézést, jó, akkor nem akar zavarni, visszaszáll a kocsiba, és olyan, hogy vettük ki a koffert, volt benne 2 meggyes sör, amit a komám vett a magyarországi benzinkúton hazafelé. Az egyik sör az kigurult a csomagtartóba, oda a rendőrautó mellé, az ott szétrobbant a beton szélén, és így a rendőrautóra így végigfolyt, így a sör, így rá spriccantotta. Én így néztem, elkezdtünk nevetni, rendőr is nevetett, aztán elmentek. Most nem is tudom, honnan jutott ezt, valami, vagy a rendőrökről, vagy nem is tudom már miről.
2: Hát igen, ez a tipikus, úgy, amikor akkor történik, még amikor nem kellene.
1: Igen, így bizonygatott, hogy nem, hát mi útról jöttünk, nem vagyunk, nem ittunk, de tényleg nem ittunk amúgy. És aztán az alkohol meg így ráfolyik a rendőrautóra.
2: Igen.
1: Úgyhogy jó volt.
2: Vannak ilyenek. Ja, Istenem, annyi ilyen sztori van szerintem másnál, és írjátok meg, hogyha van ilyen gyerekkori nagy élményetek.
1: Írjátok meg az Edinának, hogy Szabadkán az A1-es busz meddig közlekedik,
2: igen, mert hogy ott a Pacséri úton megáll-e, vagy pedig elmegy ki egészen amarra még ott hátrafele, ott
1: kórház szépen, mögötti részig.
2: Igen, ott jócskán elmegye még. Erre nagyon kíváncsi vagyok, szeretném igénybe venni majd, és nem tudom, hogy mi a végállomása neki. Ha esetleg valaki tudja, akkor írjátok meg.
1: Igen, írjátok meg, ti mindig olyan jókat írtok, még mindig mindent tudtok.
2: Hát, ha valaki hallgatja majd, és épp arra jár, vagy használta
1: már. Hát, a sofőr azt mondja, na, eljövök érted ide.
2: Hát végül is nem a házam, de a lakásom előtt megáll a busz, tehát na, pont jó lenne egyébként, úgyhogy a sofőr az házhoz jön, értem szó szerint.
1: Na, hát ennyi.
2: Na, hamarosan jövünk közérdekükkel.

0: közérdekű információ következik.
1: Kaptunk egy tök jó üzenetet, 6 óra 30 perc van. Csaba írt nekünk, hogy 7 év kihagyás után Szabadkán kiállítom a modell terepasztalomat. Itt ugye vasút modellről van szó. Megtekinthető lesz június 21-én vasárnap reggel 8 és este 8 óra között a Szabadkán a régi városháza halljában. Jaj, ezek nagyon szépek egyébként. Igen, beszéltünk a múltkor erről a fiúkkal, nem is tudom már kivel, talán az Ecivel vagy a Sántával. Hajdújáráson is volt egy ilyen terepasztal nemrég, úgyhogy tök jó. El fogunk jönni, meg aki teheti, menjen el és nézze meg. Gyerekeknek nagy élmény, de szerintem a férfiaknak is egyébként. Azt akartam mondani, hogy a felnőtteknek, de az jött ki a számon, hogy a férfiaknak. Meg a felnőtt nőknek is egyébként. Igen. Mindenkinek nagyon érdekes. Köszönjük szépen az üzenetet.
2: És lássuk, mi a helyzet a közérdekű kapcsán.
1: Nagyon sok minden van már.
2: Az biztos, hogy Kisbajmokban nem lesz 8 és 1 óra között víz mai nap folyamán. Úgyhogy ezt érdemes szem előtt tartani, hogy akkor nem bírtok fürödni, mosogatni, nem menjen
1: inni.
2: A mosógép, semmi.
1: Véget ér az ivászat.
2: Igen, úgyhogy. Egy óra után meg hát azért csak óvatosan, mert lehet, hogy sárga lesz a víz, vagy zavaros legalábbis.
1: Igen. Ingyenes egészségügyi szűrő vizsgálatokat végeznek Kelebián ma 8 és fél 11 között. A kelebiai helyi közösség épületében. Hát itt a szokásos vizsgálatokat végzik el, ugye vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, testmagasság, testsúly, valamint testtömegindex meghatározása, és a cukorbetegek számára pedig szemészeti vizsgálatot, illetve diabéteses retinopátia szűrést is végez.
2: És lesz véradás is, mégpedig Nagybecskereken, Pancsován, Rumán, Zomborban és Kumánon. Erről a településről még nem hallottam.
1: Kumáne.
2: Tényleg, de pedig van.
1: Áramszünet pedig Kelebián, Ludason, Szabadkán, Hajdújáráson várható. Tudjátok már, hogy a pannonrtv.com-on olvashatóak a részletek, ami pedig az időjárást illeti. Na nézzük. Hát változóan felhős időre számíthatunk. Ma a csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul, és melegszik majd a levegő az előttünk álló napokban, hétvégén 33-34 fokos csúcsra számíthatunk, azzal, hogy vasárnap zivatarok is előfordulhatnak majd a térségben, illetve egészen jövő héten és kedden is. Úgyhogy, de alapvetően szép nyárias idő lesz, használjátok ki, menjetek. Egyébként írjátok meg, hogy ti jártok már csobbanni valahova, nekem Jézus, milyen felhők vannak itt, most látom, milyen koró fekete felhők vannak a pannon fölött.
2: Sötét idők.
1: Sötét felhők jelentek meg. Hogy voltatok-e már csobbanni valahol? Nekem ez mindig olyan fura, amikor nyáron először megyek el valahova, valami tóra vagy.
2: Oromon is megnyílt a medence, azt hiszem egyébként.
1: Fürdeni, mert úgy nem tudom elképzelni, hogy most így fürdőruhába, hogy így biztos nincs annyira meleg, a víz még biztos hideg. Pedig én nagyon fürdős vagyok, imádom a nyarat, meg megyek minden kis pocsolyába képesenek belefeküdni, de hogy mindig az első az ilyen fura, hogy fú, tényleg most biztos nyár van? Most biztos lehet fürödni már? Úgyhogy én még idén nem csobbantam sehol.
2: Igen, a víz még hideg.
1: Ilyen nyílt terepen, írjátok meg, hogy ti voltatok-e már valahol esetleg. Szerintem a Tiszán tuti fürödnek már egyébként.
2: Biztos, biztos. Épp láttam hát hány nap, pár nappal ezelőtt kajakoztak már.
1: Az milyen jó. Az ember idegrendszere az így rögtön kisimul, és így ting.
2: Meg hát jó idő lesz a hétvégén, 35 fok bőven. Úgyhogy lehet menni fürödni.
1: Igen, a Beachbody-t előkapjuk, és megyünk. Jó. Az így rögtön kisimul, és így ting.
2: Meg hát jó idő lesz a hétvégén, 35 fok bőven. Úgyhogy lehet menni fürödni.
1: Igen, a Beachbody-t előkapjuk, és megyünk.
2: Jó, igen, az elő van készítve. Viktor, nálad is elő van készítve?

0: Catherine Zeta-Jones. Szerintem egy random nő így elment, és azt mondta, hogy én vagyok
1: hogy
0: a Catherine, és
1: jött. Imitátor, vagy hogy is nevezik azt, akit így random így beküldenek néha dolgokra?
0: Dublőr.
1: Nem ezt a szót kerestem, de nem lehet, hogy az is, csak nem ezt a szót kerestem, de tényleg így rögtön így néztem telefonon, mondom, úristen, mondom, ez a nő, ez így néz ki, így nézett ki, vagy én keverem valakivel, aztán rájöttem, hogy nem keverem, csak
0: nem,
1: egyszerűen.
0: Én sem. Ugyanez volt nálam is, hogy így rákerestem.
1: Úgyhogy nekem lehet, hogy egy kicsit fiatalabb énje, vagy kevésbé plastikázott énje
0: volt meg.
1: Kevésbé
0: plastikázott, igen. Úgyhogy a Wikipedián beírjuk a nevét, ott amiket kidob fotókat, ott a vége fele, az oldal vége fele. Na, én úgy emlékszem rá, hogy ott néz ki. Tehát na, ez van.
1: És akkor elgondolkodtam azon, amikor ezt így megláttam, és elolvastam, hogy vajon mit keresett ő itt? És miért jött a mi kis csodás államelnökünkhöz, és így miről beszélgethettek?
0: Lehet, hogy itt is elvégeznek rajta egy műtétet. Habár azért meg Törökországba járnak egyébként, úgyhogy
1: hát igen, nem valószínű.
0: Törökország hogy... az ilyen tipik plasztikai sebészeti világközpont. Mm. Az vicces, így mész az utcán, és akkor mindenkinek be van kötve valamilyen. Be a fáslíze az orra, a fülei, a tokája.
1: Én is nagyon sok videót láttam a TikTokon, és tényleg mindenki Törökországba műteti magát.
0: Hát én nem biztos, hogy elmennék oda.
1: Hát mondjuk azért azok a török orvosok nem néznek ki rosszul, maradjunk annyiban.
0: Hát figyelj, hogyha te plasztikai sebészhez, nem biztos, hogy az a lényeg, hogy néz ki az orvos, hanem hogy mit csinál. Véletlen, tudod, hogy jól néz ki a, nem is tudom,
1: az
0: Ürgün, vagy nem is tudok milyen török nevet mondani. És aztán véletlenül az orrodat nem átműti, hanem oda teszi a füled mellé, vagy mit tudom én. Úgyhogy igazából, na.
1: Jó, Isten, nem
0: igen,
1: csak hallom
0: igen,
1: a hangokat.
0: Igen, neten mindig ugye tele van a net ilyen videókkal, hogy hol, kik néznek ki, jól, és akkor nem tudom, hogy így az olasz rendőrök irodáig van a világháló, hogy az, és azok tényleg nagyon szépek egyébként.
1: De hirtelen mindenki azon gondolkodik, hogy lop, hazudik, csal.
0: Igen, ez ilyen tipikus női bejegyzések egyébként, hogy szívesen elmennék Rómába, és elkövetnék egy bűncselekményt.
1: Igen. Biztos úr, rossz voltam. Tartóztasson le.
0: Hát. Úgyhogy, de hát nálunk is nagyon szépek a rendőrök, biztos. Jó fejek, hát bennünket is elengedtek, úgyhogy nem is csináltunk semmit
1: ott van,
0: egyébként.
1: Ott van.
0: No, zenélünk, utána érkezünk az első témánkkal majd. Oh.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli. 6 óra 43 perc van, és már minden okos a mai világban. Okos telefonok, okos emberek, okos szemüvegek. Én el sem tudnám képzelni, hogy én szemüveges vagyok, hogy elég okos a gazdája, mert még a szemüveg is okos lenne, akkor két okos már így nem fér meg egy csárdába.
2: Szóval igen, így... lehet, hogy így összeverekedni a szemüveggel, mert nem bírnád elviselni, hogy ott van.
1: Hát igen. Egyébként, ahogy elolvastam ezt a kis cikket, nagyon durva, hogy tényleg ugye ezekben a szemüvegekben benne van a kamera. És random, így megy egy ember az utcán, és így ránézek most már egy szemüveges emberre, akkor így lehet elgondolkozok, hogy úristen, ez most én fölveszi, hogy én megyek. Tehát, hogy így mennyire durva, hogy így, és nem tetszel lennük szinte semmit, mert hogy nyílt terepen vagy, nyílt utcán vagy, tehát ott elmetek fotózhatsz, videózhatsz, tehát hogy így...
2: Hát figyelj, szerintem nem lenne rosszabb a helyzet, ha mondjuk utcáról beszélünk, közterületről, mert egyébként most is ugye lehet fotózni közterületen. Néhány évvel ezelőtt felröppentek ilyen hírek, hogy egyébként még a fotósok sem fotózhatnak közterületen, meg mindig kell engedélyt kérni, hogy most önt lefotóztam, ez megjelenhet-e, vagy ilyesmi. Elvileg nem, tehát ugye Pannont is csomószor történt olyan, hogy megyünk az operatőrrel, és akkor valaki elkezd kiabálni, hogy itt ne kamerázol, mit keresnek itt, menjenek innen, hát kint vagyunk az utcán, tehát igen, hogy ott azt csinálsz, amit akarsz ilyen értelemben, tehát hogy most nyilván nem mászol bele senkinek az arcába, meg ha valaki megkér, hogy na én most ne legyek rajta a felvételen, akkor nyilván nem volt egyébként egyszer olyan, hogy valaki megkért, hogy hát őt ne vegyük már, hogy ő itt most nem a feleségével van, és akkor azért lehet, hogy így nem kéne, hogy így lemenjen így élő, vagy tudod a híradóban, hogy most ő így sétafikál egy másik nővel, és akkor nyilván ezeket a kéréseket tiszteletbe tartott, tehát nem csinálunk ebből egy külön műsort, hogy ó, képzeljék el, itt a felvételen látható férfi nem a feleségével sétál. De hogy alapvetően szerintem közterületen való használat ezeknek a szemüvegeknek nem sokat változtatna, viszont ugye hát itt benne van az, hogy van egy csomó olyan intézmény, amin belül te mondjuk nem készíthetsz fotót. Gondolok itt például kórházakra, vagy olyan hivatalokra, vagy akár mondjuk határátlépésnél ugye a vám kezelés, vagy bármi, tehát ugye milyen helyeken azért nem szoktunk ugye fotózgatni, videózgatni. Hát most igazából ez megtehető az okos szemüvegnek köszönhető, úgyhogy szerintem ebből adódhatnak majd problémák.
1: Hát igen, meg hogy ezekben vannak értelemszerűen hangszórók is, meg ilyen egyszerű érintés vezérléses dolgok. És azt is olvastam, hogy most kijött az egyik nagy gyártónak vagy ki fog jönni pontosabban a Samsungnak őszre az egyik ilyen nagyon komoly okos órája, és ott például lehet hát ilyen rendelni kaját, vagy ilyen kávét, vagy bármit igazából. Útvonaltervet is el tud csinálni, meg hogy tényleg tudsz rendelni.
2: Nem értem meg, csinálni, és akkor mit? Tehát a szemüveg így mondja a füledbe, hogy
1: nem tudom, hogy ez
2: balra.
1: Hogy fog kinézni.
2: Rajtam azt sem segít, tehát hogy én is simán minden, hogy eltévedek, most nekem azt mondja a szemüvegem, hogy erre menjek, arra menjek, tudja, hogy rossz helyen fogok kikötni.
1: Neked tényleg, hogy elkezdek beszélgetni így hangosan, hogy akkor most légy, rendelj már nekem, nem tudom, egy csirkés szendvicset, meg egy nem tudom eszpresszót, és akkor igen, itt meg itt, és akkor megrendeli, vagy ezt most nem értem, hogy ezt hogy gondolták. Kíváncsi leszek, hogy, vagy nem tudom, hogy ha van-e valamilyen, bármilyen videó már, én nem találtam, de hogy néztem a fotókat, itt a szemüvegnek a tetején vannak ilyen, hát van a pici kis kamera, mint amik a telefonokon is vannak. Úgyhogy ezért igazából látszik, hogy ez egy olyan okos szemüveg, ami valószínűleg videót vagy fotót fog rólam csinálni, szóval nem egy olyan rejtett dologról van szó, de hát nem tudom, biztos, hogy sokan igényt tartanak rá.
2: Pont van olyan alakú, amilyet én szoktam hordani.
1: Na.
2: Úgyhogy ki tudja.
1: Ez egy jel.
2: Ki tudja, lehet, hogy veszek, és utána így terrorizálni fogom a Viktort, majd így mindig megyek be ide a technikai részlegre, és
1: csak majd így folyamat így nézed,
2: videózgatom, így, hogy na, nem csinál semmit ez a Viktor. Nem. Ma reggel ő mentett meg.
1: A hős!
2: Milyen kár, hogy neki nem volt okos szemüveg, hogy fölvegye ezt a fantasztikus eseményt, ahogy a lábai előtt csúszok.
1: Hát az Viktor, azért nincs neked rossz sorod. Érdekes, hajnalán ez... nők előtted csúsznak.
2: Igen. Nem tudom, hogy mit találnak még ki, már kicsit úgy sok, tehát van okos fogkefe is már egyébként, meg nagyon-nagyon sokféle berendezés, ami okos. Hát lehet, hogy nekem az a problémám egyébként, hogy ezt úgy nevezzük, hogy okos eszköz. Tehát lehet, hogyha az lenne a neve, hogy nem tudom én, nem tudom, hogy mi, valami más megnevezése lenne, akkor lehet, hogy nem idegesítene ennyire, de hogy így jó, hagyjuk. Tehát, hogy így fogja fel arra való, hogy megmosom a fogamat.
1: Igen.
2: Napszemüveg arra való, hogy ne süssön a nap a szemembe. Tehát, hogy most én annak nem akarok utasításokat adni.
1: A kedvencem az, hogy jöttek velem szembe videók, hogy meg nem mondom hol, Japán, Kína, nem tudom, hogy hol. Van olyan készülék elméletileg, hogy hogyha van egy, teszem egyszerű hosszabb hajad, a nő belerakja a haját, vagy a fejét, bocsánat, abba a gépbe, frizurát csinál neki.
2: Ja, tudom, azt láttam. Igen,
1: így,
2: láttam,
1: ez most komoly.
2: Láttam, igen.
1: Tehát, hogy így
2: véletlenül beakad, és így behúzza most a fejedet.
1: Kérdez, hogy kopasz leszek, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért ezt, hogy nem biztos, hogy kipróbálnám. Igen, jött egy üzenet különben, hogy minden okos, csak az ember lesz egyre butább, sajnos. Hát igen.
2: Igen, mindig mondom, hogyha ahelyett, hogy mondjuk azzal foglalkozunk, hogy állandóan kommenteket írunk a közösségi médiára, ha ahelyett azzal foglalkoznánk, hogy mondjuk olvassunk, akkor lehet, hogy egy kicsit jobb értelmi szinten lenne az emberiség, meg a vajdaságiak is, meg ugye unblock mindenki szerintem. Most mondom ezt úgy, hogy na, nyilván nem tudom. Mondjuk én mondjuk kommenteket nem nagyon szoktam írogatni, de hogy van, aki látom, tehát van az a típusú ember, aki az egész napját arra áldozza, hogy ő most mindenféle platformon, minden profil alatt beszól, meg mindenkit elküld a francba, és nekem ez olyan érdekes, hogy úgy erre szállja az idejét, nem?
1: Sose nem gondolkodtam
2: ilyenen, hogy... Neki lehet, hogy nem árt
1: ilyenen,
2: egy okos szemüveg egyébként.
1: Hát igen, ez sose értettem, meg a mai napig nem értem. Tehát nekem sosincs időm ilyenekre, sajnos. Néha kívánom, hogy bár lenne. Nem, nincs időm, meg ihletem sem, meg nem is vagyok ilyen ember, úgy őszintén. Mert én, ha valakinek valamit akarok mondani, akkor én odaállok és megmondom. Ha nekem valami nem tetszik, akkor megmondom, hogy hello, figyelj, nekem ez nem tetszik. És nem szoktam így szószát gyárkodni a közösségi oldalakon sem. Mert volt már olyan egyébként tapasztalat, hogy így a neten harcoskodott, és amikor meg így az utcán így elmentünk egymás mellett, akkor úgy mondtam neki, hogy szia, egyébként te tudod, hogy én ki vagyok? És így nézett rám, nem. Na, tényleg nem? És akkor így nézze, hát valahonnan ismerős vagy. És akkor amikor mondtam neki, hogy hát akkor ki, és akkor úgy mondtam, hogy hát az interneten, meg így, ja, hát, ja, mondom, akkor most mondd, nyugodtan itt vagyok, szemtől szembe. Tehát nem az interneten kell nyomni a sódert, meg a mindent, meg a nagy arcoskodni az utcán, meg elmész mellettem, és sosem tudod, hogy A vagy B vagy C vagy D.
2: Igen.
1: Tehát, hogy azért így hűha.
2: Sokan kicsit vannak, akik ilyenek egyébként.
1: Kapkodta a levegőt, meg azt se tudta, hogy hívják körülbelül kategória. Hát sajnos vannak ilyenek, igen. Ez biztos. Úgyhogy, hát jó van. Meg belgondolok igazából a vannak ugye az ilyen nagyon okos a ChatGPT, meg a Gemini, hogy már mindent tőlük kérdezünk, akár egészségügyi dolog. Nem mondom, hogy én nem kérdezem meg. Nyilván megkérdezem, akár recept, akár nem tudom, bármi. Csak nem mindig bízok meg bennem, mert nyilván hamarabb hiszek egy orvosnak, vagy nem tudom, bármi. Oké, megkérdezem, lehet, hogy megnyugtak, lehet, hogy igazából még inkább felidegesít, de hogy már lassan tényleg mindent tőlük kérdezünk ezektől.
2: Amúgy igen, rászokik az ember, és tök érdekes, mert hogy szerintem itt már biztos, hogy mérhető valamilyen módon, hogy az emberek memóriája hogyan változott az elmúlt évtizedekben. Most egy nagyon banális példa, régen mondjuk neked meg kellett jegyezni egy csomó telefonszámot, és ezt észben kellett tartani. Oké, lehet, hogy fölírtad egy kis notezbe, de hogy például nagyon sok telefonszámot tudtunk. Most nincs, most abszolút, tehát itt van a mobilomban, itt írja, nem tudom, én a nagymamám vezetékes számát tudom, meg anyukámnak a mobil számát, ennyi az összes, amit tudok. Még tudom még a gyerekkori vezetékes számunkat egyébként. De hogy ez ilyen apróság annak tűnik, de egy csomó dologban ez megmutatkozik, hogy nem kell olyan szinten használnunk a memóriánkat. És a gyerekek mindig ki vannak akadva, amikor ugye verset kell tanulni a suliban, és mindig mondom nekik, hogy gyerekek, de mondom, ez az egyik legfontosabb, mert hogy mondom, hogy nem azért kell neked verset tanulni, hogy most jaj, gyötörni szeretne a tanár, és útál benneteket, hanem ezzel is a memóriátok fejlődik, és vannak olyan versek, amiket nem tudom, középsuliba tanultam, vagy általánosabb, és emlékszem rá, mert valahogy úgy belédivódik, és föl tudod idézni, át tudod, van egy mese, amit 6 éves koromban adtam elő, és tudom szóró-szóra mai napig, pedig nem tanultam újra, de hogy egy csomó minden viszont úgy hat a memóriánkra, hogy hát egyre feledékenyebbek vagyunk, kevés dolgot tudunk megjegyezni, és na, érdekes ez a része is egyébként.
1: Igen, meg főleg például teszem azt a római számok, meg a gyerekek is. Igen.
2: Igen, meg most tök jó üzenet jött. A feleségem tanítónőként dolgozott pár évig, és hazaért munkából, mesélt, hogy a gyerekek nem tudják leolvasni az analóg órát. Ez igen. Is nagyon érdekes, igen. Igen,
1: igen. Igen.
2: Analóg óra, cipőbekötés. Nagyon-nagyon le vannak maradva a fejlődésben a mai gyerekek szerintem. És hogy mondjam, erről nyilván a szülő is tehet, tehát hogy meg, hogy mondjam, én nem vagyok egy ilyen mobil ellenes, vagy nem mondom azt, hogy a gyerek nem tudom én ne tájékozódjon, vagy ne gyakorolja ezeket a dolgokat egyébként, mert hogy aztán meg lemarad a kortársaitól mondjuk ebben, akkor tudod, jön a kiközösítés bármi, be kell fejezni, mutatja Viktor. De hogy azért még mindig sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy kint legyen a gyerek, dagonyázzon a sárban, menjen, mászol fel a fára, igen. Rohangáljon, pecázzon, és fontos. És egyébként a nagyszülőknek van még ebben nagyon fontos szerepük, mert ők ugye, ha mondjuk nyugdíjasok, akkor ők jobban rá is érnek ezekre a dolgokra. Uh-huh. Nem tudom, elviszem a gyereket, megtanítom, hogy kell, nem tudom, felszerelni a horgot a damira, vagy tök igen, mindegy, tehát igen. Olyan dolgok, ami közben tanul a gyerek, egy csomó minden idegrendszeri dolog változik a gyerekben, amikor ezekkel a dolgokkal foglalkozik, úgyhogy ezek tök jók.
1: Igen, és lesz is ma is egy ilyen témánk, hogy hány éves kortól ismerkedjen a gyerek a mesterséges intelligenciával.
2: Na, ez is egy jó kérdés. Jó, fejezzük, Viktor.
1: Hamarosan hírek.
2: Ne pattogj. Hírek, igen.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 7 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
8: Június 17-én és 18-án Strasbourgban az Európai Parlamentben zajlott az EU-Szerbia stabilizációs és társulási parlamenti vegyes bizottság ülése, közölte Kovács Elvira, a szerb parlament Európai Integrációs Bizottságának VMS-es elnöke. A főbb témák között szerepelt a csatlakozási tárgyalások állása és az EU-Szerbia kapcsolatok alakulása, a Velencei Bizottság véleménye az igazságügyi csomagról, valamint a médiaszabadság kérdése is.
9: A nyári utazások költségeire is hatással van az üzemanyagárak és a kerozin drágulása. A légitársaságok a megnövekedett kiadásokat beépíthetik a repülőjegy árába, így azoknak, akik repülővel indulnak nyaralni, magasabb költségekkel kell számolniuk. Azonban ennek is vannak szabályai. Az utazási feltételek alapján ugyanis nem lehet korlátlanul növelni az árakat. Az utasoknak ezért érdemes alaposan átnézniük a szerződésben szereplő feltételeket, és figyelniük arra, hogy milyen esetekben és milyen mértékben változhat az ár.
8: A hétvégi vihar és a jégeső károkat okozott a mezőgazdasági területeken, ezért Topolya Község Bizottságot alakított a helyzet felmérésére, közölte közösségi oldalán Szatmári Adrián. Topolya polgármestere azt írta, a bizottság szerdán megkezdte a terepi munkát. Azok a termelők is polgárok, akiknek a jégeső kárt okozott a termésében, a kárt bejelenthetik Topolya Község közigazgatási hivatalában.
7: Időjárás.
9: A nap folyamán napos és felhős időszakokkal is találkozhatunk, csapadékra nincs kilátás, a csúcsfőmérséklet 30 fok körül alakul.
4: MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
0: az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: programajánló.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén-nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Reklám.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
9: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
10: Megnyílt a Real Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: kezdődik, abba kezdődik, kezdődik.
1: Szólj anyádnak is.
2: Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
3: Magyarul.
4: 91.5.
5: Na vissza is tértünk. És kávés témával. Imádom, annyira imádom a kávét, meg ezt a témát is. Nagyon szeretem. Uff. Szerintem a hallgatók közül is nagyon sokan nem tudják a napot kávé nélkül indítani.
6: Igen, nyilván nálunk ez ilyen megszokás, itt Vajdaságban, meg alapvetően ugye Balkánon, hogy kávéval indítják a napot az emberek. Nekem is az a legfontosabb, hogy reggel megígyem a kávémat, és azt nyugodtan igyem meg, úgyhogy azért képes vagyok akár egy órával is előbb ébredni, mint ahogy szükség lenne rá, csak nyugodtan üljek és igyem. Viszont nálam nincs meg ez a, nem is tudom, ez a mánia, hogy most ilyen kávé, olyan kávé, ízesített, spicy, ilyen, nem tudom, espresszó, nem espresszó. Magyarországon szoktam kínlódni, mert ők olyan furcsa kávékat isznak. Nem szeretem, amikor ilyen nagyon kicsi adag kávét kell innom. Általában vagy török kávét iszok bögréből, meg most szülinapomra kaptam egy fantasztikus kávégépet, és azzal készítek kávét, de hogy nincsenek ilyen nagy elvárásaim, hogy most, vagy tudod, elmegyek egy kávézóba, és akkor ott kipróbálom a nagy ínyenségeket, nem szoktam. Délután már nem is szoktam kávét inni, nagyjából egy évvel ezelőtt leszoktam erről, ittam napi 3-at mondjuk, most a napi 1 az, ami így megvan. Ha megyek vendégségbe esetleg, vagy valahova beülünk, akkor iszok még egyet, de nagyon ritka esetben. Kapucsinót mostanában arra valahogy úgy rászoktam, tehát ha megyek valahova, akkor kapucsinót szoktam inni. Ennyi.
5: Talán de... az egyik leglájtosabb, nem?
6: Igen, igen. Voltunk, hol is voltunk, mentünk motorozni, és megálltunk Baján, és ott is kapucsinót kértem egy pár hete, és kihoztak egy ilyen, hát egy akkora bögrét, szerintem még volt egy fél liter kapucsinó, és így néztem, mondom, atya úristen, ezt az életben nem iszom meg. Hát nagy nehezen legyűrtem, egy kicsit hagytam az alján, így nem is értettem, hogy hozhattak ki ekkora adagot. De hát Edina talált egy cikket, ami az alapján határozza meg, hogy milyen kávét szeretünk fogyasztani, hogy milyen horoszkópunk.
5: Igen. Én még nem olvastam el, még nem értem az oroszlánhoz, ugye én oroszlán vagyok.
6: Te oroszlán vagy?
5: Én oroszlán vagyok, úgyhogy odáig még nem jutottam. Igen, pont a jó múltkor, amikor együtt voltunk itt a reggeliben, és azt hiszem, hogy horoszkópot olvastunk, akkor úgy néztük, hogy na most akkor mi történik, és akkor nézzük, mi lesz a sorsunk. Én nekem a reggeli kávé az muszáj, tehát hogy úristen, ha én, de ez lehet, hogy csak fejbe dől el, de én ezt így fejbe is döntöttem, hogy nekem muszáj a jó erős török kávét meginnom reggel, addig ne szóljon hozzám senki, nekem addig csend és nyugalom kell, kivéve, hogyha itt vagyok, mert akkor mindig hozom a kis termoszomba, de nekem otthon muszáj, nekem az muszáj, hogy meglegyen a reggelivel együtt, az a napindítom. Tehát anélkül nekem nincs nap. Próbáltam.
6: Napindító, az ASMR-ben van egy ilyen.
5: Átkallottam. De hogy nekem muszáj, tényleg. Vagy a kávégéppel főzöm az eszpresszót, amit nem egy kortyosra szoktam otthon lefőzni, hanem a legnagyobbra állítom, és akkor is bőven erős. De amígy meg lefőzök, nem tudom, egy jó nagy telített bögre török kávét, úgy minden nélkül, és nekem az muszáj, hogy meglegyen a reggeli kis kávénak, mert fú, én anélkül próbáltam, hogy elindulok, próbáltam elhagyni a kávét, napi egyet iszok egyébként, de hogy ha elhagyom, akkor ott az a kedvem, az akkor
6: mindenkit meg... A fejem nagyon fáj, ha nincs meg a reggeli kávém, aznap hiába bevetek, én bármennyi fájdalomcsillapítót nem áll ki a fejfájás. Úgyhogy hát most a napi egy az egyébként oké. Tehát, hogy nyilván a kávé ugye sok mindenre hat, tehát például a vérnyomást is emeli, azért nem jó mondjuk naponta 100 kávét meginni, meg hát, mondjuk 4-5-öt. De hogy alapvetően a napi egy, szerintem teljesen rendben van, meg szerintem azért vagyunk ehhez hozzászokva, mert a kávéhoz kötjük a nyugalmat, azt, hogy na reggel most nyugiban megiszom a kávét. Nálunk is otthon ilyen például, amikor gomboson vagyunk, akkor mindig ez ilyen projekt, tudod, hogy fú, mindig apukám így mondja, hogy na, iszunk egy kávét, és akkor így megfőzik a kávét, és akkor kiülünk a teraszra, vagy ott a nappaliba, és akkor amíg iszod, az így, tudod, addig ott így ülsz, és az így tök jó.
5: Nálunk anyu olyan, tehát ő éjjel-nappal tud kávét inni, naponta többet is, akár kijön, megy hozzánk, mindenkivel kávézni kell, tehát ez a tipikus jó kis falusi szokás, hogy bárki jön és megy, kávé, muszáj, igen, vagy pálinka, de muszáj, tehát hogy ez tipikusan Viktor, te mi vagy a horoszkóba? Vízönti, akkor már nagyon figyelj. Viktor is
6: mindig... Végigolvassuk mindenkiét?
5: Hát legyen.
6: Jó.
5: Van a kós, ők az erős eszpresszónak az emberei, és náluk minden gyors, határozott, meg intenzív, így nem meglepő, hogy az eszpresszó illik hozzájuk a legjobban. Rövid, erős, ütős pont, mint ő. Hát, igen.
6: Bika a krémes latte szerelmese, mert szereti a kényelmet, a finom ízeket és a nyugodt pillanatokat. Például egy latte vagy cappuccino az igazi társ, egy lassú reggelen. Ezt írják a csillagok.
5: Az ikrekre a jeges kávé a jellemző, mert mindig mozgásban vannak, sosem állnak meg. Egyik pillanatban itt, a másikban már máshol járnak, és neki a jeges kávé való, amit útközben is el lehet kortyolni.
6: A jeges kávét is szeretem egyébként.
5: Főleg így
6: nyáron nagyon jó. Igen, meg én sem szeretem azt, amikor így beülök valahol, és tudod, várni kell, hogy kihűljön a kávé. Én szeretem úgy majdnem hidegen inni. Volt egy nagybátyám, aki meg úgy itta a kávét, hogy készett a török kávé, és abban a pillanatban így kinyitotta a száját, fogta azt a kis csészet, és így beleöntötte, egy Excel rántott a forró kávét.
5: Én is ismerek olyat, aki
6: egész gyerekkoromban ezen csodálkoztam, hogy lehet így meginni a kávét.
5: Igen. Van olyan ismerősöm, akit elé lerakják a kávét, és már szürcsöli, és így hogy bírod? Hát nem ég le a mindenet. Tehát, hogy így, és én is egyébként ilyen kis langyosan iszom, megvárom a török kávét, még úgy azért iható lesz.
6: Igen.
5: Úgyhogy velem ezért rossz kávézni, mert én egy óra hosszáig el tudok ott lötyizgetni. Úgyhogy...
6: Itt egy hallgató egyébként, hogy Anglia-Horvátország 4-2. Köszönjük az információt.
5: Az mi ez, foci?
6: Foci, persze, foci.
5: Hát, én meg a foci, ez két külön dolog.
6: Én meg a foci is két külön dolog, csak így a Marci kapcsán így kezdek így belelátni, vagy nem is tudom, olyan érdekes, hogy így belekeveredek mindig valami focis eseménybe. Mónika is írt nekünk, cukik voltak amúgy ezek régen, akár kijött kávé, aztán délután fele már mondták, hogy jaj, ne haragudj, már nem iszom, megittam már 5-5 ma.
5: Hát, igen. Hát édesanyám épp most iszza a kávét. Küldtem már a kis fotót. Nézd, milyen szép, ilyen kis régi mintás kis terítőn van. Hát, és biztos tudják a hallgatók is, igen, amikor úgy régen a nagyszülők, meg a szülők is ugye hímezték a kis terítőket. Igen. Engem is próbáltak megtanítani, és tetszett is, csak elfelejtettem időközben, még fölnőttem. Volt ilyen keretünk, ugye abba tettük bele a
6: gyolcsot. Hát, vagy amit, amire...
5: Nem válszom, minek nevezett.
6: Gyolcs.
5: Ezt mi sose hallottam.
6: Gyolcs. Gombosan
5: gyolcs. És meg volt rajzolva ugye az örökíróval, vagy nem tudom, mivel rajzolták. Bocsánat, ha hülyeséget mondtam.
6: Nem, az ilyen mint, az pecsételték.
5: Igen, nem rajzolták.
6: Ne, hát nem tudom, gombosan pecsételték rá a mintát. Azt meg úgy hívják, hogy drukkolás.
5: Na
6: vagy
5: hát.
6: Trukkótatni. A népviseletes szoknyák alját is úgy csinálják, ami ugye ott vannak a fodrok, a keményített szoknyák alján, és azt is úgy, hogy pecséttel ezeket a mintákat rányomják, és akkor az alapján ugye annak mentén kell kihímezni, és akkor azokat a lyukakat aztán kivágják.
5: Uff,
6: vagyis hát ott az anyagot, hogy legyen lyuk, nem a lyukat vágják ki. Úgyhogy jött még egy üzenet, ez a horoszkópos téma, az EC kellene, ő szereti a horoszkóppal kapcsolatos dolgokat, hát meg a kávét.
5: Na igen.
6: Na ráknál tartunk.
5: Vaníliás édes kényeztetés. A rák érzelmes, érzékeny és otthon kedvelő. Egy lágy vaníliás latte vagy karamellás kávé tökéletesen passzol a kis lelkéhez.
6: Oroszlán.
5: Ó, igen.
6: Edina, extra habos, látványos cappuccino, szeret a középpontban lenni.
5: Dehogy.
6: Még a kávéja is legyen egy kicsit só. Nem só, hanem show. Úgy só, hogy show. Egy díszes habos cappuccino vagy latte árt neki szinte kötelező.
5: Egyébként én nem vagyok cappuccinós. Tehát, hogy úgy...
6: Pereld be a csillagokat, látod, hülyeségeket
5: vannak. Igen. Egyébként rám különben az eszpresszó illet volna, csak úgy mondom, mert ugye azt az ami eszpresszó vagy török kávé.
6: Kos, hát akkor kos vagy lélekben.
5: Szűz, tiszta, klasszikus filter kávé. A szűz nem szereti a túlzásokat, nála a letisztultság a kulcs, így egyszerű, precíz filter kávé illik hozzá a legjobban.
6: Na, mérleg, jeges latte, egyensúlyban minden, mindig az egyensúlyt keresi, ugye mérleg, és a jeges latte azért ideális számára, mert nem túl erős, nem túl lágy, éppen jól eltalált harmónia.
5: Skorpió, a sötét pörkölésű eszpresszó. Intenzív, titokzatos és mély, egy erős sötét pörkölésű eszpresszó passzol hozzá, minden felesleges díszítés nélkül.
6: Nyilas a fűszeres különleges kávékat részesíti előnyben, neki a fahéjas, kardamomos vagy egzotikus ízesítésű kávé az igazi kaland.
5: Lehet, hogy bak vagyok, mert ott is a klasszikus
6: fekete kávé. Én bak vagyok, úgyhogy igen, ez nálam eltalálták.
5: Nem keresi a körítést, a hatékonyság számít, így egy sima fekete kávé, ez ő biztos pontja a napban.
6: Ennyi, még cukor sincs benne. Fantasztikus.
5: Igen. Vityusz, figyelj!
6: Vízöntő, Viktor, alternatív, cold brew, mindig kicsit más, mint a többiek, a vízöntő. Valamilyen különleges elkészítési mód tökéletesen illik a stílusához.
5: Tehát egy
6: tökéletesen
5: el
6: van készítve a kávéd, mint a kis frizurád minden reggel.
5: Tényleg! Kis Vityusz belövi a kis haját.
6: Be.
5: Gáltam képzelni, ott van ott áll a tükör előtt, és itt is még.
6: Még kocsiba visszapillantó tükörbe is ezt nézi. Kiszáll, akkor a kirakatok üvegében is nézi. Jól áll-e a haját?
5: Ezt simán lehetem képzelni.
6: Igen.
5: Kis aranyos. Halak. Lágy habos cappuccino. A halak álmodozó és érzékeny. Neki egy puha habos cappuccino vagy teljes kávé az, ami igazán otthonossá teszi a pillanatot.
6: Hát szép.
5: Hát nem tudom, hogy kinek mennyire jött ez be, hogy hozzá titulált kávé a horoszkópjához. Az enyém az sajnos kicsit mellé ment. Én inkább kos vagyok, meg bak. De hát... maradok azért az oroszlánnál.
6: Kecske.
5: Tényleg, miért nem lettek olyan horoszkóban kecskék, vagy hát, bárányok, vagy nem tudom, oroszlán tyúkok, vagy nem tudom, ilyen.
6: Nem tudom, biztos, hogy van ilyen verzió is. Tudom, hát ugye a kínai horoszkóban megvan, hogy ki micsodott, ilyen disznó, patkány, uh-huh. meg sárkány, tényleg. Meg ilyen dolgok vannak. Meg van ilyen fa horoszkóp, az alapján én tudom, hogy almafa vagyok, ez gyerekkoromban megnéztük. Fa horoszkóp. De ilyen, igen, körtefa vagy, mit tudom,
5: hogy
6: írjam
5: be. Hogy
6: írd be így, hogy fa horoszkóp, fa. Nem tudom.
5: Fa horoszkóp.
6: Milyen fa vagy a horoszkópod szerint?
5: Kelt a fa horoszkóp, te melyik jegyben születtél?
6: Én azt hiszem, hogy almafa vagyok.
5: És akkor várjunk itt augusztus. Ja, igen, mindjárt szülinapom lesz. Tessék megjegyezni. Én eperfa vagyok. Jaj, az epret szeretem.
6: Pálinka.
5: Nem ittam még eper pálinkát.
6: Hát pedig, szerintem csak az a jó, maga az eper az olyan, mit tudom én. Mert nem a földi eper, hanem a fán termő eper az olyan...
5: Alatt se ettem még
6: szerintem. Hát olyan ízt, nem tudom, olyan furcsa. Meg olyan ronda is.
5: Szerintem még nem is láttam fán epret.
6: Hát ez, de olyan fa, eperfa, nem földi eper. Nem földi eperfa vagy. Földi eperfa nem létezik, Edina?
5: Hát tudom, hát de mi?
6: Hiába van rajtad piros ruha. Nincs földi eperfa.
5: Márja, most megnézem, nem a termést akarom megnézni.
6: Én nagyon sok kicsit hasonlít a szederre egyébként, uh-huh. attól kicsit hosszúkásabb.
5: Én még nem láttam.
6: Nem. Hát menj el a Jován Mikics suli udvarába, ott van egy rakás. Nem tudom, nagymamáméknál is volt gyerekkoromban egy eperfa, megkóstoltam, hát nem egy nagy valami, olyan fura. Rengeteget terem egyébként, meg befog mindent. Ilyen lilás színű, és alatta az aszfalt, a beton az tiszta lila, meg a kocsik körülötte, minden ilyen.
5: Ma is tanultam valamit. Eperfa vagyok. Hát jó.
6: De te úgy meg örültél ennek, és tudti, hogy a földi eperre gondoltál.
5: Egyébként igen. És azon gondolkoztam, hogy lognak azok a földi eperek úgy a fán. És mondom, úristen, ilyet nem láttam még a fán egy epereket lógni.
6: Olyan vagy, mint az Etsy.
5: Hülye.
6: Igen. Igen.
5: De tényleg azon gondolkoztam, hogy hát most mi a barack is, barackka, érted, lóg a barackka, fán, szilva is. Alma is, körtet, az eper mindre lóghatta. Citromfa, citrom, narancsfa, hát azok is, hát úgy lógnak, hát most az eperfa, az is.
6: Hát de a földi eper az nem fa.
5: Hát oké, hogy mert az földi.
6: Az egy ilyen kis
5: lájtszerú földi eper, növény. Akkor érted, akkor, mert a földi eper az értem, szerintem földön van. De ha eperfa, akkor az eperre gondolsz, mint eper, akkor az is lehet a fán.
6: Jó lenne egyébként. Én kibírnám, ha lennének ilyen normális eperfák, de ez sajnos nem olyan, Edina.
5: És akkor földi dinnye? Tehát, hogy így nyilván nincs dinnyefa.
6: Nincs. De azért van földi eper, mert van a sima eper, ami fán terem.
5: Hát oké. Okay.
6: Azért mondjuk nála azt, hogy földi
5: hát
6: eper.
5: Hát igen, mert ha maga...
6: Jó ég.
5: Hát igen, mert a földnél van, földbe van. Ez oké, ez eddig világos.
6: És de amikor csak azt mondod, hogy eper, az meg simán az eper, ami a fán. Is a... Igen.
5: Hát ez így nem állja.
6: Mogyoró, földi mogyoró, itt van. Ügyes vagy, Viktor, mondja a fülemre. Mogyoró, a mogyoró az egy bokor, bokron terem a mogyoró, meg van a földi mogyoró, ami meg ilyen növény, mint egy szántóföldi növény, és akkor szeded ott a földi magyarót. Tudod, hát a kikiriki.
5: Igen, azt is szeretem.
6: Na, hát megfejtettük ezt a nagy titkot, úgyhogy zenélünk. Én meg kipihentem ezt a megszólalást.

0: Programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagykap beton.
1: Panna reggeli.
2: Vera írt nekünk üzenetet, az eper a fáról nagyon egészséges, és azért színez, mert tele van antioxidánssal. Igen.
3: Tényleg tanultam valamit.
2: Igen. De most áttérünk a dinnyére.
3: Ja, igen.
2: Hát, ha a dinnyével képben vagy, földön, földön terem, nincs dinnyefa. Nincs dinnyefa, Edi.
3: Bár lehetne, valaki feltalálhatná, hogy dinnyék potyognak az égből.
2: Görög dinnyéről beszélgetünk, úgyhogy én át is adom a szót, mert én egyetlen egy dolgot nem tudok megenni, és az a görög dinnye.
3: És a sárga dinnye.
2: Sárga dinnyét imádom.
3: Na hát, az majdnem ugyanaz.
2: Nem tudom miért, gyerekkorom óta nem szeretem a görög dinnyét, valamiért a szagát sem bírom, soha senki nem értette még meg ezt a problémámat, mert mindenki alig várja, hogy beköszöntsön a nyár, és tonnaszámra lehessen enni a görög dinnyét. Egyszer ettem, amikor a még ilyen migráns családok érkeztek ide a Szabadkára és környékén, és a téglagyárban nagyon sok nő volt gyerekekkel, és akkor kimentem hozzájuk. Egyszer is ők megkínáltak görög dinnyével, és tudod, ilyen kellemetlen volt visszautasítani, hogyha tudod, azt mondom nekik, hogy nem szeretem a dinnyét, akkor nehogy azt gondolják, hogy most mit tudom én, velük nem akarok enni csak, vagy hogy tudod, ez egész csak ilyen kamu. És akkor ott ettem görög dinnyét, az egyébként finom volt, de azóta se tudom megenni. Nagyon érdekes, hogy abszolút nem. Úgyhogy de tudom, hogy úgy kell megnézni, hogy érette, hogy kell így kopogtatni.
3: Hát igen, de olvastam olyanokat is mostanság, hogy ez egy hülyeség. Mert hogy van, aki, tehát hogy megvan, mert vannak szakértők, kutatók, akik kopogást, meg a nem tudom milyen mély, meg a nem tudom milyen hangokat, meg a nem tudom milyen sugárzási nem tudom micsodát mértek, és hogy nem feltétlen igaz, hogy ha megkopogtatod, akkor mindjárt rájössz, hogy az érett, vagy nem érett, vagy
2: de
3: mit tudom
2: kell
3: én.
2: Kitalálni, hogy jó-e.
3: Igen. Lehet, hogy a hallgatók tudják, és szakosodott vásárlók, de tudom, hogy nézni kell ugye a héját, hogy mennyire fényes, nem fényes. Tehát, hogyha ha a földben van, akkor ugye ott az aljának minél sárgábbannak kell lenni tán, és annál jobb, minél sárgá, vagy valami van, valami ilyen, tudom. Meg hogy a csíkok hogy mennek rajta, ha olyan, hogy csíkos görögdínyéről van, beszélünk, mert ugye van olyan, ami csak sima zöld.
2: Van sima zöld, igen, meg van olyan görögdínye is, ami tökéletes, ami teljesen magtalan. Jó, ezek már nyilván ilyen, ami hibrid fajták.
3: Igen.
2: Teljesen magtalan. Van olyan, aminek a belseje nem pirosas, hanem ilyen... Inkább úgy néz ki, amikor felvágod, mintha sárga dinnye lenne, de igazából görög dinnye. Igen. Szóval van mindenféle színkombináció. Olyan, mint a koktélparadicsom, abból is van már fekete, meg halvány narancssárga, szinte már ilyen citromsárgába átmenő
3: szín. Egyébként az a cikk is azt írja különben, hogy ne következtessünk, hogy milyen a hangja kopogtatáskor, mert félrevezető lehet, és nem feltétlenül az érettségét jelzi, hanem utalhat csupán arra, hogy az adott gyümölcsnek magas a víztartalma.
2: Valaki lakik bent, tud visszakopog valaki.
3: Júj.
2: Hát igen, meg alapvetően azt mondják, hogy az a lényeg, hogy mikor szedik le. Tehát igazából a szüret időpontja a legfontosabb, illetve a napfény és a vízellátás, hiszen a görögdinnye édességének egyik fő titka a bőséges napsütés. Uh-huh. Minél több napfény éri a termést, annál több cukor halmozódik fel benne, és az öntözés sem mindegy, a dinnye fejlődése során ugyanis fontos a kiegyensúlyozott vízellátás. Ha túl sok vizet kap szüret előtt, az felhigítja a cukrot, kevésbé lesz édes, viszont a szárazság sem tesz jót neki. Beérés előtti hetekben érdemes mérsékelni az öntözést, hogy a cukrok koncentrálódjanak. És akkor megvan, hogy mikor kell szüretelni, mert hogy gyakori hiba az, hogy vagy túl korán, vagy túl későn szedik le a dinnyét. A dinnye alján lévő sárga folt árulkodó jel, ha ez élénk sárga, a dinnye készen áll a szüretre.
3: Igen, ez az, amit ugye
2: amivel
3: mondtam,
2: ő igazából úgy csatlakozik a kis indájához.
3: Ami egyébként szintén fontos. Mármint gondolok arra a kis indához, hogy az milyen, mert hogyha ilyen el van száradva, akkor elméletileg be van írva a dinnye.
2: Igen, igen. Úgyhogy igazából erre kell figyelni.
3: Én nagyon szeretek ilyenkor, alapból szeretem tényleg a görög dinnyét. A sárgát is megeszem, de ha kell választani, akkor inkább a görög. És imádtam régen, amikor kisgyerek voltam, és ugye otthon éltem, és hát jöttek, árulták a görög dínyéket. Akkor ott főként görgöt árultak. És mindig kiabáltak, hogy dínyeladó, ugye falon ez volt a szokás, hogy mentek, mint a rossz vasasok. És hát így volt, hogy gyerekét kiabáltam nekik így vissza, és akkor oda hívtak egy-két kóstolóra, és tudom, hogy a tatával mindig az volt, mindig szaladtam be, és muszáj volt venni dínyét, hívtam ki a tatát, és addig nem vettük meg a dínyét, még meg nem kóstoltuk. Tehát, hogy addig mi nem, volt, hogy 3-4 dinnyét megkóstoltunk, és felvágattuk. Ameddig nekünk nem tetszett, és hát nyilván hát tényleg a pénzt adsz érte, akkor nyilván olyat vegyél, olyan dinnyét vegyél, ami, mert hiába azt mondják neked, hogy ez jó, és aztán beviszed, és akkor igazából abszolút nem jó. Nem, ott szépen, és tudom, hogy mindig ilyen háromszögre vágták föl, így belenyomták a kést, odaadták, és akkor bírtad így falatozni. És akkor mondtam, hogy ez nem jó, ez nem édes, és akkor vágtuk a másikat.
2: Talán a dinnyé csak így mondták, hogy na ebbe az utcára többen nem megyünk, elegünk van ebből a kis Edinából.
3: Meg volt egyébként Adorjánról jött egy bácsi lovaskocsival, és tőle vettük régen a dinnyét mindig. És már kiabált, hogy dinnyé eladó. Akkor már tudtam, hogy hopp, menni kell, szaladni kell be, jön a dinnyé és dinnyé vásárlás van.
2: Mikor dédnagymamám termeszte dinnyét, de ő azt a fajtát, aminek ilyen sötét zöld volt a héja. Úgy tudom, hogy csíkos az nem is volt nála. Tudtam már, csak ez a nagyon csörgök itt valami, kaptam jeget a kezembe, és most ezt így helyezgetem át, lehet, hogy halljátok itt van így, megcsörgetem, megcsörg itt a jég. Hát nem ice coffee-t kaptam, csak simán.
3: Jeges porogatás.
2: Igen.
3: Egyébként jött egy üzenet, jó hidegen kenyérrel, nagyon finom.
2: Sokan eszik kenyérrel, igen, a dinnyét, meg a szőlőt is egyébként.
3: Hogy?
2: Nem
3: hogy
2: tudom.
3: Hogy lett kenyérrel? Életemben nem hallottam ezt még.
2: Szerintem ez onnan jön régen, amikor szegénység volt, és valaki mondjuk termesztett otthon dinnyét, akkor tudod, így meg lehetett úszni egy étkezést.
3: Esküszöm, ezt ki fogom próbálni. Soha nem.
2: Ezt sokszor hallottam már, gomboson is, nekem nagymamám mégis úgy ették régen.
3: Hát én próbáltam vodkával a görög dinnyét.
2: Sárga dinnyét rummal. Az is, az jó.
3: De nekem annyira nem jött át ez a vodkás verzió. Lehet, hogy túl sok volt benne a vodka, az én nem, de úgy nem volt az az.
2: Nem emlékszel rá, hogy bejött-e.
3: Hát, pont egy ilyen, annó még a nagy diszkós, még nagy lány kis suhanc koromban, vagy mindig mondom, majd valaki már töri itt a dolgokat kint. Hogy akkor csináltuk a barátnőmmel buli előtt, meg volt a kis before, reggel elkészítettük, a szépen át a frizsiderbe, és kerestem, majd úgy jó, megszívta magát a dinnye a kis alkohollal, és úgy, hát nem volt kellemes ízű, maradjunk annyiba, de legalább volt.
2: Hát ilyen koktélt kellett volna, hogy tudod, hogy így a dinnyét valahogy félbevágod, mint hogyha egy ilyen nagy pohár lenne, kiszeded a belsejét kicsit, és odaöntöd bele.
3: Most van, aki egyébként ilyen gumimacis verziót is csinál nyilván belőle, vagy valami ilyesmi is van.
2: Gumimacis?
3: Uh-huh.
2: Nem hallom. De mit csinálsz?
3: Hát direkt lehet csinálni, tehát amikor úgy megpépesíted a dinnyét, leszűröd, nem tudom, megvárod, még lecsöpög, és lehet ilyen gumimacikat csinálni belőle.
2: Ja, azt hittem, hogy beleteszed a gumimacikat a dinnyébe.
3: Hát azt is lehet, és leöntöd ezzel a zselé, milyen zselé? Zselatin, nem zselé. Uh-huh. És akkor úgy csinálsz neki egy olyan levet, és azt is lehet a dinnyéből lenni.
2: Aha. Ne. Ennyi elég volt.
3: Azért
2: a
3: széntabletta legyen otthon.
2: Igen, sok.
3: Az biztos valaki írta, hogy Igor írta nekünk, hogy a vodkával jobban üt a dinnye, mint a kenyérrel. Hát ez is hát egészen biztos.
2: Az biztos.
3: Úgyhogy ezt nem ebédre kell fogyasztani. De nyáron egyébként, hűsítőként szerintem, jó, mondjuk, hát nyilván mostanság már azért így nem próbálkozom vele, de azért főleg...
2: Nem a fenét láttam én az előbb, hova mentél itt. Folyosom,
3: nem biztos, hogy ebben víz van ebben a nagy bugykosomban.
2: Igen.
3: De például a sárga dinnye is nálunk a családban, anyu szereti a sárga dinnyét. Tehát, hogy így többiek is úgy, ha nincs más, akkor jó. De nálunk inkább görög dinnyé is például a család.
2: Na, tesóm, hallgatja a Pannon reggelit, eldobom az agyamat. Mondta, hogy hallgatni fogja a vonaton. Ja, amúgy mondta, hogy vigyek be ma hajnalba hozzá valami táskát, amit nálunk felejtett, de én ezt nem találtam meg, úgyhogy majd mire jön, megint megpróbálom megkeresni. A sárga folt az alján, ahol érintkezik a földdel, ha sárga, akkor nagyon édes. Meg vannak a dinnyén karcolások, az is jó, mert a méhek bepor... Mi? Mert...
3: Korán van még.
2: Mert a mehet beporzása, meg mat felületük kell, hogy legyen. Ja, és onnan tudod, hogy éretten szedték le, hogy rajta maradt a szára.
3: Uh-huh.
2: Ha még nincs a szára rajta, akkor az is jó, mert magától esett le. Uh-huh. A zöld szára nem jó. Atya Isten, nem is tudom, hogy ilyen dinnyel szakértője a Fanni.
3: Na, hát itt van. De legközelebb bele kell menni dinnyét venni.
2: Igen, igen. Ti megtaláltatok a közös hangot, úgyhogy ti biztos jó dinnye vásárlás.
3: Én elmennék, és így ketten. Dinnyét vásárolunk. Az, hogy mi leszünk a dinnye eladók? Az is kemény lenne.
2: Igen, igen, kemény lenne eléggé.
3: Írjátok meg, de ti eladnál, is, hogy szoktatok dinnyét.
2: Fél óra alatt.
3: Ja, én csigát árultam régen a barátnőmmel.
2: Ja, Istenem,
3: a vasút szélén. Mikor esett az eső, akkor összeszedtük. Gyerekkori legjobb barátnőm alatt az utcánkba, és ott kimentünk, ott van a vasút két lépésre tőlünk. És ott álltunk, és kiabáltuk, hogy csiga eladó, éppen senki nem vett tőlünk csigát, de mi árultuk, és amikor úgy próbáltak elmászni, akkor visszahoztuk őket.
2: Mi egyszer a volt osztálytársammal, meg egy kis néptáncos párommal, a Robival kitaláltuk, hogy mi meg fogunk gazdagodni. És hogy vasárnap, amikor ugye szombat este esett az eső, vasárnap reggel fölkeltünk, fölhívtuk egymást, és megbeszéltük, hogy na mi ma, akkor elmenjünk éti csigát szedni, mert hogy azt el lehet adni a romák fölvásárolták Szabadkán az éti csigát is, meg a békát is szállították ki Olaszországba őket.
3: Jézusom!
2: Nem tudom, miért Olaszországban, igazából franciák eszik a csigát, de mindegy. És mi ezt nagyon jó biznisz lehetőségnek tartottuk, elkezdtük gyűjteni, mentünk ott a tiszta sarak voltunk, ugye esett előtte az eső, vizesek, sárosak, de hál' Isten tele volt minden éti csigával, összegyűjtöttük őket zsákba. Lemérte apukám, 9 kiló éti csigát gyűjtöttünk össze. És kimentünk a van gombos egy ilyen cigányfalú rész, és kimentünk oda, tudta apukám, hogy kivásárolja föl, Viktor mutatja az időt, be kell fejezni, de most ezt végigmondom. És mondták, hát akkor volt a NATO bombázás egyébként, és mondták, hogy hát most nem tudják fölvásárolni, mert hogy nem tudják kiszállítani külföldre. És akkor mi álltunk az utca, vagy az út szélén egy ideig, vártuk, hogy jöjjenek lovaskocsikkal, ott hát, ha valaki mégiscsak fölvásárolja, persze nem, és azt a 9 kilót éti csigát végül ki kellett öntenünk a fűbe. Hát, ha láttam undorító dolgot az életemben, akkor ez az volt. Amikor 9 kilónyi éti csiga csúszik, mászik ott egymáson, az borzasztó volt.
3: Hát
2: úgyhogy nem gazdagodtam meg sajnos.
3: Gyorsan elmondom, hogy csak Szatyi üzenetét. Ő írta, a gyermekkorában vett utoljára olyan dinnyét, aminek sárga színű volt a belseje.
2: Na.
3: Hát,
2: Viktor még már összetette a két karját, vagy kezét, összekulcsolt.
3: Nem húzta még le a hangot,
2: de szerintem még beszélhetnénk egy kicsit. Ideges legyen.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
7: Június 17-én és 18-án Strasbourgban az Európai Parlamentben zajlott az EU-Szerbia stabilizációs és társulási parlamenti vegyes bizottság ülése, közölte Kovács Elvira, a szerb parlament Európai Integrációs Bizottságának VMS-es elnöke. A főbb témák között szerepelt a csatlakozási tárgyalások állása és az EU-Szerbia kapcsolatok alakulása, a Velencei Bizottság véleménye az igazságügyi csomagról, valamint a médiaszabadság kérdése is.
8: A nyári utazások költségeire is hatással van az üzemanyagárak és a kerozin drágulása. A légitársaságok a megnövekedett kiadásokat beépíthetik a repülőjegy árába, így azoknak, akik repülővel indulnak nyaralni, magasabb költségekkel kell számolniuk. Azonban ennek is vannak szabályai. Az utazási feltételek alapján ugyanis nem lehet korlátlanul növelni az árakat. Az utasoknak ezért érdemes alaposan átnézniük a szerződésben szereplő feltételeket, és figyelniük arra, hogy milyen esetekben és milyen mértékben változhat az ár.
7: A hétvégi vihar és a jégeső károkat okozott a mezőgazdasági területeken, ezért Topolya Község bizottságot alakított a helyzet felmérésére, közölte közösségi oldalán Szatmári Adrián. Topolya polgármestere azt írta, a bizottság szerdán megkezdte a terepi munkát. Azok a termelők is polgárok, akiknek a jégeső kárt okozott a termésében, a kárt bejelenthetik Topolya Község közigazgatási hivatalában.
9: Időjárás.
8: A nap folyamán napos és felhős időszakokkal is találkozhatunk, csapadékra nincs kilátás, a csúcsfőmérséklet 30 fok körül alakul.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
9: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
11: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
12: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
13: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannó reggeli.
2: Már is megjöttünk. 8 óra 18 perckor. Csodálatos. 8-asok.
3: Igen, igen. És az AI témával folytatjuk, amit igen. Edina már beharangozott.
2: Ez egy nagyon jó téma szerintem, és biztos, hogy sokaknak megvan a véleménye egyébként ezzel kapcsolatban. Nem is feltétlenül csak az AI, hanem meg a mesterséges intelligencia, hanem az, hogy maga telefon, tablet, laptop és gyerekek. Hogy hány éves kortól ajánlják, vagy ismerkedjen meg a gyerek ezekkel az eszközökkel. Most oké, hogy a téma konkrétan az AI-ra vonatkozik. Szerintem, de nyilván nem tudom, mert nincs gyerekem, hogy biztos, hogy sokan már a házikat is, ha nem is vele csináltatják, de sokat kérdeznek tőle.
3: Biztos, hogy használják egyébként.
2: Igen. Mert hogy nagyon sok gyerek szerintem már pontosan tisztában van vele, hogy mi ez, akár látja a szülőtől, vagy megkérdezi, vagy szimplán lehet, hogy van olyan eset is, amikor a vele csináltatják meg igazából, akár bármilyen olvasmány, vagy értelmezési feladat, vagy nem tudom.
3: Érdekes ez, mert ugye nálam a nagyoknál most 6-at, 5-et fejezték, van mobiljuk, De érdekes az, hogy valahogy az van a kis fejükben, hogy a mobil az kommunikációra való, tehát arra, hogy ők csoportokban írogassanak egymásnak az osztálytársakkal, barátokkal, meg mondjuk arra, hogy játszanak rajta. És van, hogy nem tudom, szóba kerül valamilyen téma, és akkor hát, hogy ők hú, de hogy nem is tudják, meg milyen érdekes ez a dolog, ők nem is tudják, hogy most egy adott témának mi a lényege, vagy egy adott dolognak. És akkor mindig mondom, hogy hát mondom, ne te mondom, rákerestél. És akkor, ja nem. És akkor tudod, így mutatom nekik, hogy akkor ez hol lehet lecsekkolni, hogy lehet utána járni. És érdekes, hogy még úgy nincs ráva az agyuk, ők az AI-t sem használják, vagyis hát a Manna használgatja, de ő meg inkább ilyen gyakorlati dolgokra, ő nagyon szereti így kreatívkodni, állandóan valamit alkot. És akkor, ha nem tudja, hogy milyen anyagot mivel tud helyettesíteni, akkor azt mondjuk megkérdezi az AI-tól. Házinál nem használják, ez is tök érdekes, meg jó, én örülök neki. És a szakemberek is egyébként azt vallják, hogy alsós gyereknek például semmiképpen ne engedjük még az AI használatát, mert hogy az olyan, mintha kapna egy sluszkulcsot, úgy, hogy előtte nem járt kereszt tanfolyamra. Tehát, hogy nincsenek ismereteik, nem tudják, hogy mi az, amit el lehet hinni a mesterséges intelligenciának, igen. Mi az, ami hiteles információ, mi az, ami nem hiteles információ. És
2: kedvencem különben most egy pszichológusnak a véleménye. Ő úgy fogalmazta meg, hogy úgy kell kezelni, mint a Harry Potterben a varázslatot, a Roxford falain belül lehet használni, azon kívül viszont nem. Tehát, hogy tanítsuk a gyerekeknek, de a mesterséges intelligencia használata egy bizonyos ideig csak felnőtt felügyelete mellett történjen.
3: Igen, hát alapvetően igen, az oktatási rendszernek kell úgy kialakulnia, hogy megtanítsák a gyerekeket. Nyilván a szülőnek is nagy a felelőssége, sőt a szülői az mindig nagyobb. Sok szülő szereti ráhárítani ezt a felelősséget a tanárokra. De hogy alapvetően azért az iskolában sem árt tanulni ezekről a dolgokról. Ugye van informatika órájuk, én ezen azt látom, hogy sok gyakorlati órájuk is van, és egy csomó mindent megtanulnak már alsóban. Hát nekünk alsó, vagy nem alsóban, hanem általános iskolában. Ugye hát nálunk ez még nem volt. Amikor én voltam általánosul is, akkor nem létezett még informatika óra, fogalmunk se volt semmiről. Amikor megkaptuk az első számítógépet, ott passziánszoztunk rajta kb. Meg emlékszem, hogy volt a corridor.hu nevű oldal, kereső. És akkor azon lehetett ott keresgélni, de hogy nyilván nem volt még ennyire fejlett az online tér, meg úgy alapvetően ez az egész dolog. És most viszont én azt látom, hogy a suliban azért nagy hangsúlyt fektetnek erre. Tehát ez is mindig tanárfüggő, hogy mit tanít a tanár, mennyire van kedve. Mondjuk egy alsós tanítónéni, ugye, hogy egy alsós tanítónéni hogy akarja bevezetni a kicsiket ebbe a világba, de én azt látom mondjuk nálunk a suliban, hogy ez tök jól működik, és egy csomó olyan dolgot meg tudnak mondjuk csinálni a számítógépen, amit én nem.
2: Hát igen.
3: Az, hogy most ők itt animációkat csinálnak, meg ilyesmi, és akkor mondom, hogy? De mi is, hát tanultuk a suliba, tudod, ez kellett, az kellett, azt sem tudom, hol kéne hozzáfognom. És ez tök jó egyébként, mert belelátnak, ha valakit érdekel az informatika, akkor tudod, jobban belelát, hogy mi tartozhat még ez alá. Tehát azon kívül, hogy te mondjuk befejezel majd egy informatikai középiskolát, már általános hulisként mondjuk ráláthatsz arra is, hogyha olyan tanárod van, hogy hát igen, akár nem tudom én, grafikus, animáció készített, bármi, nagyon-nagyon sokrétű ez egyébként. Úgyhogy alapvetően nem baj, hogyha ezzel foglalkoznak a gyerekek, nyilván az a lényeg, hogy legyen mellettük tényleg egy felnőtt, aki bevezeti őket ebbe a világba. Meg ne használják butaságra, mert ugye AI kapcsán is sokszor olvashatunk arról, hogy kicsit ilyen, hát de, hogy pszichológusként használják, kamaszoknál ez mondjuk veszélyes lehet. Nemrégiben néhány héttel ezelőtt történt, hogy egy fiatal öngyilkosságot követett el, mert az AI azt tanácsolta neki, hogy akkor vessen véget az életének, úgyhogy itt is nyilván normál keretek között kell, és is felügyelni kell a gyereket, igen.
2: És nagyon sok hír volt egyébként ilyen, hogy különböző kihívás, és ez most nem csak az AI, hanem a unblock, hogy nagyon sok kihívások, igen, és akkor, hogy hány gyerek meghalt, kamaszok, mert hogy milyen olyan kihívásokba vettek részt. Hát, volt egy ilyen időszak, tudom, hogy nagyon-nagyon sok ilyen történt. Nyilván nem, hál' Istennek nem nálunk, vagy nem Szerbiában, hanem külföldön. De hogy azért tényleg ilyenre is van példa. Én nem tudom, én mindig visszagondolok, tényleg én sem vagyok egy fú, de nagyon idős nyilván, de hogy annó az én időmben is, hogy teljesen másként volt, és ha lehetne, én megtarthatnám azt az időszakot, vagy még a régebbit. Pont azért, mert nyilván megtapasztaltam azt, hogy mi volt akkor, amennyire emlékszem rá. Most tudom, hogy vagyok most, meg hogy van a világ most. Fogalmam nincs, hogy mi lesz 20 év múlva, de szerintem, lehet, hogy sokak szerint jó lesz, szerintem nem ez a világ. Mert hogy annyira jó volt régen a telefonok nélkül. Tényleg én is gyerekként annyiszor játszottam a porba, a sártortát annyiszor csináltuk a barátnőkkel, bújócskáztunk, tokivokiztunk, nem tudom, barbiztunk, mit tudom én, nagyon sokat voltunk kint, rosszaskodtunk kint, de hogy nem az volt, hogy hazamegyek, és akkor nem tudom, most nem szó szerint értem magamra, hogy nem tudom, telefonnyomkodom egész délután, vagy egész délután filmezgetek, vagy nem tudom, beszélgetek az AI-jal, vagy tehát, hogy bent vannak a gyerekek, meséket néznek tévébe, tehát, hogy mennyit változott a világ, és ilyenkor mindig elgondolkozok, és hogy néha kicsit úgy szomorú is leszek. Nyilván mindenkinek megvan róla a véleménye, nincs még nyilván gyerekem, és lát, hogyha majd lesz, akkor az lesz a vége, hogy örülök, hogy nézik a mesét, és két óra hossza csend és nyugalom van. Biztos, hogy ilyenre is lesz példa, és nyilván nem fogom tőlük megtiltani és eltiltani. De azt azon is elgondolkodok, hogy már ugye vannak olyan gyerekek, hogy teszem azt, már elsőben van telefonjuk, vagy másodikosok is van telefonjuk. Okosabb telefonjuk van, mint nekem például manapság, mikor az utcán így megyek, és nagyobb a telefon, mint a gyerek, és azon gondolkodom, hogy úristen, hogy miért kell olyan kis gyereknek már okos telefon, vagy olyan okos telefon, hogy okosabb teszem azt, mint egy 30 éves, 40 éves felnőtt embernek. Én akkor elgondolkozok azon tényleg, hogy miért kell olyan fiatalkorba egy kis gyereknek. Tehát bármire rá lehet venni, bármit tud csinálni azzal. Tehát ez nagyon veszélyes.
3: Nagyon-nagyon veszélyes, és én arra vagyok allergiás, amikor azt látom, hogy étteremben ebédel az anyuka, apuka, fél éves gyerek ül a babakocsiba, és oda van téve elé a tablet, hogy nézze a mesét, igen, hogy az anyuka normálisan tudjon enni. Most nem azért, mert hogy most én milyen fantasztikus szülő vagyok, de én nem tudom, tehát én közben nem tudom, szoptattam a gyerekemet, a másik kettőt etettem, meg közben én is ettem az én ebédemet, tehát hogy ezt mindig gyűlöltem, amikor evés közben kell a gyerek kezébe, vagy evés közben tesz a szülő mobilt vagy tabletet a gyerek kezébe, gyerek elé, tehát hogy ez a legborzasztóbb, egyik legrosszabb dolog, amit tehetnek egyébként. A másik dolog meg az, hogy én alapvetően nem vagyok ez a világ ellen, tehát hogy nyilván most ennek van itt az ideje, és ehhez kell alkalmazkodnunk. Tényleg az a lényeg, hogy én látom a gyerekeimen, hogy ők hajlamosak átesni a ló túloldalára, tehát hogyha Marcinak mondjuk nem állítanám be az időzítőt, meg a napi limitet, meg mindent, akkor szerintem ő képes lenne egy héten keresztül megállás nélkül mobilozni.
2: Hát igen.
3: Közben azt is látom, hogy van igénye arra, hogy kimenjen a haverokkal, tehát az első adandó alkalomnál fogja magát, és megy bandázni, biciklizni, nyomulni a barátaival, de hogy ez veszélyes ilyen szempontból, tehát tényleg be tudja szippantani a gyerekeket, nem csak a gyerekeket, felnőtteket.
2: Persze,
3: is.
2: Igen.
3: Felnőttekre nézve hatalmas nagy mentális teher az, hogy állandóan otthon, állandóan jönnek az üzenetek, válaszolni kell, állandóan készenlétbe kell lenned, és azt érzed, hogy lemaradsz valamiről, ugye ez a FOMO jelenség tipikusan azért úgy megfigyelhető mindannyiunknál szerintem már, és hát ezzel kapcsolatban is ugye a mérték az a legfontosabb gyerekek szempontjából, meg az is nagyon veszélyes, hogy bárki rájuk írhat. Tehát, hogy én igen. láttam, tehát volt nálunk vendégségben egy gyerek, aki nekem elmondta, hogy most nem is tudom, melyik platformon, nem Facebook, meg Instagram, hanem valamilyen kommunikációs, nem is tudom ezeket, a Vibernél leragadtam. Még a Viberes generáció vagyok, a többit nem is tudom, van a Snapchat, meg nem tudom, van még pár ilyen.
2: WhatsApp,
3: meg nem tudom, még valami. Talán Snapchaten történt, hogy ráírt valaki, és akkor olyan dolgokat írt egy alsós gyereknek, ami tudod, tehát
2: hát, igen.
3: tudod, nem odavaló, meg nem egy ilyen gyereknek való, és akkor én szóltam a szülőknek, uh-huh. hogy figyeljetek, mondta a gyerek, hogy itt valami. És én is megmondtam az enyémnek, hogy senkit vissza nem jelölhetnek, akit nem ismernek, és akkor tartok ilyen nagy ellenőrzéseket írandom, hogy na most mindenki hozza ide mobiliát, nyissatok meg minden, mert ugye persze rajta van a kód a telefonjukon, igen. nyissatok meg mindenféle platformot, és akkor megyünk végig. Ez ki, megnézem, jó, akkor őt ismer, oké, és akkor ez ki, hát nem tudom, jó, akkor ezt töröljük, ilyen nincs, és akkor így megyünk uh-huh. sorba. Meg hát nagyon jó, fantasztikus ez az applikáció, ami össze van kötve a szülő telefonjával, és te látod azt, hogy mit csinál a gyerek, mennyi időt tölt a neten, te beállíthatod a napi korlátot, a pihenőidőt, beállíthatod azt, hogy mit ne tölthessen le mondjuk a Facebookot, ne tudjon regisztrálni, ha bármit le szeretne tölteni, játékot, akármilyen
2: nem
3: applikációt.
2: Nem tudtam, hogy van ilyen.
3: Igen, akkor nekem kell a saját mobilomon beírni hozzá a kódot, hogy én azt engedélyezem. Nagyon jó egyébként. És tartozik ehhez egy térkép is, tehát látom mindig, hogy hol vannak, kapok értesítést, uh-huh. hogy megérkeztek az iskolába, hazaértek a suliból. Most épp pont nem is találom itt a telefonomon.
2: Ezt nem tudtam, hogy itt valaki kifejlesztette, úgyhogy ez
3: jó. Nagyon-nagyon jó, ez fantasztikus.
2: Hírt nekünk egyébként közben ja, Dániel is, ő is megérkezett, és kérdezte, hogy Szamarával érkeztem-e. Hát most nem. Most a Szamara pihen.
3: Itt van például, most így neked mutatom, itt van a két gyerek, ott vannak az adatok, hogy ők most hol tartózkodnak, aha. és akkor itt a felügyelet, ott tudod beállítani, vagyis a képernyőidőnő, bocsánat, hogy időkorlát, napi korlát be van állítva, mondjuk, hogy nem tudom, beállítom ma, hogy nem tudom mennyit, fél órát mobilozhat.
2: És akkor lezárja magának.
3: Lezárja, és semmit nem tudja használni abszolút a telefont. Olyan szinte nem tudja használni, hogy ha valaki hívja, akkor fölvenni se tudja. Például.
2: Ez jó.
3: És akkor itt van, mondjuk korlátozva van nálunk a YouTube, le van tiltva a Facebook.
2: Közben írt Géza bácsi is Pacsiáról, hogy bizonyám jobb volt a mobilok előtt. A gyerekek sokat mozogtak kint a természetben, gerinc probléma nem volt, allergia szintén alig volt.
3: Hát, beszédfejlődés rendben volt.
2: Igen.
3: Nagyon sok a sejpítő, racsoló, dadogó gyerek, diszlexiás, diszgráfiás, és ez mind nagyon érdekes. Engem ez a téma nagyon érdekel, egyébként rengeteg logopédussal beszélgettem már műsorban is, meg úgy egyébként is, és ez nagyon érdekes, hogy ennyire összefügg a mozgás, meg a beszédfejlődés. Úgyhogy erre figyelni kell.
2: Igen, csak tényleg ez, hogy, és ez még rosszabb lesz, ha ezt nézzük szerintem. Mert megyünk előre, minden új, minden okos, ahogy beszéltük már korábban, az okos szemüvegét is már.
3: Minden borzasztóan, hogy ilyen szempontból, hogy tényleg ez
2: lassan mindent megcsinálnak helyettünk. Okos otthonokról ne is beszéljünk, hogy már azok is mindent megcsinálnak helyettünk, tényleg beállítod, és nem tudom. Tehát, hogy lassan...
3: Lehűti a házadat, össze, fölporszívóz a robotporszívó, mindent.
2: Tapsolsz egyet, akkor fölcsapódik a villany, vagy nem tudom, a redőny fölhúzódik. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor fölkelsz, és jó, fölhúzod, meg ötször szidod, mert hogy nem akar
3: addig is mozog.
2: Hát igen, nem. Tapsolsz egyet, és akkor fölcsapódott az ég, és akkor fekszel, és akkor nem mozog semmit.
3: Ősz is mobilozol.
2: Hát igen.
3: Érdekes ez. Felnőtteknél is meg kell találni azt, hogy hol a határ. Nehéz. Én most másfél hónapja legalább annyit megtettem, hogy kikapcsoltam mindenféle értesítést, tehát semmit. Amikor megnyitom a messengeremet, akkor látom például, hogy kik írtak, és akkor vagy válaszolok, vagy nem. És amikor elutazok például, vagy szabad vagyok, akkor nem írok vissza, nem vagyok hajlandó, igen. És ennyi.
2: Írt közben Attila, hogy mindenki szidja a közösségi médiát, és hogy imádja, hogy mindenki szidja a közösségi médiát, de ő maga is használja, sőt általában azt szidja legjobban, aki totál függő. Jászentek vagyunk már, mint hogy nem feltétlenül.
3: Hát ez nem álszentség, ez nem álszentség szerintem, hanem egyszerűen annyira ráfügtek az emberek, hogy tudják, hogy ez rossz, meg tudjuk azt, hogy semmi nem érdekel az a kapcsolatban, ami ott olvasható vagy látható, de mégis megvan bennünk az, hogy jó, most leülök, van 5 percem, megiszom a kávémat, és akkor közben görgetem.
2: Egyébként én ezt különben, például az... személy szerint magamra nem tudom venni ezt a szöveget, ezt az írást, mert hogy én abszolút nem függök tőle, vagy nem vagyok ráfüggve, teljes mértékben meg vagyok nélküle, minden közösségi zé nélkül. Sőt, én is nagyon szeretek olvasgatni. Én úgy kapcsolok ki, hogy sütök, főzök valamit, vagy takarítok valamit, vagy sétálok egyet, vagy nem tudom. És van elég sokszor, hogy én sem nem veszem fel a telefon, nem reagálok üzenetekre, mert egyszerűen, főleg a szabadnapos vagyok, nem. Tehát, hogy nekem is van magánéletem, van nyugalmam, van nem tudom mi.
3: Nekem is van,
2: és nem érdekelnek a videók. Nem érdekel sok minden, szóval, hogy úgy ezt például azt mondom, biztos, hogy van ilyen, sőt, van ilyen, egészen biztos vagyok, de hogyha meg tudom fordítani, vagy ki tudom fordítani ezt a szöveget, és nem szó szerint arra értem, hogy most szittam, hogy akkor azért tudom azt tenni, mert hogy én abszolút nem tartom magamat függőnek. Egyáltalán nem tartom magamat függőnek. Bőven tett tőlem, hogyha valaki elvenni a telefont, nyilván szokatlan lenne, igen, szokatlan lenne, mert napi szinten csak előveszem, és azon kommunikálok, akár a szüleimmel, vagy nem tudom, barátokkal, de nem tudom, hozzászoknék egy idő után, mert tényleg nem az van, hogy percenként nyomogatom.
3: Egyébként. De úgy, hogy tudod, hogy nem azon, hogy jaj, akkor venni kell egy másikat, vagy nem tudom beszerezni, igen. Vagy egyszer csak visszaadjál fel, hanem tényleg ne legyen. Tehát, hogy én annak nagyon örülnék egyébként.
2: Hát igen, mert régen is, hogyha akartunk valamit, például a falun, akkor
3: fölültél biciklire is átmentél.
2: Igen, meg közel laktunk nyilván egymáshoz. És akkor elmentem, és akkor megkérdeztem, hogy nem tudom, ki jöhet járt. Hát igen, mert régen is, hogyha akartunk valamit, például a falun, akkor

0: STK-ből, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.
1: Reklám.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstolj június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít.

0: keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Panoregeri.
2: Olvás. Egyre rosszabban alszanak az idősek.
3: Igen, tapasztalom. Mi? Tapasztalom, mindenre felébredek. Borzasztó.
2: Hát én is, de nem vagyok még idős.
3: Dehogy nem.
2: Mármint idős vagyok.
3: Igen, igen, igen.
2: Én nem maragszom meg, ha leidősöznek különben. Ha, mondjuk, ha túl idősöznek, valaki azt mondja, hogy 50 éves vagyok, bár azt nem mondja nyilván, de mindig itt pár éve idősebbnek tippeltek, mint ami vagyok. Az mondjuk jó eset.
3: Pedig te most idén leszel 30.
2: Igen. Csodás év.
3: Amúgy igen.
2: De egy szép szám, úgyhogy örülök is neki.
3: Jó az a 30. Igen, hát én több vagyok. Az öregedés olyan testi és életmódbeli változásokat indíthat el, amelyek hátrányosan befolyásolják az alvást, vélik ezt a szakértők. A belső óránkat szabályozó cirkadián ritmus ellaposodik.
2: Megnéztem, hogy mi ez, mert ezt eddig soha nem hallottam még, ezt a cirkadiánt.
3: Ezt még
2: én sem,
3: de most nyilván föl fogják
2: ez ilyen
3: kapni.
2: Napi biológiai óra egyébként.
3: Igen. Ez a rendszer felelős azért, hogy reggel frissen ébredjünk, este pedig elálmosodjunk, de hogy idősödünk, a nappal és éjszaka közötti harmoniális jelek gyengülnek.
2: Hormonális jelek.
3: Mit olvastam?
2: Harmoniális.
3: Hormonális, mert azt akartam mondani, hogy felbomlik a harmónia. Nem lesz meg az, hogy este elálmosodsz és reggel kipihenten ébredsz. Hát nálam ez már nagyon régóta nincs meg. Az, hogy este elálmosodok, általában az van, hogy én délután szoktam elálmosodni 5 körül, akkor azt érzem, hogy majd este, majd koránál fogok aludni, milyen jó lesz, és aztán este meg valamiért úgy fel vagyok villanyozva, és nem tudok elaludni olyan korán, hát most nem is valszom el későn sem, igazából olyan 11 körül szoktam, de hát azért, ha korán kelek, akkor azért nem a legjobb kombináció.
2: Igen. És ez általában, ez nagyon sokszor van így, hogy az ember tudja, hogy korán kell, akkor egyszerűen nem tud elaludni este. És ott már azon kattok, hogy még mindig nem alszom. Miért nem alszom el? Mindjárt kelek. Velem is volt egy csomószor, amikor így jöttem reggelizni, és így tudom, hogy 4 órán van még az ébredésig, és még mindig nem alszom, de fenének nem alszom, de miért nem alszom? És már így azon kattogok, hogy ugyan miért kattogok?
3: Igen.
2: Miért nem alszom?
3: És ha ez még nem lenne elég, tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az idősebb szervezet kevesebb melatonint termel, és a hormon fényre adott válasza is gyengül, ráadásul a test érzékenyebbé válik a koffeinre, miközben gyakoribbak az alvás zavaró krónikus fájdalmak, vagy az éberséget fokozó gyógyszerek mellékhatása is. Hát ezt elolvasva most arra jutottam, hogy lehet, hogy az 50 vagy 60 pluszosok soha nem tudnak aludni. Tehát azért ez elég tragikusan hangzik így, hogy ennyi minden hat erre.
2: Nyilván este kell kevesebb fény, és ezt sokszor is mondták már, meg egy érdekességeket tudom, hogy én is olvasgattam presszóban is, hogy és van, aki írt a különben üzenetben, szintisztán emlékszem, hogy a hálószobába például ő nem viszi be a telefonját, kint hagyja a nappaliban.
3: Igen.
2: Ha az ajtót nyitva is hagyja az ébresztő miatt a telefonján, amit állított, hogy hallja a csörgést, de hogy valamilyen enyhe fények vannak a hálószobába, lekapcsolja a lámpát, és vagy ha van is valamilyen fény, akkor olvas, például azért van, és akkor inkább reggel kell a nagyobb fény, a több fény, este meg inkább mellőzni, és akkor nem az van, hogy éjszakában nyúlóan mobilozás, tévézés, minden, hanem inkább ezt reggelre hagyni. De mondom, volt olyan hallgató, aki írta, hogy abszolút nem viszi be a hálóba a telefonját.
3: Én beviszem, mert hát az ébresztő miatt viszem be, mindig nagyon félek, hogy nem fogom meghallani, vagy kinyomom, nem ébredek fel rá, viszont hát a fény az egy érdekes dolog, én mindig világosban aludtam, most már érzékelem azt, hogy sötétre van szükségem, tehát most már azért előfordul az, hogy teljesen sötétben, vagy ilyen, hát általában egyébként ilyen minimális félhomály, tehát ez a nagyon, nagyon ilyen romantikus hangulatú lámpa van bekapcsolva, ami tudod, hogy pici fény van benne a szobában, de hogy alapvetően azért elmondható az, hogy sötét van. És nem is tudom, hogy tudtam világosban aludni. Most múltkor voltunk valahol, és akkor ott volt egy ilyen lámpa, felkapcsoltam, mondom, hogy hát maradjon ez így éjszakára, hát nem tudtam elaludni. Úgyhogy akkor inkább maradt a teljes sötétség. Ez is érdekes, hogy ki hogy alszik.
2: Sokan például azt is megemlítik, hogy fontos a mozgás, mert hogy az is valamilyen módon le tudja talán fárasztani az embert. Ez is nyilván benne van, ha valaki nyilván fizikai munkát végez, teszem azt, nem tudom, valamilyen építkezésen, vagy nem tudom, a mezőgazdaságban nagyon sokat kell mozogni, meg nem tudom, ilyen a zsákolás, meg az aratás, meg a stb. Hogy az nyilván még inkább lefárasztja az embereket is. És pont a, nem csak a fejbeni munka fárasztja le, mint egy irodai munkásnak, hanem őket meg ugye nyilván fizikálisan.
3: Igen, muszáj, hogy fizikailag legyünk fáradva. Sokszor tapasztaljuk mi is azt egyébként otthon, hogy mentálisan vagyunk lefáradva. Ettől nagyon lustának érzed magadat, meg igazából képtelennek bármire, viszont ennek a hátterében az áll, hogy egyébként fizikailag meg nem vagy lefáradva, uh-huh. És csomószor az van, hogy akkor elmegyünk ilyen pszichikai állapotban, elmegyünk mozogni, és akkor meg valahogy úgy helyreáll a szervezetet, hogy azt érzed, hogy oké, hogy lefáradtál, mondjuk futás közben, vagy gyaloglás, vagy biciklizás közben, de hogy sokkal jobban érzed magad, sokkal jobban tudsz aludni. Nincs az, hogy hazamész is összeesel a fáradtságtól, hát hanem igen. Valahogy kiegyenlítődik ez a mentális és fizikai fáradtság, és valahogy úgy jobb. Tehát nyilván elengeded uh-huh. a stresszt, és lenyugszik az idegrendszered, és valahogy úgy helyreáll a rend. Úgyhogy ezt mindenféleképpen érdemes praktizálni. Ha valaki kitartó a mozgásban, engem nagyon kell angazsálni. Úgyhogy igen. Újra kell hangolni a belső órát, ugye, meg hát erre a fényre kell figyelni, hogy azért ne világosban aludjunk, tehát hogy ne világítson mellettünk az éjjeli lámpa egész éjszaka. Hát ennyi, írjatok nekünk azzal kapcsolatban, hogy ti hogy tudtok aludni, hogy változott ez az elmúlt években. Mondom, én nagyon, én nem tudom, mi van velem, de én az utóbbi 2-3 évben olyan szinten hepciás vagyok, éjszaka bármire képes vagyok fölébredni, és végtelenül irritál minden zaj, ami körülöttem van, napközben is irritál, éjszaka pláne. Ezek általában külső zajok, aha. Tehát kintről szűrődnek be, és ez egyszerűen hát az őrületbe kerget. Nagyon érzékenyettem rá, és nem tudom, hogy mi miatt.
2: Én például füldugóval alszom. Jó, én a város ezt közvetlen központjában vagyok.
3: Ezt is gondoltam egyébként, és tényleg szűri.
2: Én nem hallok semmit.
3: Nem.
2: Az ébresztőt azt úgy meghallom, mert nyilván annyit mozgolódok éjszaka, hogy egy picit nyilván kiebb jön. Olyan is volt, hogy kiesett a fülemből. Fölkeltem arra éjszaka, hogy kiesett a füldugó a fülemből. És kerestem ott, azt tudtam, hogy hol vagyok, de kutattam és kerestem, hogy hol a füldugom. De viszont sokkal jobbat alszok, és annyira hozzászoktam, hogyha nincs bedugva a fülem, nem tudok aludni. Mert mm-hmm. pont ez az, hogy minden zaj, minden irritál engem is. És a füldugóval alszom, mondom, szinte 99,99% esetben, akkor biztos, hogy jót alszom. Nagyon.
3: Na, ezt én is kipróbálom, nekem is múlt héten jutott egyébként eszembe, hogy basszus, hát miért nem használok füldugót?
2: Nekem jó. Én most tényleg lekopogja, mostanában nagyon jókat alszom.
3: Na, ez lesz akkor a megoldásom, nekem is.
2: Használjatok füldugót!
3: Most is tennék be füldugót, mert a Viktor rendben susogtat itt a fülünkbe, hogy be kell fejezni a megszólalást.
2: Viktor, te ma nagyon rossz vagy.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön. Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
7: Június 17-én és 18-án Strasbourgban az Európai Parlamentben zajlott az EU-Szerbia stabilizációs és társulási parlamenti vegyes bizottság ülése, közölte Kovács Elvira, a Szerb Parlament Európai Integrációs Bizottságának VMS-es elnöke. A főbb témák között szerepelt a csatlakozási tárgyalások állása és az EU-Szerbia kapcsolatok alakulása, a Velencei Bizottság véleménye az igazságügyi csomagról, valamint a médiaszabadság kérdése is.
8: A nyári utazások költségeire is hatással van az üzemanyagárak és a kerozin drágulása. A légitársaságok a megnövekedett kiadásokat beépíthetik a repülőjegy árába, így azoknak, akik repülővel indulnak nyaralni, magasabb költségekkel kell számolniuk. Azonban ennek is vannak szabályai. Az utazási feltételek alapján ugyanis nem lehet korlátlanul növelni az árakat. Az utasoknak ezért érdemes alaposan átnézniük a szerződésben szereplő feltételeket, és figyelniük arra, hogy milyen esetekben és milyen mértékben változhat az ár.
7: A hétvégi vihar és a jégeső károkat okozott a mezőgazdasági területeken, ezért Topolya Község Bizottságot alakított a helyzet felmérésére, közölte közösségi oldalán Szatmári Adrián. Topolya polgármesterre azt írta, a bizottság szerdán megkezdte a terepi munkát. Azok a termelők is polgárok, akiknek a jégeső kárt okozott a termésében, a kárt bejelenthetik Topolya Község közigazgatási hivatalában.
9: Időjárás.
8: A nap folyamán napos és felhős időszakokkal is találkozhatunk, csapadékra nincs kilátás, a csúcsfőmérséklet 30 fok körül alakul.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: közérdekű információ következik.
1: 9 óra 17 perc van, és közérdekűkkel érkeztem. Mégpedig már zajlik az egészségügyi szűrőakció Kelebián, a helyi közösség épületében. Az érdeklődőknek vérnyomásmérésre, vércukorszint mérésre, testtömegindex meghatározásra és testmagasság, testsúly mérésre van lehetőségük, mégpedig 10 óra 30 percig, illetve több településen van véradás is a mai napon, mégpedig Nagybecskereken, Pancsován, Rumán, Zomborban és Kumánon már ezek is tartanak. Van, ahol 11-ig, van, ahol 1 óráig, a panonrtv.com-on minden megtalálható, illetve több helyen is szünetel az áramszolgáltatás, Kelebia, Ludas, Szabadka és Hajdújárás egyes részein, ezek is a honlapunkon megtalálhatók, illetve Kisbajmok helyi közösség területén nem lesz ma víz, mégpedig 13 óráig, utána pedig zavaros lehet a nyomás. Ami a közlekedést illeti, az a határ egyedül a Röszke 2, Horgos 2-n, illetve hát visszafelé is 30 perc a várakozás a személyforgalmat illetően, illetve Zorkán ott vannak a rendőrök, erről jött információ, 9 óra környékén ott tartottak ellenőrzést, hát ettől frissebb információ nincs is. Ha nektek van, akkor írjátok meg azt nekünk a 063 621 605-re.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
1: Bomax.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
5: Műsorajánló.
6: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jazzesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.

0: These beautiful things that are.
1: Pannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
2: No, 9 óra 34. Csodálatos perc van.
3: Hát nagyon komoly témával folytatjuk.
2: Nagyon jó. Nagyon jó.
3: Arra keressük a választ, hogy a férfiak a tökéletes nőt keresik-e, vagy mi hisszük azt, hogy annak kell lennünk.
2: Ez egy jó téma.
3: Viktor mindjárt hozzá is szólalt a témához. Igaz, hogy nem figyel ránk a tökéletes nőkre, de azért na elnézést. Az a kérdés, hogy a férfiak a tökéletes nőt keresik-e, vagy csak
2: a Robert is mellette nagyon kuksol. A Robert az mindent is tud. Három sárkányal él együtt, hogy ezt szoktam mondani.
3: Hajlamosan reméljük, hogy ezt a kis sárkányok nem hallották most.
2: Nem.
3: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak a külsőségek számítanak a férfiaknak, és hogy mindig elvárják tőlünk azt, hogy csodálatosak legyünk, ki legyünk sminkelve, rendezettek legyünk, jól álljon a hajunk, minden a helyén legyen, és hát felmérések bizonyítják, hogy igazából a férfiak ezzel nem azt mondom, hogy egyáltalán nem foglalkoznak, sok esetben nem foglalkoznak, abszolút megoszlik az ízlésük a nők kapcsán, tehát amit a közösségi médiában látunk, ezt az alapvető nőideált, azt nem feltétlenül preferálják egyébként a férfiak.
2: Én egyébként azon is elgondolkodtam, hogy elolvastam ezt a cikket, hogy így simán meg lehetne egyébként fordítani, hogy fordított esetben például a nők mit várnak el, mert nyilván a nőnek is olyan férfi tetszik meg talán, aki nem csak belsőre okés és rendben van, hanem azért legyen nyilván humora, legyen kedves, azért jól is nézzen ki. Szóval, hogy azért ez fordított esetben is meg lehet csinálni. Hogy igen, nem csak megnézni kell nyilván, nem csak azt, hogy a férfiak mit gondolnak a nőkről, meg mi a tökéletes ideál, meg a szupernő, hanem nyilván a férfiak is lehetnek szuperhősök.
3: Igen, és szerintem alapvetően azért úgy összeér a két elvárás, mert hogy kiderült, hogy a férfiak oké, hogy megnézik, hogy egy nő hogy néz ki, és fontos az, hogy külsőleg hogy néz ki, de sokkal fontosabb számukra az, hogy a nő kedves legyen, humoros, áradjon belőle a melegség, és önazonos legyen. És ez nagyon érdekes, mert többször volt az, hogy láttam mondjuk egy bombanőt. Tehát egy olyan nőt, akire így azt mondod, hogy wow, tudod, úgy látod, tip-top, gyönyörű. És elkezdesz mondjuk beszélgetni vele, és látod, hogy így nulla. Tehát, hogy, hogy az addig tudod, úgy látod, tip-top, gyönyörű.

0: azt kell hallgatni. Semmi másról nem tud beszélni, arról beszél, hogy milyen domináns hím volt 20 évvel ezelőtt, meg egyébként most is az. Hát, és ezt így világá küldte. És ez is ilyen tök fura, hogy egy az, hogy ez nem tartozik ránk, tehát hogy ez nem tartozik egy baráti társaságra szerintem, hogy ő most milyen domináns hím, tök mindegy. Ez tartozik arra, aki vele együtt él, szerintem. Úgyhogy érdekes ez. Az valahogy mindig cikibb, amikor a nő buta. Nekem valamiért az cikibb.
1: Miért?
0: Nem tudom. Azért, mert férfiak valahogy ezt jobban el tudják rejteni. Tudod, ott megy az ilyen hülyéskedés, nem tudom, haverokkal le vannak korlátozva, beszélgetnek a nem tudom, jetskikről, meg a nőkről, és akkor ennyi. De valahogy ők jobban el tudják adni magukat szerintem. Egy buta nő nem tudja magát eladni.
1: Mondjuk ez is igaz. Meg azon is elgondolkodtam, hogy vajon a férfiak kötnek hamarabb barátságot is, találják meg a közös hangot, vagy a nők. De szerintem a férfiak. Nem?
0: Mármint egymással?
1: Igen, férfiak, amikor teszem azt két is teljesen ismeretlen férfi, nem tudom, ül egymás mellett, meg teszük azt egy nő, hogy akkor melyik szól hamarabb a másikhoz? Vagy kezdenek beszélgetni, és teszem azt, barátkoznak.
0: Férfiak szerintem előbb kezdenek el egymással kommunikálni, meg a férfiaknál szerintem gyakoribb az, hogy gyerekkori barátok megmaradnak a későbbiekben is. Tehát, hogy ők ilyen szempontból szerintem sokkal ragaszkodóbbak, mint mondjuk mi. Nyilván ez függ körülményektől is, tehát nekem nem nagyon volt általános suliba barátnőm, mert én voltam az egyedüli lány az osztályban. Tehát, hogy így időnként voltak még más lányok, hozzánk csapódtak, vagy elköltöztek később, vagy ilyesmi, de hogy alapvetően mondjuk én csak fiúkkal tudtam szinte barátkozni. De ez nekem nagyon szimpatikus a férfiakban egyébként, hogy tényleg ők így megőrzik ezeket a gyerekkori barátságokat, és 60-70 éves korukban is még ott van az ő gyerekkori barátjuk, akivel elmennek néha, akkor nem tudom, kártyáznak egyet, vagy beülnek egy sörre, és ez tök jó. Mi nem ilyenek vagyunk, mi szerintem sokkal féltékenyebbek vagyunk egymásra, sokkal könnyebben tudunk irigységet érezni a nőtársainkkal szembe.
1: Meg szerintem a sport is nagyon sok mindent összeköt.
0: Amúgy igen, igen, férfiaknál ez is megvan jobban, talán igen.
1: Meg hogyha például a nők is, hogyha nem tudom, sportolnak valamit, akár csoportosan, mi nem tudom, kézilabda, kosárlabda, foci, tánc.
0: Hát csak ott nincs meg az, hogy ők utána elmennek együtt bandázni szerintem. Vagy én azt, hogy nem tapasztaltam soha. A férfiaknál megvan, hogy na, elmegyünk most együtt focizni, foci után, gyerünk, beülünk egy kocsma, mi most a kocsmán, most ezt hozom fel, mert ez valahogy összehozza a férfiakat, de hogy na, elmegyünk akkor együtt. Na, csajoknál nincs olyan, hogy most milyen jó zumbáztunk, gyerünk el egyet együtt bulizni, vagy üljünk be együtt egy kávéra, vagy egy koktélra, mert hogy mindenki rohan haza, vagy nem tudom. Érdekesek ezek a dolgok.
1: Lehet, igen, igen. Benne van a pakliba, főleg, hogyha valaki tényleg háztartást vezet. Most ezt nem azt mondom, hogy a férfi nem, mert nyilván van, idézőjelben mondom, munkamegosztás, meg hogy ki csinál mit, meg hogy csinálja, de lehet, hogy ha teszem azt, a férfi dolgozik, és keresi a kenyérevalót, a nő meg, hogyha otthon van, és a gyerekekkel el van, meg a házi munka az övé, hogy ezt így osztják meg egy családban, akkor ott is nyilván, hogyha olyan a helyzet, akkor a nő kevésbé tud elmenni otthonról, teszem azt.
0: Vagy igen, igen, lehet. Igen. Meg az is érdekes egyébként, hogy ugye most itt fel vannak sorolva ezek a tulajdonságok, amit a férfiak preferálnak egy nőben, például a kedvességet, humort, melegséget, önazonosságot, amit már említettem az előbb, és az is szerintem biztos, vagy én azt tapasztalom, hogy mi sokkal házsártosabbak vagyunk. Tehát alapvetően mondjuk én azt látom a környezetem, vagy az szokott lenni a probléma, hogy a férfi mondjuk nem veszi ki a részét a házi munkából, vagy a gyerekek körüli dolgokból. Ez nagyon sok családnál előfordul, és ez konfliktusforrás. A másik dolog meg az, hogy egyszerűen a nők azok meg vannak zavarodva, meg vagyunk zavarodva, vagy nem tudom, én most már nagyon odafigyelek erre, hogy ne legyek valami tényleg házi sárkány. De hogy alapvetően a nők sokkal házsártosabbak, és a nőkben benne van az, hogy csesztetem a férfit bármi miatt. Tehát ez a miért itt van a szobapapucsod, mi van a vécé ülőköz, ilyen visszatérő. Én soha nem értettem, amikor ilyen cikkeket olvastam, hogy a nőket mi idegesíti legjobban a férfiakba, és a vécé ülőke. Hát most hagyjad már azt a vécé ülőkét, hát most nem mindegy, hogy majd én lehajtom, vagy fölhajtom. Nem tök mindegy, hogy ki csinálja ezt, vagy nem tudom.
1: Igen, egyébként zavar, ha nincs lecsukva.

0: Engem még annyira nem, meg annyira nem érdekel a WC ülőke, hogy most hogy áll, meg kicsukta le, meg ki volt bent legutóbb a mosdóba, vagy ki nem, meg abszolút nem. De három férfivel élek együtt, vagyis hát egy férfivel, meg két fiúval, tehát hogy én ezt a WC ülőket én már totálisan elengedtem. És hogy csomószor ezt látom, hogy a nők valamiért sokkal frusztráltabbak egy kapcsolaton belül, meg úgy alapvetően az életben is szerintem. Nyilván ránk hatnak ezek a hormonális dolgok is, tehát hogy nyilván ezt nem mi válasszuk feltétlenül, vagy tehát önszántunkból leszünk kretének, de hogy alapvetően szerintem nagyon sokszor nálunk indul a probléma.
1: Meg az a rendmánia. Visszatérve ugye erre, hogy mihol van, igen, hova dobjuk a szennyest, mosatlanok, stb. Hogy ez is, nem azt mondom, vannak olyan férfiak, akik pont igazából tehát megfordul, hogy a férfi a rendmániás, a nő meg kevésbé, persze olyan eset is van, de talán a nők azok, akik hajlamosabbak rá, meg jobban figyelnek erre, és akkor utána már nyilván ez is egy konfliktus szül, hogy akkor nincs rend, nem ott van az a villa, ahol kellene, nem ott van az a ruha, nem úgy van összehajtva, nem tötörödötörö, és akkor ez már
0: csak
1: megint
0: egy annyira ilyen... érdekes, mert annyi helyen látom azt is egyébként, hogy tudod, ilyen szuperek, tehát mindenki, szuper a csaj, szuper a fickó, szuper a családjuk, minden adott, megvan a munkahelyük, utaznak, nem tudom, bármi. És hogy így miért kell ezt az egészet, ami egyébként oké, tehát nem az van, hogy most az egyik, nem tudom, alkoholista, vagy nem tudom, veri az asszonyt, vagy, tehát nincsenek ilyen égbe kiáltó problémák. Miért kell ezt elrontani azzal, hogy állandóan csesztetem a másikat? Tehát, hogy így most nekem az jobb, hogy most rászállok a férjemre, vagy bárkire, és állandóan számon kérem, de most akkor miért ide tetted, miért nem, most miért mertél leülni a nappaliba, amikor nem látod, hogy én itt porszívózok már 10 perc, és ez a folyamatos mártírkodás, ez ott van bennünk, és nem tudom az okát, hogy miért. És
1: én tényleg, kérdés,
0: de most ezt nem magamat akarom mit fényezni, de ezt tényleg tudatosan kell eldönteni, hogy nem, egyszerűen nem megyek bele ezekbe a hülyeségbe, nem kezdem el a másikat tönkretenni, meg szétszedni, azért, mert most épp nem tudom, a hormon szintem így áll, vagy úgy áll, vagy mert be van borulva, vagy túlságosan süt a nap. Uh-huh. Tehát, hogy annyira szuperű élhetnének egymásra az emberek, és nem, hanem elcsúszik az egész ilyen marhaságokon.
1: Hát meg azért az is szerintem ott van, hogy visszatérve erre a külsőségekre, hogy nem feltétlen magának akar egy nő megfelelni, hanem hogy a párja hogyan látja. Mert van olyan ismerősöm, aki teszem azt, fölkelt egy óra hosszával szépen, csendben, lassan kisurrant a szobából, és akkor ő már kisminkelte reggel magát, hogy mire a párja fölkel, akkor ő patyolat tisztán és kisminkelve ragyogva lássa meg. Tehát, hogy ne az a kócos, meg nem tudom milyen fogmosás előtti nőt lássa, hanem ő már kisminkelte, nem mondom, hogy adjon sminkelte
0: hát,
1: magát, de azért volt vakolat.
0: Hogy 50 évig.
1: Hát tudom, az biztos, hogy 10
0: évig fölkezd egy órában a férfi előtt, hogy pucba vágd magad. Tehát, hogy
1: nem sok.
0: Te is látod a férfi, tehát ő sem úgy kell fel, hogy nem tudom én, meg van borotválkozva, meg aftershave, meg nem tudom én mi, hanem fel kell. Hát kis álmos szemeivel, hát fel kell, hát ennyi. Hát most...
1: Hát igen, és ezt sose értettem igazából, hogy mert nyilván, hogyha... Tehát nyilván
0: hát
1: van...
0: Adódnak
1: van.
0: Olyan helyzetek, például amikor beteg vagy. Hát hogy nézünk ki, amikor betegek vagyunk? Úgy nézünk ki, mint egy akár szerencsétlenség.
1: Hát
0: nem
1: igen,
0: tudom.
1: Ez az.
0: Lázad van, fekszel, borzasztó, herpeszed van, igen, mit tudom én. Igen. Most olyankor mit csinálsz? Megmondod a...
1: Most ne nézz rám, vagy bennyel,
0: hogy költözel egy szállodában, hát mert én beteg vagyok, nem láthatsz így.
1: Igen,
0: tehát, hogy
1: pontosan ezen gondolkodtam én is.
0: Szerintem az sokkal normálisabb, amikor ilyen kiszolgáltatott, meg mindenféle helyzetben látjuk egymást, tehát ez is az
1: mikor
0: élet
1: a natúr énedet látja valaki, meg, tehát nem azt a cica babát.
0: Meg a visszajelzés nagyon fontos egyébként. Én voltam olyan kapcsolatban is, amikor semmilyen visszajelzést nem kaptam, és látom azt, hogy milyen az, amikor azon, hogy igen, büszke vagyok rád, mert ezt meg ezt megcsáltad, vagy végigcsáltad, meg jaj, milyen csinos vagy, meg nem tudom, és tudod, ez, hogy oké, hogy én mondjuk azt gondolom, hogy jó, milyen csinos vagyok ebben a ruhában, de amikor a másik mondja azt, igen, hogy jaj, meg milyen, vagy amikor pont azt érzed, hogy uramisten, milyen rosszul nézek ki, meg milyen rosszul érzem magam, vagy tudod, nyomi vagy, nem tudom, és a másik azt mondja, jaj, de szél, jaj, milyen jó, igen, jaj, de jó ez a szín, vagy nem tudom, és ez fölír egy nem is tudom, egy Oscar díja, vagy bármi.
1: De komolyan, ez nagyon, igen, ez nagyon
0: hogy
1: jó
0: ez
1: érzés.
0: Fontos, és de ez a férfiaknak is szükségük van erre, hogy azt mondjuk, hogy fú, de jó, és hogy fú, ez milyen jó, hogy ezt megcsináltad, és te csináltad, és milyen jó lett, és sikerült, és tehát, hogy nem élhetünk egymás mellett úgy, mint a nem tudom, két fadarab.
1: Hát igen, igen. Úgyhogy ez mind a két oldalnak.
0: Vigyázzunk el a férfiakra, nekik meg ránk, és ennyi, és ne idegeskedjünk már hülyeségeken, tényleg ilyen piszlicsári marhaságokon, tehát annyira meg tudja keseríteni az ember életét, az a folyamatos
1: hát meg nagyon sok feszültséget, meg veszekedés szül, az is biztos. Igen,
0: nem kell. Örüljetek, örüljön mindenki, és
1: legalább
0: mindenki
1: van,
0: legyen,
1: akit szeret,
0: mindenki hát legyen biztos. Normális.
1: Az biztos,
0: úgy, hogy ennyi. Béati írt. Mit írt? Jaj, várj, mennyi mindent írt.
1: Micsoda?
0: Vagy csak? Ja, Béati azt írta, igen, ez így van. Tihi is írt, csak óvatosan, mert az ilyen kijelentésekkel sok felkérést fogsz kapni műsor után, nem sok nőnek ilyen a gondolkodás, de nekem se volt ilyen. De nem volt ilyen, én is voltam ilyen házsártos.
1: Nyilván mindenki keresztül megy ezzel szerintem.
0: Egy idő után, vagy nem tudom, amikor tényleg azt látod, hogy semmiért, tehát hogy minek.
1: Uh-huh.
0: Ha minden jó, akkor minden jó. Tehát a jót, azt nem kell elrontani ilyen marhasságok,
1: hát
0: hogy
1: jó, igen.
0: Ne ide rakd, oda rakd, miért mertél most nem tudom találkozni a haveroddal, meg nem mehetsz, meg itt kell ülnöd, itthon kell ülnöd mellettem, tehát hogy nem...
1: Mindenkinek vannak rigójái, ez is biztos.
0: Mindenki hogy... szeret egyedül lenni, én is olyan típus, én szeretek egyedül lenni, szeretek igen. Egyedül otthon lenni mondjuk, és akkor nem tudom, takarítok, közben hallgatom a zenét, éneklek ott, néha még táncolok
1: ott
0: is,
1: vagyok én is.
0: Vagy fekszek is, olvasok, és ha én szeretek egyedül lenni, akkor mi baj az, hogy a másik is
1: persze,
0: szeret.
1: Igen. Én imádom az én időt.
0: Ez is ilyen
1: álló konfliktus
0: forrás szokott lenni
1: hát,
0: egyébként.
1: Igen, igen, hogy, mert van, akik túlzásba visztik, hogy mindent is együtt kell csinálni, és én ezzel nem teljesen értek egyet, mert mindenkinek szüksége van arra, hogy legyen egy kis privát szférája.
0: És a barátnő, de miért nem mehetnél el? Igen. Miért nem mehetnél el a férfi a haverok?
1: Persze.
0: Menjen.
1: Hát kell is. Igen.
0: Nem, nyilván nem minden este, tehát nem arról szól ez, hogy minden este kimaradozik valaki, hanem mit tudom én, havonta egyszer, vagy mit tudom, hát
1: igen.
0: Hadd menjen.
1: Igen.
0: Nem?
1: Igen, igen. Úgyhogy mindenkit félnek, szerintem az a legegészségesebb, hogyha így van egy kis szabadtere is, és akkor mindenki csinálhatja, úgymond, amihez kedve van. Hát.
0: Úgyhogy, na, biztos, hogy...
1: Csiszolódás.
0: És ez tőlünk indul tényleg, tehát szerintem alapvetően. És amikor már nő ezt elkezdi, akkor férfi nem tud, hogy reagálni, akkor úgy reagál, hogy fogja magát szó nélkül, elmegy, hazajön, duzzog, vagy nagy csetepaté lesz, tehát hogy minek?
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Na,
1: nem, ez a teljes mértékben egyébként egyet tudok érteni. Elég, tehát nyilván én is sok mindent láttam, én is sok féle fajta módon
0: A gyerekvállalás nyilván az egy kritikus pont, amikor mondjuk megszületik az első gyerek, és teljesen új élethelyzet, tényleg a nő hormonrendszere föl van borulva, az egy heavy dolog. És szerintem egyébként vállásoknak a nagy százaléka azután következik be, amikor már megszületnek a gyerekek, tehát hogy ott siklik félre. Mert a férfi nem tudja úgy... Nem tud úgy részt venni benne, mert ügyetlenkedik, vagy nem is akar, a nő többet vár el, közben jön a feszkó, közben ott egy újszülött, ez is gyerekvállalás is. Na, ez is érdekes téma, de ez most már kicsit átmentünk ilyen pszichológiai műsorba, úgyhogy be fogjuk fejezni.
1: Az biztos, hogy nagyon pozitív érzés, amikor van egy család, a fiatalok például teszem azt, és jó látni, hogy az apuka is annyira hát hogy mondjam úgy, ott van, és tudja, hogy az anyuka már tényleg 0-24 a babával van, és már sokszor tényleg, ha nagyon sírós, hasványos a kisbaba, apuka értelemszerűen dolgozik, és azért nincs vele, például teszem azt annyit, hogy jól látni azt, amikor hazaér a munkából, és próbálja egy picit levenni még a feleségéről, az anyáról a terhet, hogy ő is egy picit kapjon levegőt, és olyan jó látni, amikor úgy gügyög, dajkálja, megy a kis babával, és az tényleg úgy annyira így külsősként, hogy nem én vagyok ott benne abban. Ez olyan pozitivitásra ad.
0: Ez szerintem egyre gyakoribb lesz, mert most jön majd az a generáció, aki már többet látott ebből, mert tök érdekes, hogy mondjuk azok a férfiak, akik most ilyen mondjuk 40 év körüliek, vagy mondjuk idősebbek, azok, akik most mondjuk 50 évesek, és mondjuk amikor az ő gyerekük született, akkor mondtam 20 évvel ezelőtt, ők a saját szüleiknél azt a példát látták, hogy ott azért mindig az anya volt a gyerekeket. Tehát régen azért szerintem ez kicsit itt nálunk is Vajdaságban, ugye férfi, aki dolgozott napközben, kim volt a földeken, vagy a munkáin akárhol, és valahogy kicsit szerintem ezt a gyengeséggel kötötték össze, hogy hát most a férfi az biztos nem fogja dédelgetni azt a gyereket, mert hogy hát ő a férfi. Hát neki nem az a dolga. Ő neki az a dolga, hogy na, itt a pénz, hoztam, dolgoztam, eltartja a családot is, hogy ez az érzelmi vonal valahogy nem fér bele. És az utánuk jövő generáció is még ezt látta, de hogy azért a nők meg már tudatosabbak lettek ezen a téren, meg egy csomó olyan foglalkozás van, meg beszélgetés, meg mindenféle esemény, ahol fölkészítik az egész családot arra, hogy gyerek fog születni, és akkor ott hogy kellene kivenni a részét a gyereknevelésből. És most már ez szerintem majd enyhül, tehát hogy most már nincs az, hogy tudod, hogy egy férfi kezében nem való a gyereke, mert hogy
1: Igen.
0: Az nekem olyan férfiatlan, az is, nekem tudod, az hogy is, hát, most őt gügyörészik.
1: Nekem az is ilyen izé, amikor például azt mondják, hogy a férfiak például nem sírhatnak, meg hogy úgy, tudod, úgy nem tudom, ő ezt ilyen gyengeségnek veszik. Tehát, hogy nekem engem ez az, ami kicsit idegesít, hogy miért kell ezt gondolni, hogy egy férfi nem sírhat.
0: És ezt kisfiúknak már mondják. Tudom, meg, hogy ne sírj a fiúk, nem sírnak, igen, ez katona dolog. Hogy lehet ilyet mondani? Hogy megüti magát egy két éves gyerek.
1: Meg könyörgöm, hát miért attól nem lesz gyengébb, meg nem lesz nem tudom milyen, hogy most sírt, mert bármi miatt sírt. Tehát, hogy ugyan már ember, ugyanolyan ember, mint én nőként. Ha én sírhatok.
0: És a férfiak ezért. És akkor mi van? Az van, hogy a nők ki vannak akadva a férfiakra, mert hogy nem beszélnek az érzéseikről, mert magukba folytják. Hát jó, hogy magukba folytják, hogyha évtizedekig azt hallották, hogy egy férfinek legyél erős, nem sírhat, blablabla.
1: Igen, úgyhogy ez...
0: Be kell fejeznünk, meg engem hív egy ismeretlen szám. Jönnek diákok ide a pannonhoz, és szerintem ők érkeztek meg.
1: Na, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok. Holnap lesz a 7 év záró pannon reggeli, Brasnyóval és Zvekánnal. Úgyhogy akit volt
0: szeptemberben találkozunk majd legközelebb.
1: Akit volt veletek, az Anett.
0: Edina és Nagy Viktor, az én mai megmentőm, aki felszedett a földről a nagy zuhanásom után.
1: Köszönjük, Viktor. Sziasztok!

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bushouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bushouse 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
7: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
8: Tanulj itthon!
7: Tanulj magyarul!
9: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Összekapcsolják ma az Újvidéknél épülő Duna híd két irányból épített szerkezeti elemeit. A híd a Fruska-Gorrai közlekedési folyosó részét képezi. Összeköti majd Péterváradot az E75-ös autópályával a folyó Bácskai oldalán, és átveszi a tranzit teherforgalom egy részét, amivel csökken a kamionok áthaladása Péterváradon és Újvidéken keresztül. A beruházás részeként épülő híd teljes hossza mintegy 1,7 km, míg a fő híd szerkezet valamivel több mint 500 méter hosszú. Az építményt feszített kábeles típusú hídként tervezték 25 méteres magas pilonokkal. A Fruska-Gorrai közlekedési folyosó építése 2021 májusában kezdődött. A híd befejezését és forgalomba helyezését korábban 2026 második felére jelentették be. A korridor összeköti majd Újvidéket, Rumát, Sabacot és Loznicát, egyben része annak a közlekedési tengelynek, amely gyorsabb kapcsolatot teremthet Bosznia-Hercegovina és Románia között. Az Amerikai Egyesült Államok és Irán elnöke előzetes béke megállapodást írt alá, melynek célja a két ország közötti háború lezárása. A megállapodás azonnali hatállyal életbe lépett. Ugyanakkor a konfliktus egyik legfontosabb kérdése, az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére 60 nap áll a felek rendelkezésére, szükség esetén pedig meghosszabbítható a tárgyalási időszak. Az egyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros. Emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. Június 18-án ünnepli megalakulásának 32. évfordulóját a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 1994-ben a délszláv háborúk és a térséget jellemző bizonytalan politikai környezet idején jött létre, azzal a céllal, hogy képviselje a vajdasági magyarság érdekeit. Az évforduló alkalmából közzétett üzenetében dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt több mint három évtized során munkájukkal hozzájárultak a szervezet működéséhez és a közösségépítéshez. A közlemény szerint az elmúlt 32 év a vajdasági magyar önszerveződés meghatározó időszaka volt, amelyet politikai küzdelmek, választások, intézményépítés, közösségi programok és különböző kihívások jellemeztek.
5: Sport.
1: Az angol válogatott 4-2-re legyőzte Horvátországot a 2026-os labdarúgó világbajnokság L csoportjának első fordulójában. A látványos és izgalmas mérkőzést az angolok uralták, akik a győzelmükkel az egyik legmeggyőzőbb teljesítményt nyújtották az esélyesek közül. Az L csoport második fordulójában Anglia a gánai csapattal, míg Horvátország a panamai válogatottal találkozik az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű tornán. A K csoportban Kolumbia 3-1-re legyőzte Üzbegisztánt, miközben az L csoportban Gána 1-0 sikert aratott Panama felett. A korábban játszott Portugália-Kongó mérkőzés a K csoportban meglepetésre 1-1-es döntetlennel ért véget.
5: Időjárás.
1: Szabadkán és környéken jelenleg 26 Celsius fokot mérnek, és gyenge északkeleti szél foly. Napos meleg időben lesz ma részünk. A délután folyamán helyenként előfordulhat rövid ideig tartó záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: Új CT-szkenner a szabadkai kutyazdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyazdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyazdrávja.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: keverve, nem felrázva. Pannon Presszó.
1: Sziasztok, Zvekán Péter, Zeci vagyok, és ez itt a Presszó ezen a mai csütörtöki napon. Végre megint süt a nap, ennek örülünk, bár azért jó van, felhős az ég, de azért. Hát itt van velem Viktor, és hát ugye nagyon sok mindenre készítünk a mai műsorban, és majd kiderül, de viszont ezt el kell mondani, figyeljétek-e, Viktor, szoktál menni moziba? Nem vagy mozis. Hát én mozis vagyok, de be kell, hogy valljam, hogy és a kicsikét majd beszélek erről, mert az van, hogy 2019-20 környékén volt ez a Covid őrület, ugye Viktor? És akkor az volt, hogy a filmgyártás előtte nagyon ment, de akkor így leállt, nem tudom, emlékszel erre. És az volt, hogy például akkor kellett volna kijön a Top Gun. És emlékszel, hogy folyamatosan tolták el? Hogy tudod, nem most van itt az ideje, nem most tudod, mikor jön bárki a Top Gun. És kijött a Covid utáni időszakban egy pre-Covid fölfogású film, és az akkor átütött, hogy így Jézus Isten, mert ugye ma már ugye gyárt a Netflix is filmeket, ezek nyilván egyszerű filmek, nem ennyire brutálisak. És most a Dobárdán Robi valamelyik nap írta nekünk a rádióban, miközben ugye beszélgettünk, hogy mik az újdonságok erre, és van ez az úgynevezett Disclosure Day, a leleplezés napja című film. Ez egy Spielberg film, egy új Spielberg film. Ha mondjuk oké, jó, hát ez Spielberghez tudod hűen, de hát a téma, vagy tudjátok, hát a téma az egy kicsit ilyen sci-fi, meg egy kis ilyen űrlényes fazon, de mondom, jó, azt mondja a Dobárdán, hogy ez a szuper jó film, mindenki azt mondja, hogy szuper jó, mondom, oké, és elmentem tegnap megnézni a moziba. Először is folyamatosan meglepődök ezen a palicsi mozin. Van kettő terem, én eddig nem tudtam sosem, melyikben vagyok, van a kisterem meg a nagyterem. Hát mint kiderült, én eddig a kisteremben voltam, van egy nagyterem, lábhely, tudod mennyi van? Ki tudta nyújtani a lábam, ne hülyéskedj már. Van ilyen, hogy hívják, pohártartó rendesen. Mi, ahogy kell, érted, mint az igazi moziba. De hát, hogy ezt tudjátok, ez azért érdekes, mert nem tudom, te Viktor, még voltál ezekben az ilyen, hogy zvézda meg rád, nincs ki, valami voltál. Nagyon kezdetleges volt. Utána Szabadkának nem volt mozia évekig, semmi. Utána Rádnicski talán elkezdett valamit fejleszteni. Aztán emlékszem, amikor először jött ilyen, hogy Jézusom, hogy van már mondjuk nagy vászon, és akkor van mondjuk ilyen, hogy 3D valami, akkor jöttek, lecserélték a székeket, akkor a palicsi mozit is megcsinálták, meg a lifka mozit is megcsinálták, hirtelen lettek kényelmes ülések, de még nem volt mondjuk pohártartó, vagy valami. Most már lehet venni popcornt, lehet venni üdítőt, lehet venni alkoholos italokat, haláli, érted, bevisz a moziba valami alkoholos italra, vagy popcorn, de őrület. Én mindig mondom nektek, hogy én tényleg megyek, szeretek sokfelé menni, de mindig ez a Balkán lenyűgöz, hogy itt milyen megoldások van. Nem, minél rövidítem. Bemész megnézni a filmet, Disclosure Day, és apám elindul, és az van, hogy van abban valamennyi akció, meg van abban ez az amaz, de igazából ez egy sztori. És a sztori tök jó. A sztori különben annyit el lehet mondani, hogy az a lényeg, mert az az elején kiderül, szóval ezzel nem lövök le nagy dolgot, hogy van egy társaság, akinek elege van az egészből, és van náluk egy őrült mennyiségű adatbázis anyagokkal, és nyilvánosságra akarják hozni az igazságot, amit titkolnak már a 60-as évek óta. Hát megáll az észmi, hát menjetek moziba, nézzétek meg, vagy töltsétek le legálisan. Viktor, hogy felkapta a fejét, nem szabad a rádióba. Legálisan töltsétek le, vagy ezek meg, azt hiszem, hogy a platformokon még nincs fent, de az igen, ez igen, Disclosure Day. A másik pedig, ami nekem nagy meglepetés, az pedig az, hogy ugye vannak akik, és ezt abszolút megértem, van, aki úgy szereti, hogy például szinkronnal nézi. Ez egy nagyon érdekes különbség különben itt nálunk, a szerbek meg a magyarok között. A szerbek megszokták, hogy nem szinkronnal nézik a dolgokat. Most a gyerek rajzszínek néha vannak szinkronnal, meg is lepődtem, múltkor elment, amikor a Moana kijött, nem tudom, hogy ti azt néztétek-e, neked a bébivel ezeket meg kell nézned? Ugye ezeket, mint a Moana, ugye? Na, szóval én is kíváncsi voltam rá. Beültem, és láttam, hogy egy csomó anyuka van, meg egy csomó gyerek, meg én. És én mondom, hogy mondom, mi a franc? És mondom, hogy a gyerekek már mind tudnak angolul. Hát nem, én vagyok a hülye. Szerb szinkronnal nézni egy Disney filmet. Nekem az elég ilyen sok volt. De jó, mindegy, oké, szóval akkor tudjuk, hogy nem. De hogy a lényeg az az, szóval azt akkor azért mondom ezt az egészet, mert az van, hogy elmentek, kérlek szépen, palicsa mozizni, és egy csomó mindent meg tudtok nézni magyar szinkronnal. Egy csomó mindent meg tudtok nézni 3D-be, és egy csomó mindent, és ez a Disclosure Day is van például magyar felirattal. De most tényleg mi kellettől még több? Közben jött egy csomó látogató, egy csomó idegen, ha már ilyen sci-fi filmekről beszélgetünk, de Anett is itt van, és abszolút nem hallom, hogy mit mond. Anett, mondd a fülemre, mi az info, amit át kell adjunk a hallgatóknak. Igen? Ja, majd bejöttök hozzá. Oppa! Na jó, hát akkor figyelj, akkor szerintem zenéljünk egyet, és akkor meglátjuk, hogy Anett mivel készült, vagy mi történik itt a 91,6-on.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Programajánló.
7: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: Na figyelj, ezt vacsigoljátok, ugyanis itt volt nálunk ugye itt a zenék alatt, amíg ment a zene, addig mi itt szóltuk az észt Anettel itt a bószásoknak, és hát az egyik, azt mondta az egyik tanuló, hogy ő szeretne mondani valami, üzenni valami, de ne üzenj, hát mondom, itt vagy a rádióban, mondom, gyere, ülj be. Szevasz, kérek egy nevet.
2: Sebastian.
1: Na szia Sebastian, de mi a helyzet? Mit szeretnél mondani a rádióban? Dalt szeretnél küldeni?
2: Hát csak üzenetet szeretnék adni anyukámnak, hogy...
1: Na!
2: Szia, itt vagyok!
1: Ezt este anyuk, küldjük egy dalt, keressük valamit, de hogy röhögnek a többiek különben. Keressük egy dalt. Van dal, amit szeretsz, és ami szeretnél, nem hogy nekem valami extrém dolgot mondjál, valami death metal vagy valamit.
2: A kedvenc száma az valószínűleg a...
1: De hogy nekem valami régit mondja, az nem mehet itt le.
2: Nem.
1: 60-as évek. Na mondj egyet.
2: Hú...
1: Konzsuzsa nem játszik nálunk, azt elmondom. De figyelj, 5 másodperc, nem én küldök neki dalt.
2: Hát legyen az I'm Like a Bird szám.
1: I'm Like a Bird, azt hiszem, az megvan, az Nelly Furtado. Azt már ennyiből tudjuk, úgyhogy simán. Látod, ez akkor így néz ki, amikor ilyen adhok jönnek a dolgok, és hát a Viktor már kikereste, már bent van a rendszerben, már nyomjuk úgy, hogy akkor, hát ezt a dalt küldjük. Na, le a kalap, hogy meg mehetni szólalni, ez igen.
2: Hát, köszönöm a hallgatóknak, hogy végig hallgatott engemet.
1: Ez a Méribom.
2: További szép napot kívánok, és élvezzétek.

0: 91.5. A jó választás.
1: 10 óra 38 perc van, elmentek, most már tovább szálltak a tanulók innen, mindig feldobják a hangulatot, amikor jönnek. Viszont, hogyha magyar kanizsa, akkor turizmus nyilván, hogy mi mindenről illik és kell tudni. Kolléganőnk készíti anyagot.
2: Ha nyár, akkor Tiszapart. Magyar Kanizsán ez szinte természetes. A folyó környéke az elmúlt években egyre népszerűbb találkozóhelyé és turisztikai célponttá vált, ahol a pihenés, a kikapcsolódás és az aktív időtöltés egyszerre van jelen. A májusi ünnepek idején már megnyitotta kapuit a helyi kemping, amely azóta is folyamatosan fogadja a vendégeket. Sokan lakókocsival érkeznek, mások sátrat vernek a Tisza közvetlen közelében, hogy néhány napra kiszakadjanak a mindennapokból.
3: Ami a kempinghelyeket illeti, 30 kijelölt kempinghelyünk van, ezen kívül körülbelül 50 férőhelyel tudunk még szolgálni az ide látogatóknak, akár sátor, illetve lakókocsival érkezők számára is, úgyhogy körülbelül azt mondom, hogy egy ilyen 80 férőhelyen rendelkezik a magyar kanizsai kemping.
4: A sátorhelyen, illetve a lakókocsi helyen kívül mit tartalmaz még az ár?
3: Az ár az tartalmazza az áramot, amivel ugye tudnak legalább egy hűtőszekrényt is használni a kempingezők, valamint ugye a vizes góc használatát, illetve természetesen wifi-vel is szolgálunk a kempingezőknek.
2: A nyári szezon egyik legjobban várt eseménye a szabadtéri medencék megnyitása. A Tiszaparton található két medence június 12-től fogadja a látogatókat.
3: Az árak azok 260 dinár 6 éves kortól az úgynevezett felnőtt jegy, illetve 3-tól 6 éves korig pedig 130 dináros árban jöhetnek a fürdőzők, 3 éves korig természetesen továbbra is ingyenes a medence használata.
4: Hogy itt szépen sorba menjünk, a kemping, a medence után itt van a Tiszapart, és az idén milyen újdonságok várják az ide látogatókat?
3: Ami az újításokat illeti, vállalkozóknak köszönhetően egy padelpályával és egy mini golfpályával bővül a Tiszaparti strand kínálata. Igyekeztünk azért kialakítani ugye a strandlöplabda pálya mellett egy ilyen árnyékoló részt, ahol a gyerkőcök homokozni is, de azért mégis egy picit árnyékosabb részben tudnak pihenni szüleikkel, illetve természetesen ugye az előbb említett sport létesítmények és a szappozás is ugyanúgy elérhető itt a Tiszaparton, hogy mindenki kedvére választhasson a szabad idejének az eltöltését illetően.
2: A vízparti élményekhez a nyári ízek is hozzátartoznak. A tiszaparti vendéglátóhelyek ismét megnyitották kapuikat, a Tisza Grund idén is a megszokott kínálattal várja vendégeit, a frissen sült lángos, a palacsinta és a hűsítő italok mellett különféle programokkal is készülnek, hogy a családok és a fiatalok egyaránt jól érezzék magukat.
5: Most a gyerekeknek kedveztünk, jégkását készítünk nekik, kékszínű, rózsaszín, zöldszínű, ezek a, vagyis ez lesz az újdonság, meg a palacsinták közül a cheesecake palacsinta, ő lesz az újítás.
4: Melyik italok, ételek a legnépszerűbbek az ide látogatók körében?
5: Hát természetesen, hogy a lángost nagyon szeretik, az lehet sós, tejfölös, tejfölös sajtos, de viszont a palacsinták közül is a toppon a nutellás.
4: Ami pedig az árakat illeti, emelkedtek az előző évekhez képest.
5: Hát egy nagyon picit muszáj volt, mert ugye hát minden megdrágul, az alapanyagok. 50 dinár tettünk rá mindenre, mert hát anélkül most sajnos nem bírjuk.
2: A Tisza azonban nem csak a partjáról nyújt felejthetetlen élményt. A tiszai tangó jóvoltából egész nyáron lehetőség nyílik sétahajókázásra is, így a résztvevők új szemszögből fedezhetik fel a folyót és annak természeti kincseit.
6: Most pár pillanatig zajlanak az osztálykirándulások, iskolakirándulások, ilyen céges csapatépítő programok. Az én szervezésemben a 4-1-ben egésznapos kirándulások lesznek hamarosan. Szeretném a Szeged Kanizsa járatot is újraindítani az idén, ezt majd június közepe után. Tiszai fürdőzések, hajós fürdőzések, szigeti fürdőzések, zentatúrák lesznek, föl Martonos a komtúrák, tehát borkóstolók a Bálint borászattal, akkor különféle rendezvényekre is bérelhetők a hajók, legyen azok születésnapok, vagy csak családi programok, tehát ennek tényleg csak a képzelet szabhat határt. Úgyhogy készülünk, adott minden lehetőség, és várjuk szeretettel az érdeklődőket.
2: A Tiszapart egyszer

erre kínál pihenést, aktív kikapcsolódást és közösségi élményeket a legkisebbektől az idősebb korosztályig. Legyen szó egy délutáni strandolásról, egy kempingezéssel egybekötött hétvégéről, egy ízletes vacsoráról a vízparton, vagy egy hajókirándulásról a Tiszán, a lehetőségek adottak.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt. Hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Összekapcsolják ma az Újvidéknél épülő Duna híd két irányból épített szerkezeti elemeit. A híd a Fruska-Gorai közlekedési folyosó részét képezi, összeköti majd Péterváradot az E75-ös autópályával a folyó Bácskai oldalán, és átveszi a tranzit teherforgalom egy részét, amivel csökken a kamionok áthaladása Péterváradon és Újvidéken keresztül. A híd teljes hossza mintegy 1,7 kilométer, míg a főhíd szerkezet valamivel több mint 500 méter hosszú. Az építményt feszített kábeles típusú hídként tervezték 25 méter magas pilonokkal. A Fruska-Gorai közlekedési folyosó építését 2021 májusában kezdték. A híd befejezését és forgalomba helyezését korábban 2026 második felére jelentették be. A koridor összeköti majd Újvidéket, Rumát, Sabaszot és Loznicát, egyben része annak a közlekedési tengelynek, amely gyorsabb kapcsolatot teremthet Bosznia-Hercegovina és Románia között. Az Egyesült Államok és Irán elnöke előzetes béke megállapodást írt alá, melynek célja a két ország közötti háború lezárása. A megállapodás azonnali hatállyal életbe lépett, ugyanakkor a konfliktus egyik legfontosabb kérdése, az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére 60 nap áll a felek rendelkezésére, szükség esetén pedig meghosszabbítható a tárgyalási időszak. Az egyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű hormuzi szoros. Emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. Június 18-án ünnepli megalakulásának 32. évfordulóját a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 1994-ben a délszláv háborúk és a térséget jellemző bizonytalan politikai helyzet idején jött létre, azzal a céllal, hogy képviselje a vajdasági magyarság érdekeit. Az évforduló alkalmából közzétett üzenetében dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt több mint 3 évtized során munkájukkal hozzájárultak a szervezet működéséhez és a közösségépítéshez. A közlemény szerint az elmúlt 32 év a vajdasági magyar önszerveződés meghatározó időszaka volt, amelyet politikai küzdelmek, választások, intézményépítés, közösségi programok és különböző kihívások jellemeztek. Az Albin Kurti miniszterelnök vezette önrendelkezés nyerte meg a június 7-i előrehozott parlamenti választás Koszovóban, közölte az illetékes választási bizottsága végleges eredményeket ismertetve. Az önrendelkezés a voksok 47,13%-át szerezte meg, ez a 120 fős parlamentben 53 helyre elég. A második helyen a korábban Hasim Tacsi volt államfő vezette, koszovói demokrata párt végzett a szavazatok 19,44%-ával, ami 22 képviselői helyet jelent. A harmadik pedig a koszovói demokrata szövetség lett 16,69%-kal, ezzel pedig 18 helyhez jutott a parlamentben. Ramush Haradinaj volt kormányzó szövetség Koszovó jövőért nevű pártja 6,74%-ot, azaz 7 képviselői helyet szerzett.
3: Sport.
5: A labdarúgó világbajnokság 8. napján megkezdődik a csoportmérkőzések második fordulója. Ma összesen 4 mérkőzést rendeznek az A és a B csoportban. A programban szerepel a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 18 órától, a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó 21 órától, a Kanada-Katár meccs éjféltől, valamint a csoport elsőségről döntő Mexikó-Dél-Korea találkozó 3 órától. Az A csoport első fordulójában a cseheket 2-1-re megverte Dél-Korea, Mexikó pedig 2-0-ra győzött Dél-Afrika ellen. A B csoport első fordulójának eredményei Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1, Katár-Svájc 1-1.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén továbbra is 26 fok van, és gyenge keleti szél fúj. Napos meleg időben lesz ma részünk. A délután folyamán csapadékra csak elvétve lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Pannon Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: 11 óra 13 perc van, kapaszkodjatok, ugyanis itt van velem Evetovit Norbi. Szia, üdvözöllek!
3: Szia, szia!
2: És Norbiban az a különleges, hogy nem mindennapi házi állatai vannak. Hát ugye mi nekünk mi van? Hát kutya, cica, mit tudom én, tengeri malac. Neked pedig emúk és struccok. Na ez egy érdekes dolog. Kezdjük azzal, hogy honnan a francból jött az ötlet egyáltalán, meg hol szerezted az első állatot?
3: Hát maga ötlet, mint ötlet nem volt, mert nem tervezett dologról beszélünk, ugye, hanem véletlenül ráfutottunk egy hirdetésre, ahol kis emucsi béket árultak.
2: De most komolyan, de hol vagy az újságban, vagy mi van, online, Facebook,
3: nem,
2: market?
3: Én úgy emlékszem, hogy Facebookon
2: eskü,
3: volt.
2: Eskü, hogy árulnak emucsi béket.
3: Igen.
2: Mert én ilyet nem látom soha. Jó, oké.
3: Igen.
2: És mondhatok, hogy miért ne?
3: Pontosan.
2: Komolyan?
3: Igen. És
2: őrület.
3: Hát nagyjából egy órán belül már miután is voltunk, megvettük az első kettőt, ugye mind kicsi, kis csibéket.
2: Hát jó, de azt sem tudtátok, hogy mit kell kiadni enni, nem?
3: Nagyjából semmit.
2: Hát és akkor az hogy?
3: Hát időközben, útközben akkor feltaláltuk magunkat.
2: Hát mindent, nem néztétek? Hát, akkor még ChatGPT is sem volt Google-ben, hogy mit teszik az emu? És ahogy mit teszik az emu?
3: Hát most én azt mondjam, zöldet, azt nagyon szeretik.
2: Mindenféle zöldséget?
3: Hát zalmát is nagyon szeretik különben, mint csemegét. Csak hát ugye persze mindent ilyen apró kis kockákra össze szoktuk vágni
2: ja,
3: neki.
2: Igen?
3: És füvet,
2: mindent. Nem uborkát teszik meg salátát?
3: Nem. De van az, hogy azt mondjam, inkább ilyen táplálék kiegészítő. Lényegében lehet neki bármiféle ilyen szemes takarmányt adni, de minden le muszáj legyen darálva.
2: Aha. És csak azért, mert az az érdekes, hogy mondjuk én most így vennék emút, nem is tudom, hogy hova rakom? Hova raktad?
3: Hát nekünk nagy, és azt hiszem, 4 hektár erdőnk van, ugye persze nem.
2: Jó, de hát nem az, aki rakta, hogy menjek, szabadon.
3: Nem, még nem készítettük el a helyet nekik, aha, addig mindenféleképp bent voltak, ugye akkor még
2: de
3: nem
2: lehetett.
3: Igen.
2: Komolyan veletek éltek az emu?
3: Hát jó van, nem éppen úgy azért. Volt egy külön szoba, amit nem használtunk, és abban a szobában lett csinálva egy külön ilyen nagy ketrecszerűség, amiben voltak.
2: Ja, értem.
3: És akkor ott nagyon könnyen tudtuk ugye beállítani ugye a hőmérsékletet, hát igen, és szellőztetést, meg mindent. És amikor már ugye megerősödtek, akkor ideglenesen volt az udvarban egy ilyen fészerszerűség, ami fából volt csak úgy összetákolva, az már ugye meg volt. És annak volt egy ilyen saját bekerített kis udvara is, ami pillanatnyilag ugye meg is felállt nekik, mert ugye akkor még nem volt nagy igényük ugye a mozgása olyan téren, mostan 20-30-50 méteres igen, kifutók igen, legyenek.
2: Pedig gyorsan nőnek, azt mondtad.
3: Igen, igen. Uh-huh. És arról sok mindenre oda kell figyelni, szóval aha, amikor kicsik, akkor ugye magára a talajra is, amin sétálnak, nem szabad túlzottan se etetni őket, bármennyire szeretné, tudod, hogy nézd, milyen jót esznek, mit tudom, biztos éhesek, gyerünk, adjunk még, mert ugye túlzott növekedés van, akkor ugye lábproblémák is lehetnek, lábdeformációk, úgyhogy arra mindenre úgy külön oda kell figyelni, de hogy azt mondjam, tényleg struccok is, emmuk is nagyon strapabíróak.
2: Hát igen, mert hogy nyilván, amikor már megvoltak az emmuk, akkor biztos megint a Facebookon lógtál, és láttam, hogy most struccokat is árulnak. De ez volt? Honnan jött a strucc?
3: Hát nem, az egyik ismerésem küldte, hogy lássátok, mi kell, ez hiányozna nektek.
2: Jaj, igen. Te megmondtad, hogy igazad van.
3: Komolyan? Igen. Először
2: basztos, és hány struccot vették, könyörgő?
3: 3-at.
2: Rögtön 3-at?
3: Igen.
2: Mit szóltak otthon? Vagy tudták?
3: Hát az ötletet ugye persze rögtön közöltem, de mindenki ellenezte, mert ugye csak sokkal nagyobbak, mint az emuk, és akkor persze rögtön az lett, hogy akkor csak én fogom etetni. Na, de nem, egy hét alatt már mindenki közeledett hozzájuk, még úgyhogy totális.
2: És ez durva különben, hogy az emu meg a strúcok jó, meg vannak, de te egybe tartod.
3: Nem, külön vannak.
2: Külön kell?
3: Lehetnének.
2: Szóval, tehát nem zavarják
3: egymást. Hogy azt mondjam, kiskoruktól kell hozzászoktatni. Uh-huh. Szóval ha mostan felnevelsz egy pár emót mondjuk, és hogy nem szokták meg azt, hogy mondjuk tyúkok szaladgálnak köztük, vagy valami, akkor azért ottan zavarják őket, futnak utánuk, rugdossák, még stb. Ja, de ha hozzá vannak szokva, akkor rendben van nálunk, mondjuk abban az időben még voltak kecskék. Aha. És akkor ők, a kicsik azok kecskékkel feküdtek, aludtak, mindent együtt csináltak, és akkor ott egyszerűen nem bírtak külön. Ha kecskék mentek ki mondjuk legelni, akkor az emók mentek és vigyáztak rájuk. Szóval egy macskát nem engedtek még, hogy közeledjen a kecskékhez, rögtön elzavarták, de ugye ez mind megszokás kérdése. Mm-hmm. Mondjuk, na, nekünk úgy megvolt az opciónk rá, hogy akkor külön legyenek a struccok, külön az emók, így akkor mindenkinek megvan a saját helye. Meg tudod, mostan a struccoknál olyan, hogy ők oda tetted elévük az ételt, az olyan gyorsan, ők nem válogatnak. Mm-hmm. Szóval oda tetted, nekiállnak, mindent fűporszívóznak, és kés. Az emók azok más. Őnek, amikor oda teszük az ételt, ugye az lehet, hogy rögtön, mert vannak pillanatok, amikor tényleg rögtön úgy főfalják az egészet, mintha egy hete nem kaptak volna, de vannak olyan pillanatok, amikor úgy valahogy úgy beosszák, hogy még délután is van belőle valami.
2: Aha.
3: Na most, ha együtt lennének, tudod, akkor ja, persze, szinte az lenne, hogy ők sose esznek, mert ezek minden főz a bánának.
2: Érdekes dolog, meg az is érdekes, nekem mikrofonon kívül mondtad, hogy alapvetően nagyon ellenállóak ezek az állatok, és hogy alapvetően hiába van nekik is házikójuk, hogy ezek az állatok full kint vannak, még hóba is.
3: Így van. Hát tudod, azért, na, mégis vadállatokról beszélünk, hát, vagy okay, madarakról.
2: Persze,
3: és egyszerűen nem szeret, ők nem szeretik a bezártságot. Uh-huh. Szóval, hogyha épület nálunk is úgy van az épület csinálva, hogy akkor, vagy ha valaki csinálja, ugye akkor legjobb, hogy két oldalt legyen csak becsukva, a másik két oldala még nyitott legyen, hogy ugye ne érezzék azt, hogy valamennyire, hogy ők belennének zárva oda, vagy valami.
2: Hihetetlen. És akkor van egy érdekes dolog, ugyanis ebben ugye valamilyen szinten pénz is van, ezt mindenki eldönti, hogy mit csinál vele. Ugye van az egyik dolog, elmondtad nekem külön, hogy ugye alapvetően a strucnak, meg az emónak, de főleg a strucnak, ugye mindenit fel lehet használni, de mivel te nevelgeted őket, te nem nagyon szereted levágni.
3: Nem szoktunk semmit se. Szóval...
2: De hát ez ki van zárva.
3: Most nem vagyok, most hús ellenes, vagy valami, szóval persze, amikor elmegyek, veszek valahol húst, ugye, és persze imádom, de úgy, hogy sajátot mondjuk úgy levág, mert madárról beszélünk, oké, nagy madarakról,
2: igen,
3: de mindegyiknek megvan a saját valami karaktere. Úgyhogy
2: meg neve is van mindegyiknek?
3: Mindegyiknek.
2: Na mondj kettőt, hogy hívod őket?
3: Hát van a struckakas, az Teddy, a két tojó struc, azok még Káta, még Zláta.
2: Káta, még Zláta, cool. Viszont volt nektek egy próbálkozásotok, a tojás.
3: Igen.
2: Őrület. Nem tudtam, hogy az emu tojás, az oké, az kisebb, de hogy az nem úgy néz ki, mint egy tyúk tojásám, rohadtul már csak a színese.
3: Hát,
2: te milyen volt, amikor először megláttad? Hát, vagy...
3: hát jó van, én ugye tudtam, hogy
2: ja, te tudtad.
3: Hogy néz ki, ugye.
2: Aha.
3: De amikor az első tojás meglett, az ilyen késő délutáni etetés volt, és ők különben ugye téli periódusba tojnak.
2: Aha.
3: Szóval nincs, nem úgy, hogy mostan egész évben mindegy sima tyúk vagy valami. Aha. És ugye akkor már előbb is sötétedett. És ugye sötétben, mint hogyha láttam volna valamit lent a földön. Odahajultam, hogy de nem is számítottam rá, hogy, hogy lesz. Ugye az első tojás, hát ez olyan öröm volt, ugye még pláne ugye kellett is rá várni, mert ez ugye két év kellett, mire?
2: Ja, mire?
3: Mire
2: aha,
3: lett.
2: Aha.
3: Úgyhogy... Na.
2: És ez milyen színű? Mert nem olyan, nem ilyen hát, sárga, mint nem. Vagy ilyen bőrszínű, mint a klasszik tojás.
3: Nem, ilyen, mintha, úgy néz ki, mintha festett tojás lenne. Ilyen nagyon sötét, zöld színe van.
2: Hihetetlen, úgyhogy... sötét, zöld színű tojás. Őlet. És nagyon érdekes az, hogy a strusz tojás meg nagyobb. És kérlek, mondd el a hallgatóknak, hogy átérezzék, mert szerintem én sem láttam soha. Te, Viktor, láttál élőben ilyen strusz tojást? Komolyan? Én nem láttam, szóval hihetetlen, hogy amikor elmondott, hogy melyik mennyit nyom.
3: Hát az átlagos struc tojás az nagyjából 1400-től 1600 grammig.
2: És képzeljétek el.
3: Azok a...
2: Csinálsz, hogy 1,5 kiló például rántott át egy tojásba, azért az adja. És hogy mondtad, az emó pedig mennyi, meg kisebb?
3: Igen, nagyjából olyan 9 tyúk tojásnak felel meg.
2: 9 tyúk tojásnak. Azért komoly reggeli, reggeli. Engem ami érdekel, valaha csináltatok egy nagy másfél kilós tükörtojást?
3: Hát az igazság, hogy a tükörtojást azt nem csináltunk akkor, amikor ugye próbáltuk, amikor meglett ugye a struc tojás, és mi rántottát csináltunk.
2: Rántottát csináltatok.
3: De a zemmu tojásból, abból csináltunk direkt tükörtojást, és az is nagyon nagy volt.
2: Az komoly, hihetetlen. És az az érdekes, hogy viszont az volt, hogy szörnyen rossz volt a tapasztalat, ugye most rövidítem, ugye azért, mert elküldtétek, a csomagokat is himi-humi dobálják össze-vissza, katasztrófa volt, míg aztán a tojás mellé, és akkor abba hagytátok ennek az árulását, mondtok, hogy megyen a francba az egész, mert hogy jött egy új igény, és most kapaszkodjatok, embereknek igénye van arra, hogy kis struccokat meg emukat vegyenek. Most esküd erre, hogy jöttél rá?
3: Hát ugye mi, amikor meghirdettük a tojásokat, akkor senkinek sem volt, jó, nem, hogy nem, de nagyon sokan jelentkeztek avval, hogy hú, nekem kellene 5 kis strucc, vagy itt én 4 emu. Hú, hát mondom, nincs, mondom, sajnos, hát mi jó. Nekünk csak tojásokat tojás árulunk, ugye alkalmas a keltetésre különben, de ugye mi nem keltessük, hát akkor el kellett kezdeni gondolkodni azon.
2: És akkor mi van ilyen, hogy fölmész a netre, megint Google a jó barátok, és azt mondja, emu keltető berendezés. Vagy...
3: Nálunk nincs. Legalábbis akkor,
2: hát de
3: amikor...
2: hogy szereztél? Mármint, hát, ha ez nem titok. Hát...
3: Nem, persze, nem.
2: Hogy lehet szerezni egy hol indulsz meg, vagy fölépzi állatorvost, havert, vagy hogy?
3: Ne, Magyarországon van direkt cég, aki keltető gépeket ugye gyárt.
2: És ne hülyesek, és komolyan, és a, igen?
3: Kifejezetten emu keltetőgép, még struc keltetőgép.
2: Há jó, szóval, ez azért érdekes nekem, meg azért vagyok egy kicsikét most elszállva, meg izgatottabb az átlagnál, mert én nem is hallottam róla, hogy emberek tartanának ilyesmit.
3: De
2: te meg azt mondod, hogy olyan szinten tartanak, hogy van Magyarországon cég, aki abból él, hogy emu, meg struc keltetőket gyárt, mert ugye akkora az érdeklődés. És hogy ti meg, nem tudom, hány éve adjátok el a hogy hívják ezt, csibéket? Vagy
3: hát igen, struc csibe, vagy emu csibe. Na,
2: hát ez mióta megy?
3: Mert csak ez most a második éve, hogy szezonban, hogy ugye keltett.
2: Ez azért, mert szóval az a dolga, hogy akkor már csak általatok már egy jó pár helyen ez van.
3: Igen.
2: És ez melyik területre?
3: Ja,
2: mindenhova?
3: Mindenhova. Szóval...
2: Tehát egész Szerbia.
3: Egész Szerbia.
2: És akkor érdekes, hogy nem tudom, hogy olyanról mondjuk, hogy néha beszélgettek, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen alkalom, hogy... És akkor az embereknek így, hogy vagy, miért vagy, hogy így...
3: Hát
2: így
3: most, hogy azt mondjam, van, most például... 2 hete kb. Akkor vittek emut is, meg struccot is Smederevóra, ahol csinálnak ilyen valami kis privát állatkertet.
2: Aha.
3: És akkor ugye nekik szükség volt rá, és akkor ők most ugye abból a célból vették. Még vannak, akik mondjuk a struccot, vagy struccsibét megvásárolják direkt csak ilyen hizlalás szempontjából, mert ugye nagyon gyorsan is elérik ugye azt a vágó súlyt, meg a húsuk is nagyon értékes, és vannak, akik olyan célból veszik, de ugyanúgy vannak azok is, akik ugyanúgy, mint mi, ilyen házi kedvencnek szeretnék.
2: Ez őrület. Mesélj nekünk arról, hogy különben, ha már így ezt így be lehet szerezni, az egyik érdeke különben, hogy de mennyi tojást adnak, mondjuk évente hány ilyen kis állatotok lesz?
3: Hát mostan azt tudom mondani, hogy ilyen
2: 10-20 vagy 30, vagy mennyi?
3: Tojás az nagyjából 30 per év. De ugye akármennyire is látod, hogy mondjuk a kakas gázol, vagy valami, még te odafigyelsz, hogy rögtön összeszedjed azt a tojást, tisztán tartsad, még stb. Minden, ami kell, hogy legyen ugye a protokoll a keltetéshez, így is ugye előfordul az, hogy mostan nem minden tojás van megtermékenyítve. Akkor ugyanúgy ott megint előfordul az, hogy a keltetés során ugye közben elhal az embrió, és nem kell ki belőle semmi. Úgyhogy van itten sok veszteség is. Nem bír 30-ból 30 lenni.
2: Érted, de szóval akkor elég sok van, és akkor a lényeg az, hogy az emberek viszik és tartják. Na most, ugye, amikor beszéltünk arról, hogy ugye ti is megvetétek, és nem nagyon tudtátok, hogy mit kell vele csinálni, akkor ez hogy van? Van egy útmutató, amit adtok a kis csibékkel? Vagy...
3: Hát mondjuk mi anna, amikor az első párt megvettük, és most azt mondjam, Vannak, akik úgy árulják, tehát, hogy mondjuk behozzák őket, úgy árulják a csibét, vannak olyanok, akik kínálták nekünk, hogy mi csak tovább viszont eladók legyünk.
2: Aha.
3: de most, hogy azt mondjam, ők nem tartanak, ők csak ugye ebben foglalkoznak eladással, és akkor mondjuk volt nekem problémám abból is, mert ugye mi úgy csináljuk, én legalábbis úgy szoktam, hogyha adok egy kis csibét, én azt elmagyarázom már
2: minden.
3: Szóval, hogy ne legyen ottan probléma belőle, hanem de nagyon sűrűn nem tisztelik azt, amit mondtam, és egyszerűen a körülményeket se nem alakítsák ki, semmit, úgyhogy, de viszont vannak olyanok is, mind akitől mi vettük még anno, itt szót nem szólt. Itt van, kifizettük,
2: tessék, ennyi.
3: És akkor utána én akkor is elvártam, tudod, hogy bár egy tudom, pár mondatban valamit mondjon, de akkor nem volt semmi. Utána a másik párt, amikor vettük, ott már volt, de van a másik párt, mire vettük, addigra már volt egy kis tapasztalat is. Na ő a másiknál, ott már ugye ő magyarázott, sok információt adott róluk, de még akkor is kellett mit tanulni.
2: Ez nagyon érdekes dolog, engem érdekel az, hogy különben, hogyha véletlenül valami baj van, bár tudom, hogy ellenállóak, hogy így az állatorvosok itt tudnak ezzel mit kezdeni?
3: Hát, na, oda kell figyelni, hogy melyik, mert van, oda kell figyelni, hogy olyan valaki állatorvos legyen, aki szakosodott mondjuk madarakra. Uh-huh. Még jobb lenne, hogyha nagy madarakra.
2: Igen.
3: Most talán mi hozzánk, aki szokott járni állatorvos, ő már nyugdíjban van, de ő valamikor az állatkertbe dolgozott.
2: Igen.
3: Még abban az időben neki is voltak saját struccai.
2: Komolyan.
3: És akkor így már még egyszerűbb az egész, hogy ugye ő neki már megvan a tapasztalata, hogy mit, hogy már ameddig.
2: És na szóval, és hogyha valaki mondjuk ezen gondolkozik, mert csomó embernek van hatalmas udvara, hogyan viselkednek ők? Milyenek ők házi állatoknak? Az emu meg a struc? Milyenek?
3: Hát különbözőek, mert mondjuk a struccoknál, most azt mondjam, a kakas, amikor párzási periódus van, akkor saját tojójahéra nagyon odafigyel, és őrzi őket. Na mostan abba a pillanatban ott nem bírsz köztük úgy szaladgálni, még játszani, még labdázni, vagy valami, mert nem. Zemmók azok más mese. Szóval ők most nálunk is, érted, amikor jönnek gyerekek is, vagy valami, bemennek nyugalomba, abszolút nincs egy pillanat, amikor most megijednék, hogy jaj, valami baj lesz. Annyira nyugodtak.
2: Az emmó ennyire nyugodt?
3: Persze attól is függ, hogy van felnevelve. Szóval, hogyha te odafigyelsz, sose nem ijeszgetted, nem zavartad, szóval nem tényleg úgy embermódjára bánsz vele, és úgy megszokja, nagyon jó párosítás mondjuk gyerekekkel, emberekkel. A struccoknál mostanottan, hogyha külön van mondjuk, ha csak tojó van, tegyük fel, igen, vagy már az is sokat jelent, hogyha a kakas maga van, már akkor nem annyira nagy a baj.
2: Értem. És amúgy ők ha támadnak, akkor ők mit csinálnak? Rúgnak, csípnek, mit csinálnak ezek
3: az állatok? Mostan a struccok, hogy azt mondjam, nem támadás szempontjából csípnek. Őnekik minden érdekes. Tudod, mostan mindenhova oda néznek, érted, csippentenek, hát ha valami van, amit megbírnak enni, de náluk mondjuk a kakas az, aki mondjuk a rugásával nagy problémát tud okozni.
2: De komolyan?
3: Azt mondjam, vadonba mondjuk az oroszlánt is egy rugásra akár megbírja elni.
2: Ja, hogy szóval ez ilyen komoly. Igen. A másik, amit tudja, hogy ha nem is csináltad, biztos, hogy gondolkoztál már rá, hogy tényleg lehet a struccon lovagolni?
3: Igen.
2: Na, jó, mosolyodban lehet teszek, ezt kipróbáltam.
3: Nem.
2: Nem próbáltad ki?
3: Nem próbáltam ki, mert lehet, hogy kipróbáltam volna, ha egy kicsit könnyebb lennék, vagy...
2: Igen?
3: De az, hogy nálunk ugye az a bekerített rész, ugye az udvaruk, ahol a struccok vannak, az erdőben van. És ugye tele van fákkal.
2: Jaj,
3: na mostan ugye azt hozzá kell tenni, hogy ő, hogyha megfogja a lendületet, ilyen 65-75 km/h sebességet is el tud érni.
2: Az komoly.
3: És ne egy Isten, tudod, neki szalad a fának, az, mint a motorra neki menti van a villanykarónak.
2: Az nem a legjobb. Nem, igen, a legjobb. Édes Istenem. Szóval ez ilyen. Ez egy nagyon érdekes világ. Környezeted, ismerősök, ezt már így gondolom, most már nekik ez normális, de hogy az elején az milyen volt? Mindenki jött a csodájára járni ezeknek, az állatoknak?
3: Hát az is, még a legsűrűbb kérdés, de minek az neked?
2: Ja. Az ítélkezés? Hogy mindenkinek ez? Hülye vagy, meg ilyenek?
3: Hát most annyira, lehet, hogy azt gondolták, az lehet.
2: Imádom, hogy az emberek rögtön ilyen, rögtön így. Na mindegy, igen, szóval.
3: Hát, és akkor lényegében, persze, utána, amikor jöttek, még úgy már megszokták az egészet, akkor na, normálisá vált a számukra is, de az az első reakció, hogy de mit lehet csinálni egy strucca?
2: Hát igen, igen, igen. Lehet igen. Hát nézegetni, ugye? Valami legrosszabb esetben. Őrlet. Szóval ez egy ilyen világ, most már belejöttetek, csináljátok, áruljátok. Nem tudom, hogy ilyet lehet-e mondani, de szerintem igen, hogy azért csak, hogy körülbelül... De, el szabad árulni, hogy mennyibe kerülnek?
3: Vajon? Hát persze. Kis truccok mondjuk Szerbiában ilyen 150 euró.
2: Egy kis trucc?
3: Igen.
2: És egy kis elmú?
3: A 110.
2: 110. Hát ez haláli. Szóval egyre több van ebből az országban, és hát ugye Norbi az egyik, aki ezért a bűnös, hogy ez így terjed nálunk is itt a környéken. Úgyhogy hát a... Ja igen, úgyhogy épp ezt akartam mondani, hogy a maghetesi erdőben hallottok hangokat, hangosak ők?
3: Hát mondjuk a zemuk annyira nem hangosak, ő nekik a nagyon érdekes ilyen doboló hangjuk van.
2: Igen.
3: Tojóknak, a kakasoknak inkább ilyen röfögő jellegű, ami viszont biztos, hogy hallatszik a környéken.
2: A strucc?
3: Az a strucc.
2: Komolyan?
3: A kakas az olyan nagyon, hát vadonban általában össze szokták téveszteni az oroszlánnal.
2: Olyan hangja van?
3: Nagyon, nagyon. Szóval, hogyha sötét van, nem bírnád megkülönböztetni, hogy most melyik. Ő nagyon érdekes, hogy az egész torkát úgy főfújja a levegővel, és ahogy azt úgy ereszti ki, úgy valahogy produkálja azt a hangot.
2: Szóval akkor struccot szeretnétek, maghetesen kövessétek a hangot, és előbb-utóbb oda juttok Norbihoz. Őrület. Közben írt nekünk Tihi. Tihi írja, szóval le a kalappa Norbi előtt, nem tudti, ismeritek esetleg egymást? Tihivel? Mert kb. Tihi. Ti írd csak meg gyorsan, amíg még itt vagy, mert te is van, neked is valami között van az állatokhoz, vagy a vadállatokhoz, vagy valami ilyesmi, vagy ti is dolgozott az állatkertben, vagy valami van. Én tudom, hogy az egyik hallgatók állandóan ír nekünk, tudom, hogy ő is nagyon benne van ezekben az ilyen extrém állatokban, és biztos azért tud... nem, sajnos nem ismerjük egymást. Na mindegy, hát Pannon rádió tudott Connecting People, amíg Tihi ír, majd aztán beolvasom, de... Igen, azt mondja, az állatkertben dolgoztam 15 évet. Ja, hát igen, akkor ő is látott egy-két dolgot. Szóval, Evetom, hogy Norbi volt itt velünk, nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél nekünk az emukról, meg a struccokról, meg hát akkor ezek szerint, hogyha bárki akar ilyet vásárolni, és bármilyen kérdése van, akkor gondolom, hogy nyugodtan fordulhatok hozzád, mert itt aztán van már tapasztalat mögötted. Őrület. Köszi szépen, ő voltál.
3: Én köszönöm.

0: A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
0: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Na nézzük egy kis közérdekű információt, mi az, amit tudni kell a mai nappal kapcsolatban. Hát például áramszünet az van, jó pár helyen Kelebi, Aludas, Szabadka, Hajdújárás érintett, ugye részletek a Pannon RTV oldalán. Aztán olyan is van különben, hogy a vízzel kapcsolatban, ugye, hogy Bajmok helyi közösségben víz problémák lesznek, ugye azért, mert dolgoznak a hálózaton, ez 13 óráig tart. Rendőrinfót nem látok, ami meglepő, de azt még el tudom mondani nektek, hogy a határon a helyzet alapvetően nyugodt. Horgosi Röszke egyedül Magyarország irányába 23 perc, de ha Magyarországról Szerbiára akarunk menni, akkor csak Röszke 2, Horgos 2-n kell 23 percet várni, a többi helyen abszolút béke van. És hát ugye túl vagyunk azok a nagyon durva elsős időszakokon. Most itt nekem azt mutatja, hogy 12-13 óra környékén lehet, hogy benne van a pakliba egy kis eső, de alapvetően szép meleg napunk van. És amit tudni kell, hogy innentől kezdve folyamatosan melegedni fog a helyzet. Tehát ma ilyen 27 a csúcs, ugye, amit konkrétan már a hivatalos 27-et már át is lőttük, majd amúgy meg 29 fok van, ez érdekes az időjárás. De hogy holnap már 30 lesz, utána a szombaton 32. Vasárnap lesz nagyon fura, de szerintem ez még korai erről beszélgetni, de vasárnap álltok 34 fok lesz és eső, aminek következtében aztán hétfőn 31-re esik vissza. Szóval, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz, de elméletileg azért most többet lesz jó időnk, mint rossz, ami azért nem rossz dolog.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Reklám.
1: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstolj június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít. Keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Programajánló. Szülőföld, anyaföld, homeland.
5: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
4: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
5: Álompolgárok.
4: Bitev Smörti.
5: Four Foreheads.
4: Umbra.
5: És még sok nem hétköznapi koncert.
4: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
5: Landart installációk.
4: Makrobiotikus tanfolyam.
5: Kiállítások.
4: És varázslatos hangulat vár Kelebiánt.
5: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
4: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
5: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner, a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a Híradó főbb témái. Hamarosan elkészül Újvidék 5. Dunahídja. Előzetes béke megállapodást kötött az Egyesült Államok és Irán. 32 éves a VMS. Pénteken ülésezik az MNT. Lesz-e valamilyen támogatása a vasárnapi vihar sújtott a termelőknek? Mondom a részleteket. Összekapcsolták majd a ma az Újvidéknél épülő Dunahíd két irányból épített szerkezeti elemeit. A híd a Fruskagórai közlekedési folyosó részét képezi. Összeköti majd Péterváradot az E75-ös autópályával a folyó Bácskai oldalán, és átveszi a tranzit teherforgalom egy részét, amivel csökken a kamionok áthaladása Péterváradon és Újvidéken keresztül. A befejező munkálatokat Alexander Vucic szerb elnök is megtekintette. Ez lesz Újvidék 5. Dunahídja, és a Fruskagórai közlekedési folyosó egyik legjelentősebb létesítményének számít az Ürögi Hágó alagút mellett. A híd teljes hossza mintegy 1,7 km, míg a főhíd szerkezet valamivel több mint 500 méter hosszú. Az építményt feszített kábeles típusú hídként tervezték 25 méteres magas pilonokkal. A Fruskagórai közlekedési folyosó építését 2021 májusában kezdődött. A híd befejezését és forgalomba helyezését korábban 2026 második felére jelentették be. A korridor összeköti majd Újvidéket, Rumát, Sabacot és Loznicát, egyben része annak a közlekedési tengelynek, amely gyorsabb kapcsolatot teremthet Bosznia-Hercegovina és Románia között. Az Egyesült Államok és Irán elnöke előzetes béke megállapodást írt alá, melynek célja a két ország közötti háború lezárása. A megállapodás azonnali hatállyal életbe lépett, ugyanakkor a konfliktus egyik legfontosabb kérdése, az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére 60 nap áll a felek rendelkezésére, szükség esetén pedig meghosszabbítható a tárgyalási időszak. Az egyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros, emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. A Washington és Teherán közötti megállapodás elsősorban arra irányul, hogy Irán többé ne tudjon előállítani, birtokolni, de még megvásárolni sem atomrakétákat. Erről beszélt a G7 fórumon tartott sajtótájékoztatóján Donald Trump. Az amerikai elnök kifejtette, hogy a megállapodásnak köszönhetően rövidre fogtak egy olyan konfliktust, amely akár évekig is tarthatott volna. A politikus kiemelte, hogy az egyesség gazdasági fellendülést hoz, és már látható, hogy a világpiac is kezdett fellélegezni.
2: Ha nem valósítottuk volna meg ezt a megállapodást, akkor még 3 hétig, 2 hétig, 4 hétig, vagy 2 évig bombázhattuk volna őket. Sosem nyílt volna meg a Hormuzi szoros, soha nem lett volna siker. A tőzsde ahelyett, hogy olyan szintre emelkedett volna, amelyet még sosem tapasztalt senki, olyan szintre csökkent volna, amelyet még senki sem látott, legfeljebb 1929-ben, vagy tudom is én. Illetve a kemény legények nincsenek tisztában azzal, hogy ez nem egy 3 hónap alatt létrejött megállapodás, ez a megállapodás évekig készült.
1: Június 18-án ünnepli megalakulásának 32. évfordulóját a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 1994-ben a délszláv háborúk és a térséget jellemző bizonytalan politikai helyzet idején jött létre, azzal a céllal, hogy képviselje a vajdasági magyarság érdekeit. Az évforduló alkalmából közzétett üzenetében dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt több mint 3 évtized során munkájukkal hozzájárultak a szervezet működéséhez és a közösségépítéshez. A bejegyzés szerint az elmúlt 32 év a vajdasági magyar önszerveződés meghatározó időszaka volt, amelyet politikai küzdelmek, választások, intézményépítés, közösségi programok és különböző kihívások jellemeztek. 105 napi rendi pontot vitatnak meg a Magyar Nemzeti Tanács 25. rendesülésén holnap. A legfontosabb témák között oktatási intézmények vezetőinek kinevezése, az iskolai és óvodai hálózat elfogadása, valamint a különböző minisztériumi és tartományi pályázatok véleményezése szerepel. Rózsa Krisztina összeállítása.
0: Fremond Árpád, az MNT elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, idén 42 oktatási intézmény élére kerül új igazgató. A 17 magyar vezetésű intézmény esetében továbbra is magyar igazgatók irányítják majd ezeket. A testület az ülésen több kulturális oktatási és tájékoztatási pályázatról is döntést hoz. A Magyar Nemzeti Tanács javaslatai alapján a Művelődési Minisztérium, valamint a tartományi titkárságok döntenek majd a támogatásokról. A sajtótájékoztatón szó esett a 2026-2027-es tanév ingyenes tankönyvprogramjáról is. A szerb állam továbbra is finanszírozza a kisebbségi nyelvű tankönyvek kiadását és beszerzését. Az intézkedés Vajdaságban 72 általános és 4 speciális iskolát érint, összesen több mint 10 000 tanuló részesül belőle.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy összesen 37 magyar szerzői tankönyv kerül így térítésmenten a diákokhoz. Úgyhogy a tanulók évfolyamonként 4, 5, illetve 6 könyvet fognak majd kapni, és akkor felsorolnám, hogy melyek azok a könyvek, amelyeket a szülőknek nem kell megvásárolni, de azt gondolom, hogy ott a helyi pedagógusokkal mindenki kapcsolatban van. Tehát az ABC-s könyvek azok, amelyek ingyenesek lesznek, az anyanyelvi írás és olvasás fejlesztő kiadványok lesznek ingyenesek, a zenei, képzőművészeti és történelmi oktatást kiegészítő kiadványok, valamint a magyar nemzeti múltról és Magyarország történetéről szóló tankönyvek, ezek mind ingyenesek lesznek majd ebben a 2026-os, 2027-es tanévben is.
0: Továbbra is nyitva áll a diplomák és középiskolai bizonyítványok honosítását támogató pályázat. Az érdeklődők július 9-ig jelentkezhetnek a Magyar Nemzeti Tanács honlapján. Ugyancsak folyamatban van a jogász ösztöndíj program pályázata. A támogatásra 20 hallgató jelentkezhet, akik havi 100 000 forintnak megfelelő ösztöndíjban részesülhetnek. A pályázat július 3-áig nyitott. A szerb nyelvi felzárkóztató képzés iránt idén rekord érdeklődés mutatkozik. A programra 115 fiatal jelentkezett, ami a kezdeményezés 2012-es indulása óta a legtöbb.
3: Július 6-ától 17-ig előadások lesznek, 40 óra különböző helyszíneken, ahol szerb tanárok fognak elidésző felmérést készíteni és előadásokat tartani. Július 20-tól 24-ig pedig az Európa Kollégiumba költözik az egész csapat, Vajdaság minden tájáról, és Újvidéken különböző feladatokat kell, hogy elvégezzenek, illetve ott is folyamatosan tartani fog a képzés, további 40 órát ott tudnak lehallgatni, illetve meghallgatni a hallgatók, utána tesznek majd egy záróvizsgát, és természetesen kapni fognak majd egy bizonyatot erről.
0: Az MNT elnöke ismertette az idei pályázati eredményeket is. A kiemelt jelentőségű általános iskolák és kulturális rendezvények valamennyi pályázata támogatásban részesül, míg az általános kulturális pályázatok esetében a beérkezett kérelmek mintegy 3/4-ét tudták támogatni.
1: A vasárnapi ítéletidő komoly károkat okozott a mezőgazdaságnak Vajdaság területén, különösen súlyosan érintette a jégeső a Szabadka környéki falvakat. Tavankút, Misityevó, Bajmok, Nagyfény, Csantavér. A Topolyához tartozó falvakban, Kavillón, Gunarason, Zentagunarason, Kisbelgrádban mintegy 9000 hektáron tarolta le a termést a heves eső és a jég. Zenta és Adakül területeiről is mezőgazdasági károkról számoltak be a termelők. A szerb köztársasági parlamentben Tóbiás József ismertette a képviselőkkel a helyzetet. A VMS képviselője elmondta, helyenként teljesen elpusztult a csak nem aratásra kész búza, az olajrepce, a mák, az árpa. A kukoricatáblákon is tetemes akár, de a remények szerint némi termésre még lehet számítani.
0: Képviselőként, aki erről a vidékről származik, és mint a Képviselőház mezőgazdasági bizottságának tagjaként, a VMS képviselőcsoportjának tagjaként kérdést tennék fel a károsult mezőgazdasági termelők nevében. A kérdést a szerb kormány felé és a mezőgazdasági minisztérium felé intézem. Terveznek-e az önkormányzatokban a törvényben foglalt terepszemle és a szakmai kárfelmérés után bármilyen segítséget juttatni az érintett mezőgazdasági termelőknek, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági bizottság egyes ülésein szó volt arról, hogy az illetékes minisztérium mindig biztosít majd eszközöket a szezonális beavatkozásokra. Tény, hogy a végleges és részletes adatok nélkül is már most egyértelmű, hogy a kár mértéke hatalmas.
1: Bár az elmúlt napokban több felé is érkezett csapadék Észak-Vajdaságba, a gazdák szerint ez még csak átmeneti segítséget jelent a hosszú ideje tartó szárazság közepette. A lehullott eső elsősorban a talaj felső rétegeit nedvesítette át, miközben a mélyebb rétegekben továbbra is jelentős a vízhiány. Korom Sarolta és Rúzs Edina összeállítása.
4: Észak-Bánát földjeit ugyan elérte az eső az elmúlt napokban, de a gazdák szerint ez csupán átmeneti enyhülést hozott a hosszantartó szárazságban. A lehullott csapadék elsősorban a tavaszi vetések számára jelentett némi segítséget. Dobó Sándor törökkanizsai termelő elmondta, a csapadék eloszlása térségünkben rendkívül egyenlőtlen. Még 2025-ben törökkanizsa község területén mintegy 410 liter eső hullott, addig Óbecse környékén már 500, Újvidék térségében pedig közel 600 liter csapadékot mértek.
5: Június 1-től 16-áig 26,5 liter csapadék esett le itt a körzetünkbe. Ez egy olyan közepes mennyiség, azonban az a baj, hogy ez 6-szor oszlódott-e. Azt jelenti, hogy naponta 5-6 literek esnek, és annak ugye 4-5 liter elpárolog aznap, tehát a gyökérzet nem látja hasznát ezeknek a tavaszi kultúráknak. A másik problémánk viszont az, hogy előtte is kevés esett májusban, áprilisban meg csak 2 liter volt.
4: Magyar Kanizsa községben a hétvégén és a hét elején lehullott mintegy 10 liter eső ugyan átmenetileg felfrissítette a földeket, és kedvezően hatott a kapás növények fejlődésére, de a talaj mélyebb rétegei továbbra is rendkívül szárazak. Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke.
6: A csapadék rendkívül jól jött, több is lehetett volna, de hál' Istennek jég nem volt a környékünkön, mert látjuk, hogy a szélesebb körzetekben milyen nagy károkat okozott a jégverés. Itt jég egy szem sem volt, csapadék hiányzik, korlátlan mennyiség szinte, mert, mint mondottam máskor is, szinte egy évi csapadék hiányzik a termőföldből, hogy akkumulálódni tudott volna, tehát hogy tartalék is legyen.
4: A napraforgó és a kukorica jelenleg biztató állapotban van, a növények fejlődése egyelőre megfelelő ütemben halad, ám a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz. Jelentősebb, tartós csapadék nélkül ugyanis gyorsan romolhatnak a terméskilátások a térségben.
1: Sport. A labdarúgó világbajnokság 8. napján megkezdődik a csoportmérkőzések második fordulója. Ma összesen 4 mérkőzést rendeznek az A és a B csoportban. A programban szerepel a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 18 órától, a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó 21 órától, a Kanada-Katar meccs éjféltől, valamint a csoporttársaságról döntő Mexikó-Dél-Korea találkozó 3 órától. Az A csoport első fordulójában a cseheket 2-1-re megverte Dél-Korea, Mexikó pedig 2-0-ra győzött Dél-Afrika ellen. A B csoport első fordulójának eredményei Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1, Katar-Svájc 1-1. A pontos idő 12:14.
7: Időjárás.
8: Szabadkár és környékén elértük a csúcshőmérsékletet, ami a mai napon 29 fok. Ha a csapadék lesz is, az az elkövetkező 1-2 órában lehet, utána és az elkövetkező napokban szép napos időnk lesz.
7: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
9: Önnek is van takargatni valója?
10: A Cirádapúnyva kreatív csapata megoldja.
9: Bármilyen van, befedjük.
10: Újponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
11: Szolgáltatásaink:
12: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
13: Bővebb információ
10: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
10: 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
17: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Nos, biztonságos utazás, na de hova? Ez a nagy kérdés. Az utazóknak napjainkban a biztonság legalább olyan fontos szempont az úti cél kiválasztásakor, mint az ár vagy a látnivalók, és ezért a Global Peace Index idén is megvizsgálta 163 ország biztonságát és stabilitását, hogy ugye el tudjuk dönteni, hova megyünk. Most az az érdekes, hogy a vizsgálat során ugye többségében kedvezőtlen változások történtek a biztonság terén, és 2008-hoz képest 119 ország számít kevésbé békésnek. A rangsor ugyanakkor azt is megmutatja, hogy továbbra is vannak olyan úti célok, ahol kiemelkedően magas a társadalmi stabilitás és a közbiztonság. Izland immár 19. éve őrzi első helyét a rangsorban, köszönhetően rendkívül alacsony bűnözési rátájának, magas társadalmi bizalmának és annak, hogy nincs állandó hadserege. A második helyre Új-Zéland került, még Svájc végzett a dobogó harmadik fokán. Európa amúgy továbbra is a világ legbékésebb régiójának számít, amit jól mutat, hogy a top 10-ben 7 európai ország is helyet kapott, és akkor mi a top 10? Kapaszkodjatok, tehát hogyha biztonságban akartok lenni, akkor úgy indul, hogy első helyen van Izland, második helyen Új-Zéland, harmadik Svájc, negyedik Szlovénia, ötödik Írország, hatodik hozzánk közel van ez Ausztria, hetedik Szingapúr, fantasztikus város, nyolcadik Portugália, majd, vagyis hát igen, a Szingapúr fantasztikus város, jót mondtam, de mindegy, nyolcadik Portugália, kilencedik Dánia, és tizedik Finnország. Úgyhogy ezek azok a helyek, ahova érdemes el látogatni, hogyha egy full biztonságot akarunk. Ennyi csak,

A Panna Pressót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

reklám. Foglaljon reklám. Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász

0: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
4: Média támogató a Pannoner TV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

turizmus visszaszorítása érdekében Szardínia idén tovább szigorította szabályait. Szardínia legismertebb strandjai közül többen már korlátozzák a látogatók számát a La Maddalena szigetcsoport egyes partszakaszaira, csak előzetes foglalással és engedéllyel lehet belépni, de vannak más helyek is, ahol tényleg egyre több a szabály, hogy hogy kell. A Budelli szigeteken található híres rózsaszín homokos part továbbra is zárva marad a turisták előtt, miután korábban sokan vittek haza emlékként homokot a partról. Egyszer régen olvastunk arról, hogy amikor több millió ember mindig hazaviszi pici homokot, az amúgy az különben az már jelentős. A strand megközelítése és a homok eltulajdonítása súlyos következményekkel járhat. A legbrutálisabb büntetés, ami kiszabható erre, az körülbelül 4000 euró, különben képzeljétek el. Új szabályok vonatkoznak a strandfelszerelések használatára is. Punta Morenti strandján gyakorlatilag betiltották a napernyők használatát, a Perosa Strandó pedig csak speciális alátéttel lehet törölközőt leteríteni a homokra. Érdekes, a helyi hatóságok szerint az intézkedések célja a sziget természeti értékeinek megőrzése és a túlturizmus negatív hatásainak csökkentése, hogy a Szicília bekeményített rendesen.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Hú, itt egy érdekesség, ugyanis a túl turizmus.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbia új intézkedésekkel erősíteni a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minősége alapján történő felvásárlási rendszerre. Ennek érdekében országos tejminőség ellenőrzést vezetnek be, miközben az állam támogatást biztosít a korszerű berendezések beszerzéséhez. A cél, hogy a gazdák jobb minőségű tejet állítsanak elő, és versenyképesebbé váljon a szerbiai tejtermelés. Szerint az új szabályozás a termelők kiszolgáltatottságának csökkentését is eredményezné. Egyebek mellett garantálná, hogy a felvásárlók ne szüntethessék meg váratlanul a tej átvételét, valamint legfeljebb 30 napos fizetési határidőt írna elő. A késedelmes kifizetéseket szigorú bírságokkal sújtanák. Megkezdődött a közép-európai országok külügyminisztereit tömörítő C5 csoport magyarországi találkozójának előkészítése. Erről Orbán Anita magyar külügyminiszter számolt be, miután Bécsben egyeztetett az osztrák kollégájával. A tervek szerint az ősszel esedékes találkozón a régiót érintő gyakorlati kérdésekről tárgyalnak majd a résztvevők. A felek emellett a tervezett magyar-osztrák közös kormányülés előkészítéséről is egyeztettek. Kiemelt évben volt az ingázók helyzete, valamint a határon átnyúló közlekedés és ügyintézés egyszerűsítése. A C5 együttműködés Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Ausztria és Magyarország külügyminisztereit fogja össze. A formáció 2020-ban jött létre osztrák kezdeményezésre. Az Albin Kurti miniszterelnök vezette önrendelkezés nyerte meg a június 7-i előrehozott parlamenti választás Koszovóban, közölte az illetékes választási bizottsága végleges eredményeket ismertetve. Az önrendelkezés a voksok 47,13%-át szerezte meg, ez a 120 fős parlamentben 53 helyre elég. A második helyen a korábban Hashim Tači volt államfő vezette, koszovói demokrata párt végzett a szavazatok 19,44%-ával, ami 22 képviselői helyet jelent. A harmadik pedig a koszovói demokrata szövetség lett 16,69%-kal, ezzel pedig 18 helyhez jutott a parlamentben. Ramush Haradinaj volt kormányfő, szövetség Koszovó jövőért nevű pártja 6,74%-ot, azaz 7 képviselői helyet szerzett. Fokozottan ügyeljünk a tűz megelőzésre a nyári hónapokban, erre kér a szerb belügyminisztérium. A meleg és száraz időjárás miatt nő a szabadtéri tüzek veszélye, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsanak tüzet száraz fűben, alacsony növényzetben vagy hulladék elégetése céljából. Továbbá fokozott körültekintéssel járjanak el minden olyan helyzetben, amely tűzveszéllyel járhat. Tűz esetén azonnal hívni kell a 193-as telefonszámot. Az adatok szerint 2025. június 1-e és október 1-e között 13.387 szabadtéri tűzeset történt Szerbiában. Különösen kritikus napnak bizonyult július 7-e, amikor egyetlen nap alatt 607 tűzesetet jelentettek. Összesen 6 ember halt meg, 63-an megsérültek, 10 szemét pedig sikerült megmenteni. A belügyminisztérium hangsúlyozza, egyetlen figyelmetlen pillanat is súlyos következményekkel járhat, ezért a tűzvédelem közös felelősség.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van és gyenge keleti szél fúj. A délután folyamán csapadékra csak elvétve lehet számítani, és a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő. Holnap napközben 31 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk. Szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
7: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
10: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
11: Tanulj itthon!
10: Tanulj magyarul!
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Nos, hát egy kis közétek infojön, Szabadkán valaki totál kivarakadva, mert van egy szürke Passat, ami annyira rossz helyen áll, hogy így nem tudnak az emberek hozzájutni a saját garázsukhoz, mert hogy ott áll az autó. Hát most én mondhatnám a rendszámtáblát, de szerintem na mindegy, szóval igen, ezek borzasztó dolgok. Én tudom, hogy egyetlen egyszer akadtam ki annyira, hogy egy autó úgy beállt az út közepére, hogy esküszöm, hogy gondolkoztam, hogy felhívom a rendőrséget már tényleg mindjárt, hogy vigyék már, hát nem lehet így megállni, nem tudom tényleg néha némelyik ember mit gondol. Na mindegy, amúgy különben rendőrök vannak, hogyha minden igaz, akkor Kis-Boszniában, és hát mi van a határon, mert ott azért van helyzet. Ugye alapvetően nyugodt az egész, de Horgos 2, Röszke 2 Magyarország irányában 23 perc, még Horgos 1, Röszke 1 60 perc. Na mondjuk az azért már komoly, de hát akkor azt mondjuk érdemes azért elkerülni. Ha Magyarországról Szerbiába akarunk menni, akkor egyedül Röszke 1, Horgos 1-en van 34 perc. Szóval igazából most a Röszke 1, Horgos 1 oda-vissza nem a legjobb. Kérdezi valaki, Dobárdán Robi passzátja? Nem, ez külön. Én nem tudom ezeket, hogy hívják, hogy melyik passzát melyik. De Dobáldáni a B8, akkor előtte volt a B7, előtte volt a B6, hát ez vagy B6, vagy B5, valami ilyes, régebbi modell, az biztos. Na szóval, aztán mi van még? Ja igen, időjárás, ami érdekesen alakult, mert itt satszolgatták, hogy pont ebben a pillanatban esni fog az eső, aztán tudom, hogy óvatosan kell az ilyen infókkal, ellen pillanatban úgy néz ki, hogy megúsztuk, szóval nem fog esni. És nagyon tetszik, hogy folyamatosan azt írja, hogy 27 lesz a csúcshőmérséklet, miközben már most 30 fok van, de hát igazából egy kicsikét ez az időjárás az utóbbi időben azért így az előrejelzés az ilyen, nincs könnyű dolguk, maradjunk annyiban, de az elkövetkező pár nap, péntek, szombat azért az úgy néz ki, hogy szép lesz, pici felhő lesz az égen, de alapvetően 30-32 fok, ami különben abszolút jó. 13-ra 18 perc van, és nem sokára majd hallhattok a nyaralás témájáról, amit tök érdekes Tóth Borisszal.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
3: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
1: Bomax.
0: Programajánló.
7: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
8: Június 25-e és 28-a között.
7: A zenei sokszínűség idén is garantált.
8: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
7: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Nos, nyár van, azaz indul, vagyis már igazából tart a nyaralási szezon. Nagyon sokan már nagyon korán, már januárban lefoglalták azt, hogy hova szeretnének utazni. Van, aki viszont a last minute-tel szeret élni. Hogy hogy áll ez az egész helyzet, hogy hova érdemes menni, hogy mire a legkíváncsibbak az emberek, ez mind-mind-mind kiderül az elkövetkező pár percben. Tóth Boris fog nekünk mesélni erről, aki turisztikai közgazdász és idegenvezető, akit kolléganőnk kérdezett, úgyhogy ez következik most itt a 91,5-ön.
2: Idén melyek a legpopulárisabb országok az üdülés szempontjából?
3: Már régi hagyománya van a görögországi nyaralásoknak. Évről évre a legtöbb turista Görögországba utazik, konkrétan az észak-görögországi régióba, ami az Olimposzi régiót jelenti, a félszigeteket északkeleten, tehát a Kassandrát, a Szitóniai félszigetet, illetve Tassos, de mindenképpen említése méltó természetesen Görögország nyugati partja is, tehát Korfútól egészen Párgán át Lefkádáig. Mindemellett a vajdasági magyarság körében hatalmas popularitása van az elmúlt, hát több mint 10 esztendőben most már a horvátországi nyaralásoknak, amelyek általában szervezett módon valósulnak meg. Ez azt jelenti, hogy leginkább a makarskai régió, az isztriai régió azok, amelyek a leginkább keresettek, illetve a Hvar szigete, de természetesen látjuk, tapasztaljuk azt, hogy utazásirodákon túl is nagyon sok az olyan egyéni utas, akik saját szervezésben általában Görögországot vagy Horvátországot keresik fel. Az elmúlt évben, pláne amióta az iráni konfliktus megjelent, az év első felében egy kicsit visszaugrottak, visszacsökkentek a keresetek az egyiptomi, a tunéziai régió iránt, azonban így a nyár elején, ahogyan a turisták látják, hogy ezen említett konfliktusok nem növekedtek, nem eszkalálódtak a különböző más afrikai országokra is. Így aztán egyébként azt tapasztaljuk, hogy megint csak térnek vissza, és jogosan az utasok Egyiptomba is, sőt még Tunéziába is, de mint elmondtam, a legkeresettebb az mindig is Görögország volt. Illetve megjelent egy új tendencia idén, hogy sok foglalás van egyébként Spanyolországra, tehát a Costa Brava-i régió, ami Barcelona övezetében, környékén található gyönyörű homokos strandmenti más-más desztinációkat foglal magába, így aztán sokan elkezdték újra felfedezni, vagy pedig elsőre felfedezni Spanyolországot is.
2: A tavalyi évhez képest mennyivel kell többet fizetniük az embereknek idén, hogyha nyaralni szeretnének?
3: Gyakorlatilag kevesebb az áremelkedés a turizmusban, mint az élet összes többi szektorában, ahol azt tapasztaljuk, hogy az egy évvel ezelőtti árakhoz képest sokkal nagyobb százalékban növekedtek az árak. Természetesen az árak növekedése az élet különböző területein magával vonja a turizmusban is az áremelkedést, hiszen az ellátástól kezdődően az utaztatáson keresztül, és természetesen az emberek, a munkásoknak a bérezése is egy nagy faktor, de mindezekhez viszonyítva azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából 5-10 százalékos emelkedést tapasztalunk évről évre. Mindemellett pedig továbbra is vannak olyan árak, amelyek sokszor nem is értjük, hogy hogyan, de már évről évre ugyanazon a szinten vannak, és ezek leginkább a görögországi apartmanok.
2: Mi a helyzet a repülőjegyekkel? Jelenleg ugye felemelték az árukat, erről mit tudna mondani?
3: Nyilván az üzemanyag árának az emelkedésével a nemzetközi ár, üzemanyag és növekedést mutat, tehát más-más tendenciákkal kell szembesülni a turizmusnak ismételten. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az üzemanyag árának a növekedése leginkább csak a repülős aranzsmanokat, tehát szervezett utakat érinti. Bár az üzemanyag emelkedik, de vagyis az üzemanyagnak az ára emelkedik, de a buszos utazásoknak az árai ehhez képest továbbra sem emelkedtek, és ami a repülős utazásokat is illeti, itt is csak minimális a növekedés, tehát 6 eurótól nagyjából 45-50 euróig per fő. Ez egyébként a szerződésben bele is van foglalva, tehát hogyha charter járatokról van szó, amelyeknek az ára továbbra is egyébként sokkal olcsóbb, mint hogyha individuálisan foglalnánk a rendes járatokon, tehát a charter azt jelenti, amikor egy nagy iroda bérbe vesz egy teljes repülőgépet gyakorlatilag, is így utaztatja az utasokat az adott üdülőhelyre, tehát ilyen ilyenkor, hogyha nyilván a kerozinnak az ára növekedik, akkor valamiféle növekedést utólagosan is lehet, illetve növekedésben is tudunk részesülni, vagy tudunk tapasztalni, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre, és most már azért javában zajlanak az utazások, nem tapasztalunk nagy árnövekedéseket, tehát 6 eurótól, eddig, ami maximum árnövekedés volt, az 50 euró volt, és az is Egyiptomot érintette csak.
2: Melyek a populárisabb döntések? Inkább a last minute nyaralásokat szokták választani, vagy már bőven előre az év elején leszokták foglalni a nyaralásokat, és ha lefoglalják előre, ez milyen árengedményt hozhat magával?
3: Azt tapasztaljuk, hogy a nyaralásoknak a 70%-a nagyjából már január végére el van adva, tehát november végétől elkezdenek megjelenni a különböző ajánlatok, kínálatok, és karácsonyig, de talán a mi köreinkben, itt Északbácskában leginkább kivárjuk általában az ünnepeket, és januárban, vagy pedig február első felében szoktunk foglalni. A legnagyobb engedmények mindig is január végéig vannak. És last minute-kor is hasonlóképpen vannak hatalmas árzuhanások. Így azok, akik még nem foglaltak, azok ezeket a jelen pillanatban megjelenő last minute ajánlatokat is ki tudják használni. A first minute-nek mindig nagyobb popularitása van, és több előnnyel is jár, elsősorban azért, mert ezek a korai foglalások, ami azt jelenti, hogy nem csak, hogy a standard árhoz képest, amit márciusban, áprilisban, májusban foglalnánk, alacsonyabb áron tudunk foglalni, hanem még a lefizetési ráta is gyakorlatilag, tehát hosszabb, hiszen több hónapunk van az indulásig, így aztán engedményt kapunk, és ráadásul pedig hónapok vannak még a nyaralásig, amikor a megmaradt, fennmaradt részt pedig fel tudjuk osztani különböző területekre, vagy hónapokra is úgy lassan-lassan lefizetni a nyaralást. De aki pedig az utolsó pillanatban szeretne nyaralni, nekik pedig azt ajánljuk, hogy amilyen ajánlatot látnak, és hogyha az megtetszik nekik, hogyha számukra megfelelő, akkor arra azonnal le kell csapni, mert ezeket az ajánlatokat az egész országban árusítják, tehát mi is gyakorlatilag mint egy viszonteladó utazási iroda működünk, rajtunk kívül csak ebben a városban van még 15 iroda, és nem beszélve az egész országról, és ezek pedig olyan ajánlatok, amelyek egy szoba, két szobát jelentenek, néhány szabad helyet, és hát nyilván ezekre nagyon-nagyon gyorsan le lehet csapni, illetve gyorsan el szokták őket adni. Most ennyiben előnyös, ezek pedig olyan ajánlatok, amelyek egy szoba, két szobát jelentenek, néhány szabad helyet, és hát nyilván ezekre nagyon-nagyon gyorsan le lehet csapni, illetve gyorsan el szokták őket adni. Most ennyiben előnyösebb a first minute, ugyankor sokkal nagyobb a választék, ilyenkor

0: előre, de minden mellett egyébként megjelennek last minute-ek a repülős ajánlatokra is egyébként, a horvátországi nyaralásokra is azt látjuk, hogy most június végén mondjuk egy iroda elengedte a single szobára való hozzáfizetést, ami egyébként szintén azok számára, akik egyedül utaznak és nem szeretnének teljes árat fizetni egy szoba használatára, azok is néha tudnak részesülni egyes akciókban, tehát hogy azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan valaki számára valamilyen előnyös ajánlat van, és ezeket követni kell.
1: Nagyon szépen köszönöm.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: shape of you.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
2: Nos, ennyi volt a munka mára, holnap találkozunk, de immáron a reggeliben. Aki veletek volt, az VK Péter Zeci, és természetesen Viktor is itt volt veletek, aki már is repül vissza a bajnokra. Sziasztok, ciao.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Összekapcsolták az Újvidéknél épülő Duna híd két irányból épített szerkezeti elemeit. A híd a Fruska-Gorai közlekedési folyosó részét képezi. Összeköti majd Péterváradot az E75-ös autópályával a folyó Bácskai oldalán, és átveszi a tranzit teherforgalom egy részét, amivel csökken a kamionok áthaladása Péterváradon és Újvidéken keresztül. A híd teljes hossza mintegy 1,7 km, míg a fő hídszerkezet valamivel több mint 500 méter hosszú. Az építményt feszített kábeles típusú hídként tervezték, 25 méteres magas pilonokkal. Szerbia új intézkedésekkel erősíteni a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minősége alapján történő felvásárlási rendszerre. Ennek érdekében országos tejminőség ellenőrzést vezetnek be, miközben az állam támogatást biztosít a korszerű berendezések beszerzéséhez. A cél, hogy a gazdák jobb minőségű tejet állítsanak elő, és versenyképesebbé váljon a szerbiai tejtermelés. Szerint az új szabályozása a termelők kiszolgáltatottságának csökkentését is eredményezné. Egyebek mellett garantálná, hogy a felvásárlók ne szüntethessék meg váratlanul a tej átvételét. Valamint legfeljebb 30 napos fizetési határidőt írna elő. A késedelmes kifizetéseket szigorú bírságokkal sújtanák. Az M1-es autópályától délre is megjelent az afrikai sertéspest is Magyarországon. A fertőzést két tatabánya térségében kilőtt vaddisznóban mutatták ki. A szakemberek szerint az eset azért jelentős, mert a vírus átlépte az eddig természetes védelmi vonalnak számító M1-es autópályát, amely korábban lassította a betegség terjedését. A Magyar Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szerint a mostani fertőzések indokoltá teszik a korábban bevezetett szigorúbb járványi védelmi intézkedéseket. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a házi sertések és a vaddisznók esetében azonban súlyos gazdasági károkat okozhat. A hatóságok a járványügyi előírások fokozott betartására figyelmeztetik a sertéstartókat és a vadgazdálkodókat.
0: Sport.
6: A labdarúgó világbajnokság 8. napján megkezdődik a csoportmérkőzések második fordulója. Ma összesen 4 mérkőzést rendeznek az A és a B csoportban. A programban szerepel a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 18 órától, a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó 21 órától, a Kanada-Katar meccs éjféltől, valamint a csoportelsőségről döntő Mexikó-Dél-Korea találkozó 3 órától. Az A csoport első fordulójában a cseheket 2-1-re megverte Dél-Korea, Mexikó pedig 2-0-ra győzött Dél-Afrika ellen. A B csoport első fordulójának eredményei Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1, Katar, Svájc 1-1.
0: Időjárás.
6: A délután folyamán csapadékra csak elvétve lehet számítani, és a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő. Holnap napközben 31 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
5: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
4: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Bannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatózott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz.

0: programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstolj június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít. Keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Összekapcsolták ma az Újvidéknél épülő Dunahíd két irányból épített szerkezeti elemeit. A híd a Fruska-Gurei közlekedési folyosó részét képezi. Összeköti majd Pétervárodot az E75-ös autópályával a folyó Bácskai oldalán, és átveszi a tranzit teherforgalom egy részét, amivel csökken a kamionok áthaladása Péterváradon és Újvidéken keresztül. A Fruska-Gorai közlekedési folyosó építése 2021. májusában kezdődött. A korridor összeköti majd Újvidéket, Rumát, Sabacot és Loznicát, egyben része annak a közlekedési tengelynek, amely gyorsabb kapcsolatot teremthet Bosznia-Hercegovina és Románia között. Szerbia új intézkedésekkel erősítené a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minősége alapján történő felvásárlási rendszerre. Ennek érdekében országos tejminőség ellenőrzést vezetnek be, miközben az állam támogatást biztosít a korszerű berendezések beszerzéséhez. A cél, hogy a gazdák jobb minőségű tejet állítsanak elő, és versenyképesebbé váljon a szerbiai tejtermelés. Szerinte az új szabályozás a termelők kiszolgáltatottságának csökkentését is eredményezné. Egyebek mellett garantálná, hogy a felvásárlók ne szüntethessék be váratlanul a tejátvételét, valamint legfeljebb 30 napos fizetési határidőt írna elő. A késedelmi kifizetéseket szigorú bíságokkal sújtanák. Börtönbüntetése ítélte a belgrádi felsőbírósága a Ribnikári iskolai lövöldözés elkövetőjének szüleit. Vladimir Kecmanovics 14 év 6 hónap, míg felesége Mijana Kecmanovics 2 év 11 hónap szabadságvesztés kapott. A bíróság megállapította, hogy a felelősség a kiskorú gyermek felügyeletével és nevelésével kapcsolatos súlyos mulasztásokhoz köthető. Az apát kiskorú veszélyeztetése és a közbiztonság súlyos veszélyeztetése miatt, az anyát kiskorú veszélyeztetése miatt ítélték el. Az eljárást azért kellett megismételni, mert a belgrádi felleviteli bíróság korábban hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és új tárgyalást rendelt el. A 2023. május 3-ai tragédiában a 13 éves elkövető 9 diákot és egy iskolai biztonsági őrt ölt meg a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskolában, többeket pedig megsebesített. A fiú életkora miatt nem vonható büntető jogi felelősségre. Kezdetét vette az El Niño, erősítette meg az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal. Az El Niño egy globális hatású óceáni légköri klímajelenség, mely során a csendes óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíne az átlagosnál jelentősen felmelegszik, és ez világszerte módosítja a légköri áramlásokat és az időjárási mintázatokat. A szakértők szerint a mostani esemény kifejezetten erős lehet, akár a modern megfigyelések egyik legerősebb El Niño-jává válhat. Hatására egyes térségekben aszályok és erdőtüzek, máshol heves esőzések és árvizek jelentkezhetnek, miközben globálisan is emelkedhet a hőmérséklet.
5: Sport.
9: Ma délután 3 órakor sorsolják ki a TSC női labdarúgó csapatának ellenfeleit a Bajnokok Ligája második selejtező körében. A selejtezőt egy 4 csapatos minitorna rendszerbe bonyolítják le, ahonnan csak a győztes juthat tovább a harmadik selejtező körbe. Azonban a második és harmadik helyezett csapatoknak sem kell majd szomorkodniuk, hiszen ők a második számú európai kupasorozatban, az Európa kupában folytathatják a további küzdelmeket. A minitorna negyedik helyezettje viszont búcsúzik a nemzetközi porontól. A minitorna házigazdája a csapatok egymás közötti megegyezése, vagy az UEFA határozza meg, és így az is elképzelhető, hogy Topolyán ismét nemzetközi meccseket láthatnak a szurkolók.
5: Időjárás.
9: A délután folyamán csapadékra csak elvétve lehet számítani, és a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő. Holnap napközben 31 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk, szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot is.
0: Készen állsz?
2: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
2: No, no, no.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
8: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
7: Tanulj itthon!
8: Tanulj magyarul!
9: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a híradó főbb témái. Összeért az 5. újvidéki Duna híd két oldala. A Mrdics-féle igazságügyi törvények módosításával folytatta a Szerb Köztársasági Képviselőháza tegnap megkezdett ülést. Szigorúbb szabályokkal védeni az állam a tejágazatot. 32 éves a VMS, és előzetes béke megállapodást kötött az Amerikai Egyesült Államok és Irán. Következnek a részletek. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Fruska-Gorai hegyi korridor építése. Összekapcsolták az újvidéki Dunahíd fő szerkezeti elemeit, amely az Újvidék és Ruma közötti gyorsforgalmi út egyik legfontosabb létesítménye. Az eseményen részt vett Alexander Vucic szerb államfő is, aki a helyszínen tekintette meg a munkálatokat. Szabó Regina összeállítása.
12: Az épülő létesítmény Újvidék 5. Dunahídja lesz, egyben a Fruska-Gorai hegyi korridor egyik legfontosabb eleme az Ürögi Hágó alagút mellett. A híd teljes hossza felvezető szakaszokkal együtt megközelíti az 1,7 kilométert, míg a Duna fölötti főszerkezet több mint 500 méter hosszú. Alexander Vucic szerb államfő szerint a beruházás kiemelkedő mérnöki teljesítménynek számít.
0: toliko lepo ovaj most.
12: Ez a híd most már annyira szép, pedig amikor legutóbb itt voltunk, még nem így nézett ki. Akkor még nem is tudtam igazán különbséget tenni az alsó vagy segéd híd és ez között. Akkor ez még csak egy nagy beruházásnak tűnt. Most viszont egy igazi kis építészeti és mérnöki remekmű. Egy valódi kis csoda. Nem is kicsi, 1700 méter hosszú. Egy nagyon fontos híd, amely összeköti Dél-Bácskát, Észak- és Nyugat-Bácskát, valamint Közép- és Észak-Bánátot Szerémséggel. De nem csak Szerémséggel, hanem Mácsvával is. Sőt, ha úgy vesszük, Belgráddal és a boszniai szerb köztársasággal, valamint Bosznia és Hercegovinával is.
0: Republikum Szerbszkom és Bosznami Hercegovinom.
12: A híd Péterváradot köti majd össze a Bácska felüli oldalon az E75-ös autópályával. A híd a tervek szerint majd tehermentesíti Újvidéket és Péterváradot. Vucic hangsúlyozta, a beruházás nem csak Újvidék, hanem egész Szerbia számára kiemelt jelentőségű. Több kilométernyi úthálózat épült ki az elmúlt 12-13 évben, mint az azt megelőző 60 évben összesen. Ezeknek a kilométereknek a száma napról napra folyamatosan növekszik, és úgy gondolom, hogy még sok mindent át fogunk adni az idei év végéig, illetve jövőre is. Mindez az emberek szolgálatát, valamint a helyi és regionális gazdaságok erősítését, Szerbia más térségeinek fejlődését is segíti, nem csak Belgrád és Újvidék esetében. A Fruskagorai folyosó építése 2021 májusában indult, de a beruházás késéssel valósul meg, hangzott el az eseményen. A Duna híd és az Ürögi Hágó alagút várhatóan egy éven belül készül el. A teljes korridor átadása 2028 végére várható.
11: A Mrdić-féle igazságügyi törvények módosításával folytatta a Szerb Köztársasági Képviselőház a tegnap megkezdett ülést. A januárban elfogadott 5 törvényből álló csomagot a Velencei Bizottság véleményezte a szerb kormány felkérésére. Ezeknek a javaslatoknak az alapján dolgozta ki az illetékes minisztérium azokat a módosításokat, amelyek most a képviselők előtt vannak. Az ellenzéki sorokban azonban a törvényeket továbbra is az ügyészi és bírói függetlenség csökkentésének és a központosítás eszközének vélik. Lobod Árpád összeállítása.
13: Az ülés első órájában a köztársasági parlamenti képviselők kérdéseket tehettek fel a tárcavezető minisztereknek, majd áttértek a 32 napirendi pontra, amelyet összevonva tárgyaltak. Az ellenzéki képviselők a 2026. január 21-én elfogadott Mrdić-féle igazságügyi törvények módosításával elégedetlenek. A cinikusan Mrdić-féle velencei 2.0 törvények szerintük lehetőséget teremtenek a politikai, hogy közvetlen hatást gyakoroljon az ügyészek és bírák megválasztására, valamint tovább rombolja az intézmények függetlenségét. A törvényeket a Velencei Bizottság véleményezte és tett javaslatokat módosításukra, az ellenzék szerint a kormány kozmetikai változtatásokat hajtott végre a nemzetközi blamázs enyhítésére. Szlobodan Petrović, a szerb középpárt köztársasági parlamenti képviselője. Ahelyett, hogy hatályon kívül helyeznék ezeket a Mrdić-féle törvényeket, önök egy részüket megváltoztatták, egy részüket nem változtatták meg, és egyes részek, amelyeket átadtak a Velencei Bizottságnak, különböznek azoktól, amelyek most előttünk vannak. Ez annak érdekében, hogy megtévesszék a Velencei Bizottságot, és itt bennünket is, ez pedig csak a szerb haladó pártban juthat eszébe valakinek. Nenad Vujić igazságügyi miniszter válaszában cáfolta a vádakat. Elmondta, nincs lényeges különbség a szerb és az angol nyelven íródott dokumentumok között, amelyet a Velencei Bizottságnak juttattak el, szó sincs különböző tartalomról. Megerősítette, hogy a határidőkre vonatkozó szakasz is az EU-ban bevett eljárással összhangban van. Amikor a januári módosításokról beszélünk, egy olyan dologról beszélünk, ami lépés a hatékonyság felé. Ugyancsak a véleményezésben, amit nyilvánosságra hoztak, üdvözölték Szerbia erőfeszítéseit a reform törekvések iránt, és hogy ezeket a reformokat a továbbiakban is folytassa. Ugyancsak aktívan követi és részt vesz abban a munkában, amelyet Szerbia végez a reformok terén.
14: Izmenama.
13: A napirendi pontok között szerepel az emberi szövetek és szervek átültetésére vonatkozó jogszabály is. Jelenleg két típusú szabályzatot alkalmaznak világszerte. Az egyik esetében a donoroknak még életükben kell nyilatkozniuk arról, hogy szerveiket felhasználhatják. A másik szerint mindenki donor, amennyiben még életében nem nyilatkozott hivatalosan az ellenkezőjéről. Úri Emese, a VMS köztársasági parlamenti képviselője. Különösen jelentős, hogy létrejön egy jegyzék azokról a polgárokról, akik szervdonorok akarnak lenni, és egy jegyzék azokról a polgárokról, akik egyértelműen elutasítják azt, nem akarnak donorok lenni. Így minden polgár lehetőséget kap, hogy érthető és egyértelmű módon kifejezze akaratát, amit tiszteletben kell tartani. Hasonlóan leírt eljárások léteznek a hozzájárulás utólagos beszerzéséhez, abban az esetben, ha nem rendelkezett arról még életében. Utólagos hozzájárulást elsősorban a család és a gyámok adhatnak, de fontos szerepet játszik az etikai bizottság szakvéleménye is. A módosításoknak köszönhetően a törvényhozó szerint növekszik a jogbiztonság, és egyszerűsödik a munka az egészségügyi intézményekben.
11: A vasárnapi ítéletidő komoly károkat okozott a mezőgazdaságnak Vajdaság területén. Különösen súlyosan érintette a jégeső a Szabadka környéki falvakat, Tavankútot, Misityevót, Bajmokot, Nagyfényt, Csantavért. A Topolyához tartozó falvakban, Kavillon, Gunarason, Zentagunarason, Kisbelgrádban mintegy 9000 hektáron tarolta le a termést a heves eső és a jég. Zenta és Ada külterületeiről is mezőgazdasági károkról számoltak be a termelők. A szerb köztársasági parlamentben Tóbiás József ismertette a képviselőkkel a helyzetet. A VMS képviselője elmondta, helyenként teljesen elpusztult a csaknem aratásra kész búza, az olajrepce, a mák, az árpa. A kukoricatáblákon is tetemes akár, de a remények szerint némi termésre még lehet számítani.
14: Képviselőként, aki erről a vidékről származik, és mint a Képviselőház mezőgazdasági bizottságának tagjaként, a VMS képviselőcsoportjának tagjaként kérdést tennék fel a károsult mezőgazdasági termelők nevében. A kérdést a szerb kormány felé és a mezőgazdasági minisztérium felé intézem. Terveznek-e az önkormányzatokban a törvényben foglalt terepszemle és a szakmai kárfelmérés után bármilyen segítséget juttatni az érintett mezőgazdasági termelőknek, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági bizottság egyes ülésein szó volt arról, hogy az illetékes minisztérium mindig biztosít majd eszközöket a szezonális beavatkozásokra. Tény, hogy a végleges és részletes adatok nélkül is már most egyértelmű, hogy a kár mértéke hatalmas.
11: Szerbia új intézkedésekkel erősíteni a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minőség alapján történő felvásárlási rendszerre. Ennek érdekében országos tejminőségellenőrzést vezetnek be, miközben az állam támogatást biztosít a korszerű berendezések beszerzéséhez. A cél, hogy a gazdák jobb minőségű tejet állítsanak elő, és versenyképesebbé váljon a szerbiai tejtermelés. Szerinte az új szabályozás a termelők kiszolgáltatottságának csökkentését is eredményezné. Egyebek mellett garantálná, hogy a felvásárlók ne szüntethessék meg váratlanul a tej átvételét, valamint legfeljebb 30 napos fizetési határidőt írna elő, a késedelmes kifizetéseket szigorú bírságokkal sújtanák. Június 18-án ünnepli megalakulásának 32. évfordulóját a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 1994-ben a délszláv háborúk és a térséget jellemző bizonytalan politikai környezet idején jött létre, azzal a céllal, hogy képviselje a vajdasági magyarság érdekeit. Az évforduló alkalmából közzétett üzenetében dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt több mint három évtized során munkájukkal hozzájárultak a szervezet működéséhez és a közösségépítéshez. A bejegyzés szerint az elmúlt 32 év a vajdasági magyar önszerveződés meghatározó időszaka volt, amelyet politikai küzdelmek, választások, intézményépítés, közösségi programok és különböző kihívások jellemeztek. Az Egyesült Államok és Irán elnöke előzetes béke megállapodást írt alá, melynek célja a két ország közötti háború lezárása. A megállapodás azonnali hatállyal életbe lépett. Ugyanakkor a konfliktus egyik legfontosabb kérdése az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére 60 nap áll a felek rendelkezésére, szükség esetén pedig meghosszabbítható a tárgyalási időszak. Az egyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros, emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. A Washington és Teherán közötti megállapodás elsősorban arra irányul, hogy Irán többé ne tudjon előállítani, birtokolni, de még megvásárolni sem atomrakétákat. Erről beszélt a G7 fórumon tartott sajtótájékoztatóján Donald Trump. Az amerikai elnök kifejtette, hogy a megállapodásnak köszönhetően rövidre fogtak egy olyan konfliktust, amely akár évekig is eltarthatott volna. A politikus kiemelte, hogy az egyesség gazdasági fellendülést hoz, és már látható, hogy a világpiac is kezdett fellélegezni.
15: Ha nem valósítottuk volna meg ezt a megállapodást, akkor még 3 hétig, 2 hétig, 4 hétig, vagy 2 évig bombázhattuk volna őket. Sosem nyílt volna meg a Hormuzi szoros, soha nem lett volna siker. A tőzsde ahelyett, hogy olyan szintre emelkedett volna, amelyet még sosem tapasztalt senki, olyan szintre csökkent volna, amelyet még senki sem látott, legfeljebb 1929-ben, vagy tudom is én. Illetve a kemény legények nincsenek tisztában azzal, hogy ez nem egy 3 hónap alatt létrejött megállapodás, ez a megállapodás évekig készült.
6: Sport.
11: A labdarúgó világbajnokság 8. napján megkezdődik a csoportmérkőzések 2. fordulója. Ma összesen 4 mérkőzést rendeznek az A és a B csoportban. A programban szerepel a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 18 órától, a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó 21 órától, a Kanada-Katar meccs éjféltől, valamint a csoport elsőségről döntő Mexikó-Dél-Korea találkozó 3 órától. Az A csoport első fordulójában a cseheket 2-1-re megverte Dél-Korea, Mexikó pedig 2-0-ra győzött Dél-Afrika ellen. A B csoport első fordulójának eredményei Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1, Katar-Svájc 1-1. A pontos idő 16 óra 14 perc.
6: Időjárás.
16: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fokot mérhetünk, holnap még tovább fokozódik a hőhullám, így már 30 fok feletti csúcsértékekre van kilátás, szikrázó napsütés mellett pénteken, és a hétvégén ennél még melegebb, 33-34 fok is előfordulhat környékünkön.
17: Hallgass napjaink slágereit!
18: És légy tájékozott!
17: Ez a Pannonrádió!
6: Reklám.
19: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
20: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
19: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
20: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
21: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
19: Elektronápon, a legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Calvin Harris szorgonatúj dala, Jazzyvel ez volt a Satisfy. Hello mindenkinek, ez a Csillaghullás. És bizony a legnagyobb kedvencek pörögnek. Nincs megállás egészen 20 óráig, itt a 91.5-ön. Ti pedig írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. Ezt 19 óráig tehetitek meg a jól ismert elérhetőségek egyikén. 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre is a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. Jön mindjárt Shakira is, Burn a Boy, hiszen ugye minden a foci VB-ről szól, és hát ennek a hivatalos dola a Die Die, ők adják elő, aztán pedig itt van Hugh Girl és a nyár egyik nagy sikervárományos dola, Ultranatéval közösen, magyar vonatkozással is, Imail Angel személyében, a Moving to the Sun, ezek következnek, még mielőtt a mai első kérések teljesülnének. A terv szerint pedig a következő órában egyébként DJ Szatmárival beszélgetünk a legújabb dalról. Szakos Andival ezúttal nem egy átdolgozásról van szó, hanem egy teljesen vadonatúj saját dalról. Ez majd a következő órában van terbe véve, úgyhogy a vonal túlsó végén Szatmári barátommal beszélgetek. Illetve ugye mindemellett rengeteg jó zene vár rátok, lesz ma is természetesen Csillaghullás Mix, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, és ugye nem felejtem el a harmadik órában Retrocsát, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, olyan dolgokat hallgatunk, amelyek ezúttal a mai napon, tehát így június derekán uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot. Én tehát kívánok kellemes időtölt és jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon is a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: Hi everyone, this is Shakira.
2: What's up y'all, I'm Beyonce.
3: Hi, I'm Christina Aguilera.
4: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're checking out
5: Csillaghullás.

Into the Sun. 16 óra 29 perc van, az első mai kérések teljesülnek. Szia, Honey Beast, idevaló című számát kérném. Zsófi. Meg lesz, mindjárt jön a Honey Beast. Szép napot, a Turn the Lights Off dalt szeretném. Jó zenehallgatást mindenkinek. Mónika üzenete volt ez. Jön majd Kato és John, és a mai kedvencek közül a Turn the Lights Off. Hello, Alan, a délutáni melóhoz pörögjön a We Found Love Rihanna és Calvin Harris-től. Olivér. Olivér, jó munkát kívánok, mindjárt jön majd ez a dal a 2000-es évek klubzenéi közül. Szia, Kitti vagyok, Rácz Gergő és Orsovai Reni, ahogy jár. Ezt kérném, köszi szépen. Nincs mit, egy újabb kertészésű dal, rengeteg közös felvételt jelentettek meg, ez az egyik legújabb, ahogy jár. Ezt hallgatjuk majd negyedikként. És még egy üzenet, sziasztok, Kaigo, Save My Love. Ezt a dalt szeretném a kívánság műsorban. Köszönöm Ivet János Halmáról. Jön mindjárt elsőként, ugyancsak a mai kedvencek közül Kaigo, Khalid és Griffin dala, na Save My Love, aztán Honey Beast idevaló, majd K2A John-tól a Turn the Lights Off, itt lesz Rácz Gergő és Orsovai Renitől az Ahogy Jár, a blokk végén pedig egy igazi klubklasszikus, Rihanna és Calvin Harris, és a We Found Love. A továbbiakban pedig 19 óráig még ti is megírhatjátok, mit hallgatnátok. 063 621 605, a Facebookon pedig Csillakulás Pannon Rádió.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd

0: ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Csillagollás a Pannon Rádióban.
1: Sziasztok, Burai Krisztián vagyok, ez pedig itt a Pannon Rádió. Hallgassatok minket! Yeah! Dedicated fucking happy people. Be turning the lights up, don't take shit no more.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
3: Éjféltől pedig.
8: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
9: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
9: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to Pannon Radio.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.

0: in California.
1: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
3: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
1: On your number one hit music station.
3: Pennon Radio.
4: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
5: Hi, I'm David Guetta.
6: Sziasztok, Lófi Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádió.
7: Ti a Csillagulást hallgatjátok, benne pedig itt a folytatásban DJ Szatmári barátomat kapcsolom. Szervusz, üdvözöllek a Pannon Rádió hullámhosszán.
8: Sziasztok, hello mindenkinek, szép napot!
7: Na, ugye, hogy beszéltük, éppen útban vagy, úgyhogy jó utat kívánok, és hát közben vegyünk át néhány aktuális dolgot. Egyébként nem is olyan régen találkoztunk, ugye az elmúlt hétvégén. Hát vegyük át, hogyan éreztétek magatokat, ott voltatok ugye a Deja Vu nagy színpadán, és gondolom, hát ugye ott is bemutattátok már az új dalt, amiről ma még itt még beszélgetni fogunk, de hogy milyen érzés volt fellépni ezen a bizonyos fesztiválon?
8: Hát az igazság az, hogy felemelő volt. Háromszor is voltam már a fesztiválon, minden háromszor csak a DJ pultban voltam, és most a szervezők úgy gondolták, hogy simán lehet nagy színpadon műsort csinálni, és ez meg is történt. Egy 30 percet kaptunk az Andival a színpadon, de az új dal egyébként még nem volt, mert ez még nem volt premiéren, ez egy retro fesztivál volt, és ezért csak a régebbi ismert számokat hallgatta a közönségtől.
7: Ó, hát én a felétől kapcsolódtam be, akkor valamiért nem tudom, azt gondoltam már, hogy az elején egyébként az új dallal kezdtek.
8: Nem, egyébként nekem annyira jó és meglepő, hogy találkoztunk személyesen, mert a buli végén lementünk a közönség közé, milyen volt a hangulat, beszélgetünk néhány baráttal, és teljesen ott voltál nekem, ez egy hatalmas meglepetés.
7: Körülbelül a három lépés. Meg. Hátam mögé néztem, és három lépésre ott álltál, úgyhogy mintha megbeszéltük volna.
8: Alig akartam elhívni ott, vagy igen, ez így volt.
7: Ezek azok a véletlenek. Na, ami az új dalt illeti, mielőtt rátérnék, kíváncsi vagyok egyébként, hogy a közönség támasztott feléd egyfajta nyomást, hogy új dalt készíts, vagy magad felé támasztottál egy nyomást, hogy a feldolgozásokból egy kicsit ugye kikocsintva egy teljesen új dalt írj.
8: Ez nagyon jó kérdés, ez mind a kettő benne van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nekem néhány éve egy új énekesnőm van, és én épp ezért úgy szerettem volna, hogy nem egyből a mély vízre fogom dobni őt, hanem néhány ismertebb dallal ismerik meg az ő hangját, és meg, hogy kiről van szó, vezessük be a színpadvilágába itt mellettem. Ő Szakos Andi, volt három darab feldolgozás, egyébként mind a három baromi jól sikerült, mert hatalmas nézettsége volt a YouTube-on. Aztán pedig egyébként tényleg jól mondod, mert volt, amikor voltak ilyen kommentek, hogy hát mikor lesz a saját személy, nincs a feldolgozások vannak, de hát nyilván aki ismeri a munkásságomat, tudja, hogy a 17 éven keresztül csak saját számokat csináltunk az előző formációba. És egyébként sok minden volt már tarsolyban, és itt volt az ideje, hogy most már végre egy saját dallal kirúgok.
7: Egyébként annak idején beszélgettük, hogy ugye amikor ezt a nagyon termékeny korszakot élted, és a legnagyobb slágerek készültek, hogy ugye elvonultál egy pici viszki mellett, ugye összeszedted a gondolataidat, abban az időben ugye így működött a dalírás. Ez most mennyire volt nehezebb azért?
8: Nem volt abszolút, tehát nem volt semmilyen nehézség bennem, mert olyan régen csináltam, már annyi minden összegyűlt bennem, sok érzés, sok gondolat, sok ötlet, meg dallam, hogy gyakorlatilag simán tudtam volna egyszer három dalt is írni, ez jött így elsőre. És nekem csak egy célom volt vele, hogyha kedves hallgatók meg fogják ezt hallgatni, és csak annyi volt az egész, hogy hallgassák meg egyszer séta közben, vagy bármilyen elfoglalása közben, és legyen jó kedvű tőle, mert olyan kis kellemes dallamos, hogy egyből az ember arra készül, hogy jó kedvet elítse.
7: Mondjuk a dal címét, azt nagyon könnyű megjegyezni. Dam, dam, dam.
8: Igen. Eztől nem lehet egyszerűbb dal címet találni, igen.
7: Hogyha kicsit beleváljunk a dalszövegben, akkor miről szól ez a felvétel?
8: Hát, hogyha valaki nagyon belenéz a mélyébe, igazából egy szakítós felvételnek indult, hogyha áskálunk a szavak mélységébe, vagy nekem egyébként a régi korszakomat is bele tudom vonni, mert ebbe is volt, hogy már nekem a legelső dalnak a címe az volt, hogy égessel például. És ebben is az égessel szó 22 év után újra felmerül, de teljesen más megvilágításban. Szóval olyan dal, hogy bárki meghallgatja, mindenki más hal belé és sajátjának tudja érezni.
7: Érdekes dolog ez egyébként, éppen a New Level-nél volt, a New Level Empire-nél, szerintem az olakországban az utolsó dal, amikor beleszőtték az összes nagy sikerüknek a dal címét. Ez egy járható út?
8: Igen, ez is egy jó
7: ez egy járható út?
8: Hát, lehet, hogy járható, de egyébként az nagyon ilyen indirekt volna, hogy minden dal belélünk, hogy táncol a nyelv, meg súgja titkot, meg ilyeneket. Tehát ez az érdekes, hogy dal szöveg sül neki ebből.
7: A szakítástól a nyári bulig. A szakítást, igen, a nyári bulig minden benne lenne. Tehát végigmennék egy folyamaton, igen, a megismerkedéstől a szakításig, nem?
8: Pontosan így van. És külön, igen, külön a súszpoén benne, hogy ha szakításról beszélünk, Andi egy pszichopata őrültet játszik benne, aki nem hagyományosan mondjuk elsiratja a párját, hanem ott egy kemény bosszúvállásról van, szóval meg kell nézni majd a klipet, hogy milyen eszközökkel áll hosszút a partnerén.
7: Ez a klip egyébként már ugye több mint 100 000 megtekintésnél jár a legnagyobb videó megosztó portálon. Ez is, gratulálok egyébként. A storyline, ez hogy jött össze? Tehát ezt a szerepet rá akasztottad Andira, vagy a rendező, vagy ő maga szerette volna ezt megszemélyesíteni benne?
8: Én úgy gondoltam, hogy túlságosan ilyen kis vidám, meg nagyon majdnem, nem azt mondom, hogy nyálos, de már annak határa súr, hogy túlságosan kedves, és úgy akartam ezt ellensúlyozni, hogy mindenképpen egy sötét világot vigyünk el a filmvászonra, lehet így mondani, vagy a klipre, és egyébként mondtam Andrinak, hogy mi a tipje összete, és egyből ő mondta, hogy szeretné őrültet játszani. Volt neki már egyébként valami, egy másik zenekarban hasonló klip, amikor egy pszichopatát formált meg, neki szerintem ez zsánere, tehát neki ez jól áll valamilyen szinten, és jól is élvezte az egész forgatást ilyen szempontból. És igazából durva dolog nincs benne, hiszen nem is engedné a videó megosztó portál ezt játszani, de azért vannak benne olyan jelek, olyan eszközök, olyan harci eszközök, amely lehet kínzás végrehajtani.
7: Igen, azért be kell tartani azokat a bizonyos elveket, hogy utána ne legyen gond a videóklippel, ugye a korhatár besorolás, és a többi, és a többi. És ami egyébként még érdekes dolog, hogy stílusilag ezt hova sorolnád? Tehát ez nem az a tipikus hands up vonal, de van az a, igen, jó kis húzása, nem tudom most, hogyha kapásból hasonlítanom kéne, akkor a, nem tudom, az Albatrosshoz hasonlítanám, de nem most tudom.
8: Igen, nem, igen, tudom. Jól látod, pontosan jól látod. Úgy éreztem, hogy könnyű dolgom van, mert most ennyi után nem kellett már megfelelnem semmilyen iránynak, vagy semmilyen slágerhangzásnak. Nekem most, hidd el nekem, hogy annyi volt az egésznek a lényege, hogy csak egy kis kellemes lágert írjuk, és pont egy ilyen hangszín jött ki rá, ilyen hangszerrel, és így adta magát. Nem akartam sehol besorolni, hogy most tenyszapot játszak, vagy most mai moderne pózzenét. Ehhez az ahhoz, ehhez a dallamvilághoz, a ritmushoz, ez adta magát legjobban szerintem.
7: De egyébként ez jó is, mert ugye számos előadótól kérdeztem pont ezt, hogy kell-e új zene, akar-e új zenét, igen, kiadni. Nagyon sok, de egyébként a külföldi vonalból, tehát a 90-es, 2000-es évek ugye külföldi előadói is nyilatkoztak ebben, hogy lehet, de hogyha nagy kiadó nem áll mögöttük, ugye mint annak idején, amikor ez az egész történt, amikor, igen, ezek a naslágerek születtek, akkor nagyon nehéz egy népszerűsíteni, populárissá tenni, és a többi, és a többi, és nem minden esetben éri meg úgymond új felvételeket csinálni, mert hogy a közönség leginkább a régieket. Tehát jó, oké, hoztad az új zenédet, de hol van a régi? Tehát, hogy körülbelül ez a hozzáállás.
8: Ezt nagyon jól látják a többiek, és most, hogyha te is mondjuk egy Edda koncertre elmész, akkor nyilván a Hűtlent meg a Kör közepén szeretnéd hallani, és újra azokat átélni. De az Eddának is van új lemeze.
7: Igen, meg
8: annyira hát... a közönség már nem kíváncsi rá.
7: Annyi lemeze van.
8: Nyilván... Igen, igen. De nyilván, hogyha nagyon sok retro rendezvényre járunk, és mindenki a saját fiatalságát szeretné újra megélni egy-két órán keresztül, és akkor ilyenkor le kell játszani persze ezeket a már lassan, azt mondjuk klubhimnuszoknak számító zenéket is, de az ember azért nem áll meg, és szeretne még mai füllel is hallgatni dolgokat, termelni, majd termelni, az rossz szó volt, vagy írni, alkotni, és néha-néha azért kell, hogy lássák, hogy vagyunk, élünk, és mai világ csinálni.
7: Meg lehet szokni a sikert? Most egy ennyi év visszatekintésben, meg ugye hétről hétre egyébként hatalmas közönség előtt léptek fel. A dalokat azt már kívülről fújott, tehát ezt már nem is kell mondani, de meg lehet szokni, igen, ezt a sikert. Tehát most, hogyha visszatekintesz, itt már bőven 30 év feletti pályáról beszélünk, körülbelül, vagy a körül?
8: Ezt jól tudod. Igen, én már nagyjából ilyen tinédzser koromban elkezdtem ezt csinálni, és ez már igen jóval 30 éve ezelőtt volt, de maga az országos ismertség az 2005 környéken indult meg, az is már 21 éve nagyjából. Én ezt a sikert ezt nem úgy látom, ahogy egyébként te folyamatában, hanem vannak ennek szakaszai, meg vannak mélypontjai, meg magaslatait. Igen, van, amikor például elmész egy Budapest parkba, és akkor ott van 20 ezer ember, de aztán lehet, hogy két órán belül el kell menni egy kis faluba, ahol mondjuk van 100 ember a színpadnál, és most is ugyanazt a bulit meg kell csinálni előtte. És én ezt látom egy jó edzésnek, hogy elkényelmesedni, hogy mind nagy közönség, nagy színpad, nagy technika, és így is ott is alkotni kell, és ott is jót kell csinálnod.
7: De az a fontos egyébként, hogy a saját dalok tekintetében az emberek tudják, hogy mit várhatnak tőled, és te is tudod, hogy mi az, amivel ugye tudsz nekik segíteni. Mert hogy gyakorlatilag, hogy egy lemezlovas, ezt is már hallottam, tapasztaltam, egyébként, hogy lemezlovas nem annyira rendelkezik saját dalokkal, amiről őt ismerik. Elmehet egy helyre, igen, nagyon jó bulit csinál, utána elmegy egy másik helyre, és ott pedig néznek rá, hogy most ezek milyen zenék. Tehát, hogy mindig ott van ez egy ütőkártya, amikor így a saját dalokkal ugye nem tudsz mellé nyúlni.
8: Hát valahol ezért is kezdtem ezt a lemez kiadást annak idén. Én egyébként be akartam már fejezni a diszkós karrieremet 2004 környéken, akármilyen furcsa, mert nem volt előttünk ilyen nagy példakép, hogy ezt még lehet csinálni 50 pluszosan, akár ezt az egész szakmát. És úgy gondoltam, hogy ha be fogom fejezni, én úgy fogom ezt lezárni, mint annak idején, hogy kaptam lemezt, és rajta volt a DJ-nek, vagy éppen ez a megfelelőnek a neve, láttam, megfoghattam magát a terméket, ez egy CD, egy bakait lemez, és így akartam zárni, hogy nekem is kellett ilyen a végére egy saját lemezek, hogy lássák, hogy én is valamit csináltam. De nem, hogy lezártam, akkor indult meg minden. De egyébként meg ezt valami jól látod, mert tényleg van ilyen buli, hogy egyik helyen jó, másik helyen nem annyira, de ez hidd el, hogy sokszor nagyon sok összetevője van, hogy a közönség éppen mennyire fáradt, hány óra van, ebéd után vannak, este vannak, már megy a buli, első fellépő vagy már nagyon be van melegítve a közönség, és valamikor is én is érzem azt, hogy hiába dolgozol 110%-on, a buli csak mondjuk 89%-os, valahol meg éppen semmit nem teszel hozzá, és megőrülnek az emberek.
7: Így van, így van.
8: Ezt mindketten
7: tapasztaltuk. Kisebb-nagyobb mértékben, van, de természetesen szerintem ezt már mindketten tapasztaltuk. Hát ugye régóta ismerjük egymást, szerintem ott a 2000-es évek második felében talán.
8: Igen, szerintem 2008-2009-ot valami igen. Ott indult valami.
7: Azt azért tényleg el tudom mondani a hallgatóknak, hogy nagyon kevés ember közé tartozol, és ez most a tényeknél maradva, aki ugyanolyan ember tudott maradni az elmúlt, teszem azt, 20 évbe. Független attól, hogy a sikerek milyen szinten jöttek. Úgyhogy le a kalappal.
8: Egyébként köszönöm szépen, ezt nem mindenki gondolja, de ezt így látod, akkor baromi jó. Ez szerintem azért van így, mert most lehet, hogy rosszul hangzik ez így, de én elég mélyről kezdtem, tehát én egy kisfaluból érkeztem, átmentem minden lépcsőn, a legkisebb lépcsőkön keresztül, először kis diszkósként, saját cuccokkal, szerintem teljesen így kezdhető. Mindennek volt értéke, minden kis lépcsőnek, aztán már nagyobb helyeken dolgoztam, nagyobb helyekről országos helyre kerültem, és így szépen tudtam azt, hogy mi az, hogy alázat, vagy tisztelet, és nem egyből lehet a csúcson kezdtem, és nem volt semmi múlt mögöttem, vagy rálátás szakmára, vagy alázat akár.
7: Pontosan így. Akkor vagyunk szerencsések, hogyha ezeket a lépcsőket mind végig tudtuk vinni, majd teljesen más világot élünk. Azért mi a véleményed a mostani zenei trendekről, akár DJ-kről, akár előadókról, egyik napról a másik napra hírnév, mennyire tud ez hosszadalmas lenni, mennyire tud ez kitartani? Erről milyen véleményt tudsz alkotni? Nem kell neveket mondani, hanem magában a jelenségről.
8: Én azt tudom mondani, hogy van egy ilyen tanulmány, olvastam erről, hogy 40 év felett az emberek fölött teljesen megváltozik, és ami most lágert, mi már nem annyira úgy érezzük, hogy az annyira sláger. Ezt én baromire érzem magamon, mert annak ellenére, hogy rengeteg retro buli van, néha azért mai zenéket is játszom, csomó rendezvényen, ahol nem azt kérik, hogy régit, hanem mait játszak, és én elkezdem szorgalmasan, mint ezelőtt 20 évvel a zenéket válogatni, és roppant kevés olyan zene van, amit azt mondom, hogy betudok a műsorba. Oka, hogy nehezen fogadom el az új hangzás, vagy az új dolgokat, vagy nem úgy ismerem már fel, de próbálom még mindig, és követem egyébként a maiakat. Persze, teljesen másképp nőttek fel a srácok, nincs meg az a szűrő, hogy kinek lehet lemeze, vagy kinek nem lehet lemeze, vagy ki lehet, mondjuk kinek lehet videóklipje a televízióban, mert ilyen nincs gyakorlatilag sehol, és mindenki magát megalkotja, megálmodja, hogy szóljon, és valamilyen szerencsével vagy ismertséggel bárkiből lesz sztár. Ennek van előnye, meg hátránya is.
7: Igen, hát most a felkapottság. Tehát itt most minden a felkapottságról szól, és ezzel kell szembesülni. Na de, akkor...
8: Igen, meg úgy érzem, hogy nem elég most már egy jó dal. Tehát most én megírhatom a világ legjobb slágerét, hogyha ez nem fog az emberekhez eljutni. Ez egy húzal kapcsán is érzem, baromi nehéz most már a dalt reklámozni, eljuttatni, hogy az emberek meghallják, hogy van egy ilyen dal. Ha nincs mögötted olyan...
7: No, reméljük, hogy a téledő az még kitart. Lehetséges, egyébként DJ Szatmári barátom útban van, és lehet, hogy egy olyan területen mozog, ahol a téledő egy picit gyengébb. A lényeget mindenféleképp átvettük, nem tudom, hogy időközben visszajönne a vonal, de ha nem, akkor elindítom és bemutatom nektek azt a felvételt, amelyet Szakos Andival alkottak meg. Ez pedig itt a folytatásban, akkor a csillagulásban hallgassuk meg, és köszönjük szépen a gondolatokat, reméljük és jó utat kívánunk, tehát, hogy...
0: Köszönöm!
7: Ja, te hallottál végig?
8: Most a végét hallottam, tehát megint a hangod, én mindent akkor, hallottam, lehet, én nem voltam.
7: Akkor szerintem, egy felkonfolást átbízok, tehát, hogy akkor már indítom is a dalt. Tiéd a szó.
8: Kedves hallgatók, a legújabb DJ Szatmári Szakos Andi dal szól, a címe Dam, Dam, Dam, legyen ez a nyárs lágere.
7: Köszi szépen, DJ Szatmári volt itt velünk.
8: Köszi mindenkinek, sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban, most a folytatásban újabb kívánságdalok teljesülnek, és még a következő óra végéig érkezhetnek újabbak. Hello, Alan, jó a hangulat ma is a Csillaghullással. Kérni szeretném a Moves Like Jagger dalt. Köszi, további jó műsort, Nelly. Köszönöm szépen, és hallgasd a folytatásban is. Jó zenéket tudok ígérni, ezen felül is. Jön tehát Maroon 5 és Christina Aguilera. Szia, Marionesztől az angyalt kérném. Üdv, Bence. Itt szólt a következő üzenet. Holly Hall, J-Lo és David Guetta új dala lehetne? Köszi, ha igen. Király ma is a műsor. Kösz-kösz, Armin. Lehet bizony. Ezt egyébként David Guetta a francia Stade de Paris, tehát Párizs a legnagyobb stadionjában élőben is előadta Jennifer Lopez-zel. Hát igen, David Guetta szettje mellé, J-Lo csak úgy megjelenik, feláll DJ pultra is elénekli a Save Me Tonight című dalt. Ez is megtörtént most a napokban. Szép napot kívánok halott pénztől, az amikor feladnád zeneszámot kérném. Mindenkinek küldöm, aki ugyancsak szereti. Köszönöm, Izabella. Itt szólt a következő üzenet, úgyhogy jönnek majd Marsalko Dávidék is, illetve Sebas Flowrider Low. Ez lenne a kérésem, és kösz, ha leadod. Norbi kérte, úgyhogy jön a Low, aztán Angyal, majd Moves Like Jagger, amikor feladnád, és ott lesz még a Save Me Tonight.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: And let me talk to him.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na, azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompass Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstolj június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít. Keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
8: Ti a Csillaghullást hallgatjátok, itt vagyunk már a harmadik órában a mai kedvencek közül, pedig pörög most Another és 54 Ultra-tól a Talk to You, aztán itt lesz a TNT újdonsága, ugye itt a szó címmel, majd pedig Tóth Abigail és Exendala, a Sugar Daddy, ez sem marad ki. És az óra második felében jön a Retro Chart, de ebben az órában még lehet kérni, kívánni. A legnagyobb kedvencek, tudjátok, itt a Csillaghullásban szólnak.

Ez volt tehát a Sugar Daddy Tóth Abigail és XN dalait a csillagkulás vagy a harmadik órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek, majd utána az óra második felében jön a Retro Chart heti kiadása. Szia, lehetne a Follow the Flow legújabb zenéje, a Szívrabló? Köszi, ha igen, Violetta. Lehet bizony, egy vadonatúj felvétel Szakács Geréjéktől, jön tehát a Follow the Flow és a Szívrabló mindjárt. Szia, Zalán vagyok, és Destől a kis kecesz számát kérném, ha lehetséges. Köszi. Lehet bizony, ezt is hallgatjuk, Des és Young Fly dala, ez is egy újdonság egyébként. Szép napot, szeretném meghallgatni a Stressed Out című dalt, és további jó műsort kívánok. Ezt már Gyöngyi kérte. 21 Pilots és a Stressed Out, ez jön majd elsőként. Hello mindenkinek, Black Eyed Peas, Let's Get It Started című dalát szeretném kérni a tanulás mellé. Köszi, nagyon jó a műsor, Manuella. Örülök, hogy tetszik, és jó tanulást, kitartást, a jó zenéket pedig bízd ide. Jó zenét kértél te is, de mindjárt játszom The Black Eyed Peas egyik korábbi sikerdalát. Let's Get It Started mindjárt jön. És még egy üzenet, ciao a Hangover zenét kérném, Alan. Kösz szépen, üdv, Ervin. Tayo Cruz, Flowrider, egy igazi buli himnusz, buli beindító dal. Jön tehát a Hangover, előtte a kis kece, itt lesz a Let's Get It Started, a Szívrabló, kezdésnek pedig Stressed Out.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én Jelzok, Oksor, Béres, a Csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, a Tudom

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Programajánló.
8: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
9: Június 25-e és 28-a között.
8: A zenei sokszínűség idén is garantált.
9: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
8: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
10: Média támogató a Pannoner TV.
11: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
12: Itt a Csillagullás folytatásában, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, jön a Retro Chat, olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon uralták a hivatalos angol toplistát bizonyos években a múltban. Például 1993-ban, 99-ben, 2002-ben, 2008-ban, 2009-ben, vagy például 2018-ban. Ezek lesznek a mai megállók: Meatloaf, Christina Aguilera, Nelly, Kelly Rowlandell, a Girls Aloud Line Banda, Alexandra Burke, Flo Ridával, vagy például Lady Gaga, Bradley Cooperrel.
13: Csillagullás a Pannon Rádióban.
8: The Retro Chart.
11: Your number one.
13: Csillagullás.
14: 1993. Meatloaf. I would do anything for love.
15: And

0: The Retro Chart. Gino Lash.
1: 1999. Christina Aguilera, Genie in the

The Retro Chart. G-Log Relash. 2008. Girls Aloud. The Promise.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
4: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Társadalmi célú felhívás.
6: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
7: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
6: Tanulj itthon!
7: Tanulj magyarul!
4: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: The Underdog Project és a Summer Jam, még pedig Alle 5-ben, Rádió Mixében. Itt vagyunk a csillagkullás utolsó órájában, 19 óra 4 perc van, és jön a záróblokk, kettő kérés, kettő kívánságdal teljesül még. Hello Len, üdvözletem, kérném Jacko-tól a Hold My Hand című dallamot, külön pici szívemnek, feleségemnek, Valcinak, és mindenkinek, aki szereti Michael Jackson-t, Ferenc Bajsáról. Meg lesz. Ja, Michael Jackson azon dal, amely egyébként hivatalosan a halálát követően jelent meg. 2007-ben még ő felvette, vagyis elkezdte ezt a dalt, és Akon pedig 2010-ben fejezte be. Ugye 2009-es halálát követően egy évre rá jelent meg ez hivatalosan, hogy Michael Jackson és Akon duettjeként jön a Hold My Hand, utána pedig Halli Peregrin a társaságnak, meg nekem is BB Rexától a New Religion. Kösz Alan, üdve Alex. Ez pedig ugyebár az Insomnia újra gondolása, BB Rexa és a Faithless, előtte pedig, ahogy említette, Michael Jackson Akonnal.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up, this is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.
8: Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Programajánló.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
7: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
7: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
6: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to Pannon Radio.

Heart Like Mine, Sam Felty és Rosalind dala egy kis Coldplay és dallam beütéssel. Sam Felty a világsztárok estének állandó szereplője. Minden szombat este, illetve azért egészen pontos az hozzátenném, ezen a szombat este még igen, aztán nyári szünetre vonulnak a világsztárok, és legközelebb majd szeptemberben lesz ismét világsztárok estéje, úgyhogy a minden szombat este most erre a szombatra korlátozódik, és utána egy kis nyári kihagyás következik, de most szombat este a második órában 21 és 22 óra között jön Sam Felty és a Heartfelt Radio Show legújabb adása. Na, mi pedig a csillaghullás további részét illeti. Jön a csillaghullás mix 2020-as évek elejéről nagy-nagy zenék egyvelekbe gyúrva. Ez vár rátok egy jó kis mixben, 20 órától pedig non-stop hip-hop 20 és 22 óra között. Csillaghullás pedig holnap hétvége köszöntő hangulatban számítok majd a figyelmetekre a 16 órai híradót követően. A szokott időben ugyebár, és mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Fruskagorai hegyi korridor építése. Összekapcsolták az Újvidéki Dunahíd fő szerkezeti elemeit, amely az Újvidék és Ruma közötti gyorsforgalmi út egyik legfontosabb létesítménye. A híd teljes hossza a felvezető szakaszokkal együtt megközelíti az 1,7 kilométert, míg a Duna fölötti főszerkezet több mint 500 méter hosszú. A Duna híd és az Ürögi hágó alagút várhatóan egy éven belül készül el, a teljes korridor átadása 2028 végére várható. A Mrdić-féle igazságügyi törvények módosításával folytatta a Szerb Köztársasági Képviselőház a szerdán megkezdett ülést. A januárban elfogadott 5 törvényből álló csomagot a Velencei Bizottság véleményezte a szerb kormány felkérésére. E javaslatok alapján dolgozta ki az illetékes minisztérium azokat a módosításokat, amelyek most a képviselők előtt vannak. Az ellenzéki sorokban azonban a törvényeket továbbra is az ügyészi és bírói függetlenség csökkentésének és a központosítás eszközének vélik. Szerbia új intézkedésekkel erősíteni a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minősége alapján történő felvásárlási rendszerre. Ennek érdekében országos tejminőség ellenőrzést vezetnek be, miközben az állam támogatást biztosít a korszerűbb berendezések beszerzéséhez. Június 18-án ünnepli megalakulásának 32. évfordulóját a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 1994-ben a délszláv háborúk és a térséget jellemző bizonytalan politikai környezet idején jött létre, azzal a céllal, hogy képviselje a vajdasági magyarság érdekeit. Az évforduló alkalmából közzétett üzenetében dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt több mint 3 évtized során munkájukkal hozzájárultak a szervezet működéséhez és a közösségépítéshez.
0: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

1.50-án, csütörtök este 8-10, non-stop hip-hop, minden twist. Yeah.

0: Non-stop hip-hop a Panna Rádióban.
1: Yeah. Ooh. Yeah.

Non-stop hip-hop minden csütörtök 20-tól 22 óráig a Pannon Rádióban. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

csütörtök este 8-tól este 10. Non-stop hip-hop mindent visz. It has to be straight from the fucking heart. I'm gonna do that shit. Yeah.

0: Boing.
1: No me puedo controlar. Aquí con el señor LL Cool J.

jazz rap, G-funk, boom bap, old school követi a trap, ami nyúle. Új like, új hullám, 91.5 nullán.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió. Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió. A te hangod. Megvan mind.

Popcor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: 91.5. A jó választás.
1: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod, a nagyok táncát járod, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom, a nagyok táncát járom, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

Anyuka bábon a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.